0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Az akkugyárakról is tárgyal az országgyűlés, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa igényelhető mennyiségét. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint plusz segítség a nehezebb körülmények között élő családoknak, hogy szeptembertől a tűzifa áfáját 5%-ra csökkentik. Gajdos László soron kívüli egyeztetésre hívta össze az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasítást adott a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Jövő héten összeül a parlament, az akkugyárakról is tárgyalnának. A költségvetés módosítása is szerepel a napirendi javaslatok között, de tárgyalnak egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról, a rendészeti feladatellátás átszervezéséről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal költségvetéséről, a gyógyszerek áfamentességéről is, valamint megválasztják a köztársasági elnököt is. Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák átalakítása. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is megújítják. A tárca tervei szerint az új átmeneti szabályozás végleges formája ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi. Elindította a Vállalkozói Energia Összefogás elnevezésű kezdeményezését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Ebben energiatakarékossági javaslatokat fogalmaz meg, összegyűjti és hetente közzéteszi a csatlakozó vállalkozások önkéntes energiatakarékossági vállalásait az Energia Összefogás Barométerben. Elindult a digitális turisztikai adatközpont fejlesztése. Ez a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A projekt megközelítőleg 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e, további információk és a jelentkezési felület az egyszülő.hu oldalon érhetők el. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Komu reklám?
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg híreinket Teddy szájjal. Az új tízezres korszerűbb és biztonságosabb papírpénz, mint az amerikai dollár, illetve számos más nyugati bankjegy, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik vezető munkatársa. Szakértők szerint a kereskedelmi forgalomban kapható nyomdatechnikai berendezésekkel a tízezres gyakorlatilag hamisíthatatlan. Még az is nehezen képzelhető el, hogy a laikusok megtévesztésére alkalmas utánzat készüljen. Külföldről. Csehországban továbbra is rendkívül nagy feszültség és farthelyzet van az egészségügyben, mert a cseh orvosi kamarának is az általános egészségbiztosítónak a legutóbbi, ma reggelig tartó, szerint 7 órás tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk abban, miként fizesse a biztosító az orvosok munkáját. A rendezetlen helyzet következtében a körzeti kezelőorvosok többsége kezdődött a készpénzben fizetteti meg az emberekkel munkáját, ami a lakosság körében komoly feszültséget keltett. Időjárásunkról néhány szóban. Néha megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütésre lehet számítani. Eső elvétve néhány helyen valószínű. Mérsékelt, délnyugati szél várható. A hőmérséklet jelenleg 31 és 34, késő este 25 és 23 fok várható.

0: Kamu reklám.
1: Apró dolgok tesznek bennünket igazán szépé. Például egyedülálló narancsszínű bárány bankkártyához.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: 3, 2, 1. Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the

0: Greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Automatikusan utalják a két részletben érkező iskolakezdési támogatást, még ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó. A támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyosítja, még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával. Egyelőre elmaradt az albérlet piaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi erősödést. Még 2024-ben több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint országosan visszafogottabb a szezonkezdet, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Szegeden például naponta átlagosan 66%-kal többen érdeklődnek. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa szerint a nyári meleg éjszakák miatti alváshiány, a fizikai megerőltetés és a dehidratáció megemeli a szervezet stresszhormon szintjét, ami tovább módosítja a női hormonok működését. A panaszok mérséklésére a hűvös környezetben való pihenést, a könnyű, magas folyadéktartalmú ételek fogyasztását, valamint jól szellőző pamut vagy leruházat viselését javasolja. A mesterséges intelligenciával írt dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megírt írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligenciát használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, északnyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A napban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A világnak több szerény zsenire lenne szüksége. Olyan kevesen maradtunk.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció júliusban. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, folytatódik a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt a magyar infláció. Júliusban mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ilyen alacsony értéket legutóbb csak nem 10 éve mértek. A kedvező adat ugyan az elemzői várakozásokat is felülmúlta, a részletes statisztikák azonban jóval árnyaltabb képet mutatnak. Miközben számos alapvető élelmiszer ára jelentősen csökkent, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 esetben tárt fel az adóhatóság szabálytalanságot a Balatonnál, ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent. A legtöbbször a nyugtaadást ellenőrizték, de kiemelt figyelmet kapott a szabályszerű foglalkoztatás és az online pénztárgépek használata. A szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Ők szankciókra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. Körültekintésre kérte a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. A napokban csődbe került bolgár utazási iroda a Robinson Tours ügye miatt. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha a fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. Ha az érintett utazás szervezők székhelye nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. A mesterséges intelligenciával ért dolgozatok kiszűrése érdekében a dán tinédzsereknek mostantól szóban kell megvédeniük az otthon megért írásbeli esszéiket. Emellett az intézményeket arra fogják ösztönözni, hogy a diákok az írásbeli feladataikat ne otthon, hanem az iskolában ellenőrzött körülmények között végezzék el. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb kihívást jelent az oktatásban világszerte. Svédországban például 2023 és 25 között 688%-kal nőtt azoknak a diákoknak a száma, akiket rajta kaptak, hogy mesterséges intelligencia használnak olyan körülmények között, amikor nem lett volna lehetőségük erre. Az ellenséges viszonyok sokkal tisztább idegi lenyomatot hagynak az agyban, mint a harmonikus kapcsolatok, állítja egy japán kutatás. A kísérletben résztvevőknek mindössze 6 epizódot kellett megnézniük egy sorozatból a változás kimutatásához. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a légmozgás, országszerte kánikulával lesz részünk, a csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Kedden is marad a napos idő elszórtan frissítő esővel, 33-39 fokos meleggel.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Ma éjjel táncol a rég, mert ez a táncol szép. A hőgyenek a táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spared my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Tényleg nyakunkon a klímaválság, a miniszterelnök szerint. 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája szeptember közepétől, marad a forró nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a hőhullám rávilágított, hogy tényleg nyakunkon a klímaválság. A miniszterelnök elmondta, hogy 865 milliárd forintos uniós energetikai forrás nyitnak meg. Jönnek majd a hálózatfejlesztési beruházások, különösen az ország északi részében. De lesz alállomás fejlesztés, és megnyitják az utat a szélenergia előtt. Átmeneti megoldásokat vizsgálnak a paksi atomerőműnél arra az esetre, ha tartóssá válna a Duna alacsony vízállása. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok ingyen juthatnak jogosítványhoz. Köböl Anit a kormány szóvivő szerint a támogatási rendszer lehetőséget ad a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak a társadalmi mobilitást, javítja a munkaerőpiaci esélyeiket, valamint olyan képzettség megszerzését teszi lehetővé, amely előnyt jelenthet az elhelyezkedésben. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkársága a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 girosztárosító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel egy között 5 percenként közlekednek a vonatok a budapesti szakaszon. Hétfőn az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, észak-nyugaton képződhetnek gomoly felhők, illetve nyugat felől érkezhetnek fátyolfelhők. Arrafelé zápor, zivatar a nap második felében előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Hajnalban 12-18 fok lesz, a maximum 33-38 fok között alakul.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
9: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel.
10: Go!
4: És kevés focival.
10: No!
4: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
11: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
9: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
12: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a hév előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több 100 milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a reponttautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a reponttautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati északnyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl északnyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
9: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
9: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
9: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
9: Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 10-én köszöntjük Lőrinc nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Laurens névből ered, jelentése Laurentum vidékéről való férfi, babérkoszorúval díszítve. Ünnepelnek még a lőrincek július 21-én is, valamint szeptember 5-én. Becézése Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lőci és Lóci. Jeles viselője ennek a névnek Szabó Lőrinc, költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Amadea, Amadeus, Amadé, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Lórent, Orlandó, valamint Roland nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1397-tel kezdünk. Augusztus 10-én Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Ugorjunk a 16. századra. 1543. augusztus 10-én első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. Egy évszázadot ugrunk előre, 1664. augusztus 10-én a vasvári béke lezárta a török birodalom és első lipót német-római császár és magyar király között az 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, Magyarország megosztott maradt. A Magyarország szempontjából kedvezőtlen békekötés miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvés szőtt a Habsburgok ellen. Folytassuk a 18. század végével. 1792. augusztus 10-én 16. Lajost elfogta a francia forradalom idején a csőcselék. A királyt 1793. januárjában végezték ki, miután bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Ugorjunk a 19. század közepére. 1859. augusztus 10-én született Anna Julia Cooper, amerikai pedagógus, feminista, írónő, a negyedik afroamerikai nő, aki bölcsészdoktori címet szerzett. Tanításaiban és írásaiban a nyugati civilizáció fai előítéletéről és a szexizmusról kialakult modern nézeteket tárta fel. 10 évet lépünk előre. 1869. augusztus 10-én O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 10-én halt meg Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig 2 szabadalmat is kapott, egy többlépcsős rakétára és a folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőni a világ első folyékony meghajtású rakétáját. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 10-e, hétfő. Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az atya. Evangélium Szent János könyvéből 12. fejezet 24-től a 26. versig. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az atya. Emélkedés. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diakónusként, a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt: íme, ezek az egyház kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúságtevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Lőrincet megerősítetted a vértanúságban, és példájával tanítasz minket a szeretet erejére. Segíts, hogy én is kész legyek másokat szolgálni és odaadni magamat. Add, hogy ne a világ dicsőségét keressen, hanem a te országod igazságát. Növeld bennem a hitet, hogy az önátadás útja számomra is az élet forrásává váljon. Szent Lőrinc, segíts, hogy ne féljek az áldozattól, és Krisztussal életem bőtermést hozzon. Járj közben értem, hogy Isten kegyelme megerősítsen a hitben, a hűségben és a mindennapok kereszthordozásában. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 20. századi magyar lovas szakemberek tudása messze földön híressé és elismerté vált? A II. Világháború után közismerten nagy szerepet játszottak az USA lovas sportájának fejlesztésében. Közülük is kiemelkedik Németi Bertalan, aki az USA-ban ugró lovasait a háttérből a világ élvonalába emelte. Kivívta a világ legjobb lovasedző címet, és új utat jelölt ki a világ díjugratás sportja számára.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy magyaros ételt hoztam önöknek, magyaros csirkemájat fogok készíteni a hozzávalók 4 szemére. 1/2 kiló csirkemáj, 2 darab paradicsom, 2 zöld paprika, 1 nagy fej vörös hagyma, 1 kis kanál erős pista, bors, 3 szál petrezselyemzöld, 1 evőkanál ételkeményítő, 3 deciliter tej, 1/2 deci fehérbor és 4 evőkanál olaj. A májat megtisztítjuk hártyáitól, erejét levágjuk és 10 percre tejbe áztatjuk. Ezt a folyamatot ne hagyjuk ki, ízletesebb lesz tőle a csirkemájunk. Az apróra vágott hagymát 2 evőkanál olajon üvegesre díszteljük, hozzáadjuk a karikára paprikát, majd 2 perc múlva a héjától megtisztított feldarabolt paradicsomot is. Együtt pároljuk körülbelül 10 percig. A májról 2 darabra vágjuk, és a maradék olajon hirtelen átsütjük. Megborsozzuk, hozzáadjuk az erős pistát, és a lecsós keverékkel vegyítjük. Felöntjük borral, és 6 percig együtt pároljuk, 5-6 percig. Végül a keményítőt elkeverjük 2 evőkanál vízzel, és a májhoz adjuk. Táláskor a tetejét megszórjuk apróra vágott friss petrezselyemmel, friss kenyérrel és behűtött uborkával ajánlom.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: kamu reklám.
1: Beszarok. Na jó. Arról nem tehetek, hogy elképesztően erotikus vagyok. Hát arról mit csinálom? Hogy fogjam le magam?
2: Én is megkívántalak már.
1: Megmondom őszintén, kölcsönös. Egy kicsit behúznátok a függőt. Halló?
2: Szevasz, én vagyok. Mit akarsz?
1: Bocsánat. Gyere, múlva. Na. Halló?
2: Én vagyok. Láttam a találkozásokat. Tudod, a Vesztel 900 filmjét.
1: Azért vagy így feldobva?
2: Hát persze. És az a lány. Hosszan mesélhetnék.
1: Igen?
2: A Vesztel 900-nál hálózaton belül este 10-től reggel 6-ig már nettó 10 forint mobilpercdíjért. És hétvégén is csak nettó 20 forint a mobilpercdíj hálózaton belül.
1: Vettél egy mobilt?
2: Egy Ericsson GA628-ast. A Vesztel 900-nál előfizetéssel bruttó 8000. Nem kérdeztél semmit, akkor nettó 6400 forintért előfizetése.
1: Bocsánat. Na, essünk szét, essünk.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Ha egy ember 50 éves korában úgy ébred, hogy semmije se fáj, akkor meghalt.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázis postájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas göröggdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás, pár deka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt göröggdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnöveked a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
8: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 10-e hétfő. A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk.
8: Hobbi Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 10-én köszöntjük Lőrinc nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Laurens névből ered, jelentése Laurentum vidékéről való férfi, babérkoszorúval díszítve. Ünnepelnek még a lőrincek július 21-én is, valamint szeptember 5-én. Becézése Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lőci és Lóci. Jeles viselője ennek a névnek Szabó Lőrinc, költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Amadea, Amadeus, Amadé, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Lórent, Orlandó, valamint Roland nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1397-tel kezdünk, augusztus 10-én Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Ugorjunk a 16. századra, 1543. augusztus 10-én első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. Egy évszázadot ugrunk előre, 1664. augusztus 10-én a vasvári béke lezárta a török birodalom és első lipót német-római császár és magyar király között az 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, Magyarország megosztott maradt. A Magyarország szempontjából kedvezőtlen békekötés miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvés szőtt a Habsburgok ellen. Folytassuk a 18. század végével, 1792. augusztus 10-én 16. Lajost elfogta a francia forradalom idején a csőcselék. A királyt 1793. januárjában végezték ki, miután bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Ugorjunk a 19. század közepére, 1859. augusztus 10-én született Anna Julia Cooper, amerikai pedagógus, feminista, írónő, a negyedik afroamerikai nő, aki bölcsészdoktori címet szerzett. Tanításaiban és írásaiban a nyugati civilizáció fai előítéletéről és a szexizmusról kialakult modern nézeteket tárta fel. 10 évet lépünk előre, 1869. augusztus 10-én O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 10-én halt meg Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig két szabadalmat is kapott, egy többlépcsős rakétára és a folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőni a világ első folyékony meghajtású rakétáját. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: 2026. augusztus 10-e, hétfő. Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Evangélium Szent János könyvéből 12. fejezet 24-től a 26. versig. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Emelkedés. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diakónusként a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt: íme, ezek az egyház kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúságtevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Lőrincet megerősítetted a vértanúságban, és példájával tanítasz minket a szeretet erejére. Segíts, hogy én is kész legyek másokat szolgálni és odaadni magamat. Add, hogy ne a világ dicsőségét keressen, hanem a te országod igazságát. Növeld bennem a hitet, hogy az önátadás útja számomra is az élet forrásává váljon. Szent Lőrinc, segíts, hogy ne féljek az áldozattól, és Krisztussal életem bőtermést hozzon. Járj közben értem, hogy Isten kegyelme megerősítsen a hitben, a hűségben és a mindennapok kereszthordozásában. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 20. századi magyar lovas szakemberek tudása messzeföldön híressé és elismerté vált? A II. Világháború után közismerten nagy szerepet játszottak az USA lovas sportájának fejlesztésében. Közülük is kiemelkedik Németi Bertala, aki az USA-ban ugró lovasait a háttérből a világ élvonalába emelte. Kivívta a világ legjobb lovasedző címet, és új utat jelölt ki a világ díjugratás sportja számára.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragazd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Tudod mit? Inkább csináld holnap. Ma már eleget hibáztál.
0: All right. Kamu reklámot hallottak. We built

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jó reggelt!
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik, miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9.775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatok. Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénklökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 10-e hétfő. A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk.
5: Hobbi Rádió!
6: Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy öreg magyarost hallottunk, Legedi László István és Bálint Erzsébet, moldvai, klézsai adatközlők, Szeretőm a táncba című lemezükről. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntjük Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Legedi László Istvánnal több alkalommal szoktam találkozni, úgy mint a táncház találkozókon, valamint a Csángó Bálon, és nyaranként a népzenei táborokban, ahol még oktatni is szokott. Bálint Erzsébetet is sokszor hallottam élőben a Csángó Bálokon, de személyesen még nem volt alkalmam még vele beszélgetnem. Legedi László István nagymestere a moldvai furuja féléknek, úgy mint a hatjukú furuja, a tilinkó, a kaval és a szájharmonika, valamint a szalmasíp. Ez a lemez, amit most fogok Önöknek bemutatni, még 2000-ben jelent meg, de csak kazettán, és már évekkel ezelőtt már sajnos nem lehetett megkapni, abból már CD-n is megjelent. Múlt héten jutottam hozzá. Ezen a lemezen magyarországi zenészek is közreműködnek, úgy mint Balogh Sándor, az Óbudai Népzenei Iskola tanára Dorombon, Bolya Mátyás Kobzon, ő egyébként Balogh Sándor egykori tanítványa volt, Draskóci Lídia hegedű, ő az Orgó Együttes hegedűse, ő is szintén Balogh Sándor tanítványa volt, valamint Benke Gráci dobon fog játszani, ő egy Moldvából áttelepült népzenész, aki már évek óta Magyarországon él. Tehát az elkövetkezendő percekben Legedi László István és Bálint Erzsébet Szeretőm a táncba című lemezéről mutatok be felviteleket. Este lett a leányságnak, ez a következő felvétel címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Mikor csíkból kiindultam, ez a következő felvétel címe. A felvétel érdekessége, hogy ezt a felvételt még a 90-es években a Deep Forest is feldolgozta Sebestyén Márta énekével. Ez egy erdélyi változat volt.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.

Most pedig egy tavasz váró havajgatás következik Tilinkón. A Tilinkónak az az érdekessége, hogy azon nincsenek játszójukak, ez is egy furia féle, és viszont a játékos a fújás erősségével adja ki a különböző hangokat, és a hangszer, vagyis a cső végén lévő lyukat befogva egy félhanggal lejjebb tud játszani rajta.

0: Most pedig az egyik kedvencem következik, ez egy gergelytánc.
1: Fogfi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Csubi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor, esetleg zivatar is érkezhet. A délies szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 10-e hétfő. A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
4: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
5: Nem.
4: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
5: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
6: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
5: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
4: Vagy lázadunk. Nem tudom, hát, hogy lehet, lázadunk, hogy a fiatal, de... lehet, hogy lázad.
5: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük, most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
4: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
5: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki, ez benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
4: De jó, az azt a... mutasd meg most itt valahogy.
5: Nem, hát nincs vért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon jöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
4: Ez biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
5: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és meg tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
3: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni, vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük, az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka, és áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa, egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitaláld, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Pienso que un sueño para

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt, nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy bulim. Hát annál önállóbb személyiség azért kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
3: Ő is beszélt.
2: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészházban lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudnád befogadni, mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Ropi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát de akkor mogorva. Lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát, fiú.

0: De szóval, hogy úgy lehetett a lakásban a másik kutya. És így mindig az volt, amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te, hozd vissza te.
1: Visszajött?
0: A másik kutya? Uh-huh. Soha többet nem lett meg.
1: Aha.
0: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta, aki, akkor még nem volt ez annyira...
1: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
0: Vissza ne gyere,
1: vagy most lelépsz innen,
0: lehet.
1: Vagy neked annyi.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
3: Igen, Freudról beszélgetünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem
3: igen,
1: meghallgattam.
3: Ez a...

0: hat higgye, amit
1: de hisz. Mogorva alak? Nem.
0: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
1: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
0: Hát,
1: tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupasz hív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
3: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
0: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
3: Volt ilyen is az életemben. Tessék. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
0: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki ne válhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet?
3: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
0: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
3: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
4: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancs Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakit, tehát ez benne van a pakliban,
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
2: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
1: Mérai Kata.
2: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
11: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak elementők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75-re módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak elementők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a Tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőiről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kissé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felé, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor-zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénklökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
7: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Augusztus 10-e hétfő. A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a Belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk.
5: Hobby Rádió!
13: Egészségedre! Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, immár másodjára Daróczi Zoltán természetgyógyászt, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnökét, a Természetes Egészségmegőrző Egyesület, a Terem elnökét, valamint a Mandala Életfa Kft. És az Élőfény Oktató Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt a munkahelyeden most már másodjára sor kerülhet erre a beszélgetésre. Zoltán, folytatjuk. Hol hagytuk abba?
1: Ott hagytuk abba, emlékezetem szerint, hogy a embernek ahhoz, hogy változzon, mindig voltak közöttünk olyan idézőjelű misztikus képességekkel rendelkező emberek, mint például a füves asszonyok, javasok, nekünk a táltossaink, vagy a sámánoknak mondott emberek, kenőasszonyok, tudó emberek. Most ezeket a társadalom ugye tisztelte, és egy picit félt is tőlük. Akár a természetgyógyászok közül vegyük például a Bicsérdi Bélát, aki a nagyon sok nyelvre lefordították a munkásságát, valaki nagyon szerette, valaki nagyon unszimpatikusan nyilvánult meg felé, de mindenképpen beszélni kellett róla. Aki egy picit kilóg a sorból, azt a társadalom igyekszik úgy kivetni magából.
0: Magányos farkas.
1: Igen. Ez egy
0: nem
1: emberi,
0: kívánatos.
1: Igen. Ez egy emberi tulajdonság. Az is, aki nagyon jó, és az is, aki
0: külön utakra megy.
1: Hát, hogy a mai világ merre megy, én ezt a hallgatókra bízom, hogy hol tart most az erkölcs, etika és morál Magyarországon.
0: Zoltán, beszéljünk most az apiterápiáról, hisz ezzel is foglalkozol. Mi az?
1: Igen. Családi örökségként folytatva, ugye az apiterápia méhészeti termékekkel való gyógymódot jelent. Ez egy gyűjtőnév, tehát többféle apiterápiás termék van, például a mélypempő, a virágpor, a mélykenyér, a mély szúrás terápia, a méhecskék hangja, a kaptároknak a levegője, a mély méregterápia, ugye, a méz, és lehetne folytatni a sort. Na most mi egy családi hagyományként kifejlesztettünk egy több mint méz termékcsaládot, ami eredetileg méh gyógyszerként indult. Ugye tudjuk azt, hogy a mézben nem szabad, hogy legyen permetszer, vegyszer, származék. Ezt laborokban ki lehet mutatni. Na most, ha beteg egy méhcsalád, akkor ugyanúgy kell neki gyógyszer. A gyógyszernek a maradványai bekerülhetnek a mézbe. Na ez kiváltandó, kettő debreceni bioméhész elkezdte, hogy mi lenne, hogyha a méhecskéknek gyógyteákat adnának. És egy gyógytea ötletet tett követte, és rájöttek, hogy ezt a gyógyteát, ugye hordásmentes időszakban, amikor elvirágzik az akác, a napraforgó, de a méhcsalád erős, enniük kell. Na most vagy etetnek vissza mézet, vagy adnak nekik cukrot, de azt nem szeretik a méhecskék, mert a emésztő csatornájuk a normál kristálycukorból készült oldattól lebetegszenek. Tehát nekik sem jó. És akkor így indult el, hogy olyan növényeket, amihez amúgy nem jutnak hozzá a méhecskék,
0: mert a környéken nincs.
1: Nincsen, vagy nincs nektárképződés, megkínálták a debreceni méhészek. És rájöttek arra, hogy ezt beviszik a lépekbe, ott lezárják, fermentálódáshoz hasonló folyamat indul meg, és a hatóanyag feldúsul. Vagyis, ha egy zöld dió, aminek ugye nincs nektártartalma, de van oldata, a méhecskéket megkínáljuk, az beviszik a lépekbe, és 2-3 hónap múlva lesz egy zöld dió tartalmú méz. de ezt nem lehet méznek nevezni, a magyar jogszabályok szerint ennek lett egy új neve, méhtermék. Tehát hivatalosan méhtermék. A köznyelv azt mondja, hogy zöldió méz, ami ugye nem szó szerint kell érteni, de például a mézharmat az sem méz, hanem egy bizonyos ilyen fán élő tetű, egy kis állatkának a nedve, amikor megfejik idézőjelben a méhecskék, kibocsájtanak egy nedvet, és a méhecskék ezt összegyűjtik, ebből lesz ez a fenyőméz, vagy erdei méz. Mégis a köznyelben azt mondják, hogy fenyőméz, pedig az nem méz kvázi. No, de visszakanyarodva, ez a gyógyteának a hatóanyag tartalma feldúsul, háromszorosára van, hogy négyszeresére feldúsul, mintha utólag tennénk a mézbe gyógynövényt. Tehát valami olyasmit tudnak a méhecskék, amit mi emberek még nem tudunk megoldani. Tehát az is jó, amikor a piacon látsz, hogy tesznek bele hagymát, fokhagymát, diót, tökmagot. Akkor is oldódik ki. De amikor oldatként kapja meg a méhecske, mintha egy nektárt kapna, akkor ez egy csodálatos,
0: dúsult,
1: zamatos, ízletes, nedű táplálék lesz. És elértük a harmadik fázist, és kijelenthetjük, hogy bár te is, én is úgy tanultam, hogy cukorbetegeknek nem adunk mézet, de képzeld el, és képzeljék el a kedves rádióhallgató, igenis lehet zöld dió méterméket adni, klinikai kettős vak humán pilot kísérletek vannak rá, hogy a zöld dió métermék a vércukor szintet csökkenti. Tehát ez klinikai eredmények által igazoltan a cukorbetegeknek reményt adhat. Reményt lehet, mert igenis a méhek segítenek a cukorbetegeknek a terápiájában is. Ez egy csoda.
0: Németországban azt mondják nagyon sok helyen, te most a kettes cukorbetegségről beszélsz.
1: Így van.
0: Hogy azt egyszerűen kezdetén mondják ők, lehet melasszal gyógyítani. Mi a véleményed?
1: Így van. Ez egy igaz dolog, én is tanulmányoztam ezeket, de az ember, Éva, tudod, gyarló. Illedelmesen, köznyelven lustácska, lusta. És ha elfogadná azokat, akkor nem lenne úgymond ennyi cukorbeteg, bár a cukorbetegség hátterében ma már egyéb tényezők is közre játszanak. A felborulva, itt az előző adásban beszéltünk a parazita terhelésről, nehézfém toxin terhelésről és
0: egyedekről. Mérgek az élelmiszerbe, italba, levegőbe.
1: Mérgező gondolkodás, igen. És lehetne folytatni. Bizonytalanság.
0: Félelem. Betegség forrása.
1: Mi csodálatos a magyar? Félelem. Tehát megbillen a jövőkép, megbillen a tudatosságom, munkahelyen, családban, bárhol, ez is okozhat különböző cukorbetegségre utaló tüneteket.
0: Mi az a folterápia?
1: Hát ezt Németországban is ismerik, hogy folterápia. Ez egy olyan biofizikai eljárási módszer összességét jelenti, amit állapotfelmérésben használhatnak orvos és nem orvos természetgyógyászok, például akupresszőrök. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy áramforrás, egy elem bizonyos akupresszórás meridiánok különböző pontjain, nevezzük forráspontokon, egy elektróvával hozzáérek, a másik kezében pedig fogja az elektródának a másik párját. Na most bemegy egy impulzus, kijön egy impulzus, attól függően, hogy ez alul vagy túlműködés mutat, ez kimutatja a műszer jelleggörbéjét mutató grafikon, egy ábra, és lehet, hogy a hozzá tartozó energiapályában, vagy úgy is mondjuk meridiánpályában, alulműködés vagy túlműködés van. A terapeuta ez alapján összeállíthat egy nagyon jó terápiás tervet. Mert ami alulműködik, tölteni kell, ami túlműködik, fékezni kell. És ezt, ha tudjuk, hogy miben mi van, akkor gyönyörűen lehet ezt a terápiát folytatni. Erről szól a folterápia.
0: Te, mint természetgyógyász, vizuális állapotfelmérést készítesz. Miből áll ez?
1: A vizuális azt mondja, hogy látás. De a látás nem csak egy fizikai látást jelent.
0: Hanem bejön valaki, leül, megnézed a kezét, igen, fejét, igen, járását.
1: Igen. Egyből, ahogy bejön a testbeszéde, ahogy köszön, a mimikája, az arca, ahogy a kezét nyújtja, ahogy megfogja ilyen döglött halként, hogy oda nyújtja, vagy pedig férfiasan kezet fogunk, kezet rázunk, és szemkontaktus van-e. Most ebből már van egy összkép. Én ezt oktatom is, a vizuális diagnosztikát. Csodálatos világ, hogy arcról olvasás tudománya. Ez minden keleti tannak.
0: Ismered?
1: Persze, ez egy alapműnek számít, vagy Ohasi, tehát lehetne mondani ezeket. Tehát ez nagyon fontos a természetes gyógymódokat gyakorlóknak, hogy a szemöldököt így, most példákat mondok, a mimikai ráncok, a szemnek a íve, a szemek távolsága, az ajkak szélessége, fényessége, ereje, mindene ad egy jelzést, és van egy jelentése. A vizuális diagnosztika ezen repertoároknak az összessége, itt nem csak az arcot nézzük, megnézzük az íriszt, a nyelvet, az orr, a fül,
0: pulzus.
1: A pulzus, az ugye kvázi nem is látás, hiszen érintés, hanem az ujjaimmal érzem, de az ujjaim látnak, mint a masszőröknek kialakul, főleg a vak masszőröknek, hogy látnak az ujjaikkal, érzik az energia blokkokat. Na erről szól a vizuális diagnosztika, vagy vizuális állapotfelmérés, ez egy gyűjtő név.
0: Megtudtam azt is, hogy természetgyógyász alapmodul képzésben is részt veszel. Ez mi?
1: Magyarországon ahhoz, hogy valaki természetgyógyász lehessen, különböző képzéseken kell részt venni. Ennek a képzésnek egyik állomása a természetgyógyászati modul képzés. Mellette van egészségügyi modulképzés, és a természetgyógyászati modulhoz van egy önismereti életmód táborban való saját élményű részvétel.
0: Ez kötelező?
1: Szerencsére igen.
0: Majd kitérek, hogy miért. Mi történik ott?
1: Nem a képzés, az életmód táborról beszélünk. Éppen most lett vége, ugye 4 napja egy ilyen életmód tábornak. A fő cél saját élmény. Belső munka folyik. Például mindenki létrehoz egy szociális atomot. A térben megmutatja egy lapon, egy író rajzlapot képzelj el, azt mondod, hogy téged jelképez egy virág, vagy egy levélke. És ami fontos az életedben, a térben elhelyezed. Például lehet, hogy valakinek van egy nehéz szülő-gyermek kapcsolat. Az lehet egy kavics darab, jelképesen. Lehet egy gyász. Ez lehet egy eltört levélszár. Egy száraz gajacska. Ez rengeteget elárul a szimbolika nyelvén. Ez külön terápiás eljárás, hogy szimbólum terápia. Tehát egy testvér rivalizáció, lehet például egy elszáradt gyümölcs, hogy a szeretet már elszárad, de testvérek össze vannak kötve egy életre, és akkor ezeket lehet megoldani. Így kezdődik a tábor legalábbis nálam, hogy ezt mindenki kiteszi, hogy mi az a feladat, mi van a hátizsákjában. Így érkeznek a résztvevők. Este tűzszertartás. Régebben is
0: tűzön kell menni?
1: Nem azt jelenti a tűzszertartás. A tűz nélkül nincs belső átalakulás. Ez egy belső lélek tüze. De mi igazán fizikálisan is gyújtunk egy kis jelképes tisztító tüzet. A tisztító tűz szimbolikája, hogy azokat, amiket szeretnél letenni, elengedni, felírod papírra, cédulára, és amikor itt van az idő, elégetheted, de kérni kell a tüzet. Én, mint aki vezetem a szertartást, köszöntöm a hely lelkét, szellemét, hiszen elve egy tiszta térben vagyunk, tehát én egy tiszta energetikájú helyre viszem a társaságot, például Hortobágy Nemzeti Park területe, vagy Tisza mellék, vagy Erdély szívébe viszem, ahol tiszta a természet, közel vagyunk. Köszöntjük mind a négy őssellemet, a földet, a levegőt, a vizet és a tüzet, és az ötödik ellen mi magunk vagyunk. Másnap vízszertartás van, amiről majd, ha érdekel, akkor majd küldök át anyagokat neked, hogy egy gyógyvízben, melegvízben, a hangok birodalmával halva megélhetjük a méhen belőli, vagy magzat beli, vagy előző életbeli, vagy köztes létbeli megélésénk is lehetnek. Nyilván fontos, és ez az én felelősségem, hogy tartom úgy a teret, hogy mindenki tudatilag, lelkileg visszajöjjön ebből a csodálatos állapotából. És önismereti gyakorlatok vannak a táborban. Ez a tábor programja, hogy érezd meg lehúnyt szemmel körülötted a teret. Vigyázzál egy másik társadra, aki vigyáz rád, és te lehúnyt szemmel mész a fák között. Érezd meg, hogy hol sűrűbb a tér, mert ott van egy bokor például, hol ritkább a tér, ott lehet menni. A földön érezd meg, hol van egy vakontúrás, ne rúgjál bele, hol van egy tuskó, ne rúgjál bele, fatuskóra gondolok, ne rúgjál bele. Jó? Ezek érzékelő, képességfejlesztő gyakorlatok. És elviszem szent helyekre is. Ilyen például emlékhelyek, ahol táltosok voltak annó, megvannak ezek a helyek nekem, és ott lehet kapcsolódni az ősök szellemiségével, az ősök helyszínével. És azért mondom, hogy szerencsére ez része a képzésnek, mert belső megélés egy utat indít el mindenkiben, amit akár hónapok múlva is még visszaköszön. Na most természetesen az ember gyarló. És tudom, hogy találnak a kedves rádióhallgatók idézőjelbe online életmód tábort is. Én ezt nem javaslom. Ugye felteszek egy kérdést, hogy milyen a tengeren egy csónakban lenni, vagy nézni videón a tengeren a csónakot. Teljesen más a különbség. Mind a ketten voltunk Japánban, láttuk a Fujiyamát közelről, milyen ott megélni, vagy pedig látni. Képen látni a Fujiyamát, vagy egy filmen keresztül. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Tehát itt energiákkal találkozunk, energiákkal kapcsolódunk, és ennek egy részét, amit lehet, haza is visszük. Erről szól az önismereti életmódtábor.
0: Most Daróczi Zoltán második kiválasztott zenéje következik, a címe áldott.

0: használnak a tudásnak. Ezt régen úgy is mondták, hogy Upanishad, közelülés, hogy a mester közelében vannak ilyen pszichikus képességű emberek. Nagyon sokan azt mondják, hogy az én közelemben is ezt meg lehet élni. A gondolatában hallja azt a választ, amit ő gondolatilag feltesz. Ez az kell, hogy módosult tudat állapotba kerüljünk, mind a ketten és a körülöttünk lévő térben lévő emberek is. Azért ajánlott a jelenléti képzésen részt venni, mert ott ki tud alakulni egy olyan kollektív mező, egy olyan kollektív tanulási energia, amelyből a nem könyvbéli tudáshoz hozzá lehet jutni.
1: Ami a fontos.
0: Ami a fontos lenne. Belső megélések segítségével. Na most itt van az, hogy természetesen találnak majd a hallgatók online képzéseket is, de válasszuk külön. Ott információt olvas, információt kap, mint egy könyvből, de itt nem a könyvet adjuk át, azt át lehet olvasni otthon, hanem ebbe a kollektív mezőhez való kapcsolódás
1: energiát,
0: energiát, és ez jóval több, hatványozottan, exponenciálisan, logaritmusosan több tudáshoz lehet így, szemlélethez lehet így hozzájutni. Érthető ez szerinted, Éva?
1: Szuper.
0: Jó, köszönöm.
1: Kedves Zoltán, a műsor címe Egészségedre, a test, lélek, szellem egészségére hivatott beszélgetésekkel. Mit teszel te egészséged érdekében ennyi okosság után, amit már két órába hallok tőled? Mit teszel te?
0: Én még a hadsereg után 94-ben találkoztam a jógával. Nekem voltak sérüléseim, és a jóga segített, a jóga az életem része. De itt nem ez a hinci-hanci, ugri-bugri gyakorlatokat értem a jóga alatt, az is fontos, de nyilván én nekem a gerincem már nem olyan hajlékony, mint 20 éves koromban, de önmagamhoz képest nyújtok. De ezek a gyakorlatok csak azt a célt szolgálják, hogy tudjak módosult tudatállapotban lenni, hogy ne menjen el a figyelmem, a tudatom, hogy zsibbad a lábam, zsibbad a hátam, a dereka. Tehát a jógában én azt értem, hogy benne van egy fizikai síkű ászanák gyakorlása, benne van a megfelelő pránajáma légzésterápiák gyakorlása, és a szellemi útra való ráhangolódás. Nagyon odafigyelek a táplálkozásomra, tehát nem, tehát ilyen, ezért is vagyok gondban időnként Budapesten, mert ellenőrzetlen táplálékokhoz lehet csak hozzájutni. Amikor jövök fel Budapestre, akkor mindig hozom magammal a vizemet, a kenyeremet, a megfelelő helyekről azt, amit éppen tudok fogyasztani, és nagyon megnézem, hogy mit, hogyan táplálkozunk. Nagyon fontos, minden nap igyekszek, én úgy hívom, hogy relaxálok, és ez a relaxáció időnként belesiklik a meditatív állapotba. Ezt szerencsére én ugye 2000-ben voltam először Japánban, az ott kapott technikák és útmutatások alapján a mai napig gyakorlom, és időnként sikerül is meditatív állapotba kerülni, és ez egy nagyon nagy eredménynek tartom, hogy a ottani japán mesterek által is elfogadott állapotba tudok még kerülni, meditatív állapotba.
1: A betegségek nagy része a lélek megbetegedéséből indul ki. Így látod te is?
0: Igen. Hát ugye, akik lélek, ugye ez nem jó szó, hogy lélekterápia, mert a lélek, ha úgy nézzük, egészséges lenne, ha hagyjuk. Ez egy köznyelv, hogy lélekterápia, vagy tudati, vagy szellemi terápia. Igen, én is így látom, de az emberek nagy részének ez nehezen lehet megfogni, ezért meg kell próbálni valami emberek számára közérthető minőségre lefordítani ezt a szellemi, tudati, vagy idézőjelbe lelki terápiát.
1: A gyógyulás útja és ideje. Milyen tanácsot adnál erről? Hiszen épp annyi idő kell a gyógyuláshoz, mint amennyi a betegség kialakulásához kell.
0: Igen, ez így van. És ezért vagyok bajba, mert így 36 év terápiás múltál a hátam mögött, általános tanácsot nagyon nehezen tudok adni. Alkatilag lehetne mondani tanácsot, vannak persze alapszabályok. Például lelki tisztaság, a istenhit, a jókedv, a pozitív hozzáállás, a tiszta levegő. A tiszta levegő nincs Budapesten, de ezzel mondom légzés gyakorlatok. Tudatos táplálkozás, asztali áldás. Tehát talán ezeket tudnám mondani, mert ha egy nagyon gyenge minőségű táplálékot is egy asztali áldással, energetikai kezeléssel fel lehet erősíteni. Annak, aki ezt tudja és végzi.
1: Lásd Csernobil.
0: Például.
1: Maradtak ott, vagy visszajöttek családok, akiknek semmiféle sugárzási betegségük nincs.
0: Így van. Na most azért valljuk be, hogy azért ez nem minden embernek van, úgy mondjuk, hogy pszichikus ereje és képessége erre. Én láttam Japánban ilyen mester, aki tényleg olyan anyagot fogyasztott, amitől más átlag ember meghalt volna. De ő gyakorolt mentális képességeket fejlesztett ki magában. Tehát ez is fontos lenne. Na most a nyugati ember azért mindent igyekszik pénzért megvásárolni, egy mentális képességet nem lehet pénzért. Ez egy illúzió.
1: Most Daróczi Zoltán harmadik kiválasztott zenéje következik, a Magyar Hitvallás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállamra veszem, ezért magamat is reá feszítettem. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére, ezt, ha belevésed kardot pengéjébe, halottak országát feltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőd veted. Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél. Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. Mert ez a hit az erő. Mert aki hisz, győzött. Mert az minden halál és kárhozat fölött az élet urával szövetséget köt. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen. Annak van szíve minden vésszel szemben, minden pokol ellen, mert véle az Isten. Annak lábanyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltiport mező, édes madárdaltól hangos lesz az erdő, napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyere, boldogság tanyája, minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar, te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tied a jövendő. Magyar, legyen hited és lészem országod, minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, amit néked címeredbe vágott, szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad azt rebegje reggel, délben, este, véreddé, hogy váljon az ige, az eszme, hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.

0: Zoltán, egészséges étkezésbe mit követsz? Vegán, vegetáriánus vagy mindenevő vagy? Csak az a fontos, hogy te állítsd elő?
1: Hát ez egy illúzió lenne, nem tudok minden táplálékanyagot előállítani. Én Ferencsik Pista bácsival találkoztam, a rádióhallgatók nagy része ismeri. Én akkor mindenevő voltam ifjú legényként, mint minden vidéki legény. Hús, pörkölt, szalonna, kolbász, amit mi termeltünk meg. Mondjuk azok még tisztább ételek voltak.
0: Mert akkor boldog állatoktól.
1: Igen, tárgoztuk. igen. Mindenki megtermelte magának, tehát vidéken mindenki megtermelte magának. Ma arra biztatok mindenkit, aki vidéken él, próbálja meg. Aki városban él, keressen egy ilyen családot, ezáltal a vidéki családoknak munkát lehetne adni, hogy őtőle vegye meg a betevő falatjához az alapanyagokat. Vagy piacon, vagy beszállítók. Az én hallgatóim csinálták azt, lebeszélték, hogy a barackot, a almát, a zöldséget felvitték vidékről, szétszették a parkolóba, szétmérte mindenki, és mindenki jól járt. A mai kor embere gyarló. Ezért könnyebb bemenni és megvenni a gén manipulált élelmiszer alapanyagokat. Én vegetáriánus vagyok, de ha olyan helyen vagyok, például a Hortobágyon, a tiszta, és megkínálnak, ami ott nevelődött húsáru, akkor én elfogadom, megköszönöm, mert jó szívvel adják áldott ételt. De alapjában én igyekszem a vegetáriánus minőséget tartani, de van, amikor kúraszerűen vegán táplálékot tartok, de ez is alkat és élet, helyzet és évszak függő. Tehát terápiásan kell erre is rátekinteni. És a nagyon sarkos táplálkozási irányzatokkal nem értek egyet.
0: Mi a véleményed a böjtölésről?
1: Nagyon jó, de a böjtöt tegyük hozzá, hogy ez mindig kell, hogy szellemi tartalom is kísérje. Tehát ez nem egy fizikai jellegű folyamat, hanem egy lelki, tudati, szellemi tisztulás is a böjt. Én is böjtölök rendszeresen, és arra biztatok mindenkit, tegye meg. Ennek különböző fajtái vannak, már az is böjt, hogy valaki 2-3 napig, és vannak 20-30 napos nagyobb böjtök is, de ez mindig egy szellemi, tudati ráhangolódás is kell, hogy legyen.
0: Németországban nagyon dívik most az intervall böjtölés. Ez azt jelenti, hogy reggeliznek, aztán esznek valamikor 2 óra körül, és utána a következő nap reggelig nem esznek, csak folyadékot vesznek magukhoz. Mi a véleményed? Tehát 16 órás étkezési szünet van.
1: Igen, időszakos böjtnek is hívják ezt. Ha valakinek bevált, akkor ezt tegye. Egyébként én is így, hogy reggeli és ebéd van nekem, vacsora már nincsen, tehát nekem is megvan. Én ezt nem hívom böjtnek. Nekem a böjt azt jelenti, hogy gyógytea és semmi más, vagy esetleg gyümölcslé és semmi más. És nem eszünk szilárdat, nem eszünk húst, meg semmi állati eredetűt. Inkább azt mondom, az áhimsza elve, a nem ártás elve alapján böjtölni. Az ájurvéda nagyon szépen megfogja ezt a fogalmat, és én inkább a tradicionális utakat követem a böjt rendszerében is.
0: Persze, ez az intervall böjtölés városi embernek emellett lehet még dolgozni, meg így sportolni, van. Tehát nem. Mert...
1: Én is mellette sportolok böjt, illetve nem sportolok, hanem mozgok a jóga szintjén, de ez az életem része. Igen, vannak ilyen újabb kori elnevezések.
0: Minden ember más és más, vallom én, nincs 2 azonos ember, nincs 2 azonos betegség, és nincs 2 azonos gyógymód sem. Így látod te is?
1: Így van. Abszolút. Nincs is. Egyetértünk. Alkati jellemzők vannak.
0: Mit tehet egy egészségtudatos ember ma? Figyeljen oda az étkezésre, beszéltünk a mozgás fontosságáról. Légzés, mit tudsz mondani? Mert a mai modern ember csak piheg. A tüdejének a felső részét használja, az alsó

0: életerő, vagy lélekerő. Olyanokhoz menjenek el tanulni, aki nem csak tanítja, él is azt, amit beszél. Tehát olyan, hogy már bocsánat, hogy különböző szépítészeteket használó jogoktatók, az nem az a kategória. Pont, és nem mondok többet erről.
1: Zoltán, hobbid? Csak nem a munkád?
0: A kérdésre megadtad a választ. Azon szerencsés ember vagyok, hogy én nem munkám van, hivatásom van. Istentől adományozott hivatásom.
1: Mi a kalappal?
0: Nem érzem munkámnak, szeretem csinálni, ha úgy nézzük, ez a hobbim, és ez az életem. És ezt sugárzom ki, aki megkeres, az tudja, aki ismer, tudja.
1: Terveid. Kérdezhetek ilyet?
0: Igen. Szeretnénk a Terem Egyesülettel, amire utaltam az előző rendszerbe, egy országos hálózatot kialakítani. Szeretnénk, hogy a népi gyógymódok visszanyerjék a társadalmi elismertségüket. Ez elég nehéz a mai világban, mert ma már a mesterséges intelligencia is ferdít, huncutkodik, és elhallgat bizonyos népi gyógymódokat, vagy megmásítja a népi gyógymódokat, például a mesterséges intelligencia. Tudom, sokan a rádió hallgatók közül a mesterséges intelligencia bűvöletében élnek. De van nem egy olyan példa, hogy például nekem vannak régi két háború közötti lassan 100 éves irodalmaim is, és ezeket elhallgatja, vagy megmásítja a mesterséges intelligencia, például bizonyos gyógynövényekre, amik gyógyhatások, ma már azt mondják, hogy nem szabad őket használni, mert mérgező hatású. Igen. Régen is lehetett odafigyeléssel, tudatossággal. Tehát ne higgyünk el mindent, üzenem, nem szabad mindent elhinni a mesterséges intelligencia könyvtárának, hiszen abból építkezik és táplálkozok, amit bizonyos emberek neki betáplálnak, és tudjuk, hogy most hol van a legtöbb pénz, drága Éva és kedves rádióhallgató
1: a világban.
0: Így van, tehát nyilván nagyon nagy erővel a nem én, hanem az Éva által említett lobbik adják a mesterséges intelligencia tanulói táplálékát. Így az egy jó diák, és azt mondja, amit neki megtanítanak. Tehát éberség, tudatosság, népi, józan, paraszti ész.
1: Igen, ez az én mottóm is, hogy mindent próbáljunk egyszerű paraszti ésszel megérteni. Erre nagyon jó példa a mesterséges intelligenciára, amit most mondtál, Németországban azt hirdeti a mesterséges intelligencia, hogy a keserű baracmag, amiben B17 vitamin van, abban van kéksav, tehát arzén, és ezért ne együnk kettő darab baracmagnál többet. Holott a keserű baracmagot lehet marokszámra enni, mert nagyon jó rákos betegeknek.
0: Hát kinek mekkora marka, kedves Éva, ez attól függ.
1: Hát abban van mondjuk 16 szem.
0: Alkat függő. Ma már egy városi ember annyi sok toxikus anyaggal találkozik, hogy valóban megterhelhető lehet neki egyszerre ennyi barackmag. Ugye azt tudom mondani, hogy a mai kor emberének olyan kihívásokkal kell szembenézni, amit ezelőtt néhány év, egy emberöltővel nem volt ennyi elektromágneses terhelés, nem volt ennyi parazita terheltség, nem volt ennyi génmanipulált táplálék, nem volt ennyi szennyezett ivóvíz, nem volt ilyen rossz levegő. Tessék?
1: Ez a véletlen?
0: Hát nem véletlen. Tehát ez egy folyamatban vagyunk. Úgy mondják a rigvédák, káliuga, vaskor, akit érdekel, utána nézzenek, tehát ma egy fejlődési lehetősége van az emberiségnek.

0: ha tudatosodunk, szép jövőt hagyunk gyermekeinknek, ha nem, akkor ez az emberiség elvész, elpusztul, mint ahogy már előttünk jó néhány civilizáció.
1: Állítólag mi vagyunk a hetedik.
0: Igen, ezt nem
1: és
0: tudom
1: pontosan,
0: de tény is való, hogy halladunk, mert a Föld természeti kincseit feléjük felhasználjuk. Például én azért költöztem el Debrecenből, és egy kicsit el is érzékenyülök, mert még mindig itt van bennem a fájdalom, hogy az ország legjobb földjeit, kedves Éva, kedves rádióhallgatók, talán tudják, hogy 40-40 aranykorona feletti feketi föld mit jelentett. Több ezer hektár le van szennyezve, betonozva, akkumulátor és egyéb ipari gyárak szempontjából.
1: Állítva.
0: Plusz a kiszolgáló létesítmények, ez több ezer hektárt jelent egy olyan világban, ahol az élelmiszer kincs lenne.
1: Állítólag az akkumulátorgyár levegőt is mérgezi, és a Debrecen és környékiek tüdőbetegséggel számolhatnak.
0: Ez így van, kedves Éva, de ez megint egy tabu. Én ennek utána mentem, utána néztem, kínai kapcsolatokat is megmozgattam. Azok, akik Debrecenben hozták a gyárakat, azokat Kínában például környezetvédelmi szabályok megszegése miatt utána lehetne olvasni, ennek nem folytatom, mert ez egy nagyon-nagyon kényes téma, de sajnos még a mai napig nem hiszik el az emberek, hogy gyermekeink jövőjét adtuk oda, sajnos nem csak Debrecenben, hanem több helyen is, mert ennek utána lehetne nézni, hogy mivel jár. Fel sem fogják az emberek. Na most, egy ilyen helyen élő ember számolhat, megnövekedett toxikus anyag szinttel a vérében, a szervezetében, és említettünk a munkásságomról, szerencsére kaptam olyan lehetőséget a Jóistentől, hogy be tudtam szerezni olyan orvostechnikai vizsgáló berendezéseket, amivel ezen nehézfémek és egyéb szennyező anyagoknak a szintjét lehet ma már mérni, és akkor fel lehet ezekre készülni. Talán ennyit tudnak tenni az emberek.
1: Árszpoétikál, Zoltán, hitvallásod.
0: Egy tudás, ami biztos. Feletted az ég, alattad a föld, bennünk a létra. A cél az, hogy Isten emberekké váljunk, és fényt mutassunk a szellemi sötétségben.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Daróczi Zoltánnak, hogy még érdekesebbé tette a második felvételt. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Minden jót kívánok, Isten áldjon bennünket.
1: Tehát Daróczi Zoltán és Tucsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
6: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
7: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
6: Nem lehet, hogy vírusos?
7: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
6: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
7: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
6: Majd ők megoldják.
7: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
6: Ők távolról is megoldják.
7: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
6: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Nudalni.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
2: 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a reponautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a reponautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu. Reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót!
7: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Igaz, még javában tombol a nyár, de a foci rajongók fogadok, hogy már az őszi szezon meccseinek időpontjait nézegetik és azt tervezgetik, melyikre szeretnének jegyet venni. Mindezek okán ma abban igyekszünk majd segíteni, hogy milyen oldalakról szabad jegyet rendelni. Mert hogy sajnos sokakkal megesett már, hogy azt hitték, van jegyük egy rangadóra, ki is utaztak, és aztán nagyon nagyot koppantak. Mint utóbb kiderült, kamu oldalon vettek jegyet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Mit tehet az ember, ha a szállodába külön díjért befizetett tévécsatornákért csak a pénzt kérték el, és nem kapott érte egyébként semmit, vagyis nem tudta nézni azokat az adókat. Amikor pedig reklamált, annyit mondott a recepciós, hogy hát sajnálja, de a számlából ugyanakkor nem vonta le a nem vett igénybe szolgáltatás díját. Na mi van ilyenkor? Ezt is megfejtjük ma. Aztán egy hallgatónk történetéről is beszélünk ma. Rendelt egy nagy takarítást az otthonába, eddig rendben is van minden, de nem volt elégedett az eredménnyel. Reklamált, de elhajtották. Milyen szabályok vonatkoznak egy ilyen szolgáltatásra? Egyáltalán hogy lehet megállapítani azt, hogy rendesen kitakarítottak, vagy nem? Erről is beszélünk, mint hogy arról is, hogy hogyan lehetséges, hogy hiába fizette ki valaki a később felhasználható utalványát, a beváltóhely mégsem fogadta el. Aztán mit lehet tenni olyankor, amikor nem adják oda a számlát egy munka végeztével, azt ígérik, elküldik majd e-mailbe. Ám a számla sose jött meg, a hallgatónk pedig kicsit sem elégedett az elvégzett munkával, ráadásul hiába próbálja őket utolérni. Aztán egy megtörtént eset kapcsán azt is megfejtjük, hogy Antik Csillár felújítása a történet, ez egy tényleg megtörtént eset, hibás teljesítésnek számít ez az én kérdésem, ha a javítás után hiányzik a kristálycsilláron lógó díszekből, ami egyébként rengeteg volt, de majd részletesen végigbeszéljük, és még ha marad időnk, egy tömegközlekedéssel kapcsolatos vitás ügy megoldásáról is szó lesz. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, és már is belekezdünk. Annyira nagy szerencsém van, illetve nem csak a nekem, hanem szerintem a kedves hallgatóknak is, ugyanis végre sikerült egy igazi békéltetőt becsalnom a stúdióba. Nagyon sokat beszélgettünk már az elmúlt évek során is a Budapesti Békéltető Testületről, egyáltalán a békéltető testületekről, és hogy látom a levelezést, azért már el is mennek, tehát használják is ezt a lehetőséget, aminek nagyon örülök, de hogy azt gondoltam, hogy nincs annál tanulságosabb, mint megtörtént esetekről beszélni, mert annak kapcsán mindenki a saját dolgába jobban el tud járni. Na, ez a hosszú lózong után nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Éva ügyvédet, aki békéltető is, és hálásan köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
1: Köszönöm, köszöntöm a hallgatókat.
0: Szóval, lehet, hogy valaki furcsálott, egy Antik Csillárról fogunk beszélgetni, de nekem ez annyira megütötte a fülemet ez az ügy, hogy mindenképpen beszéljünk. Ugye azt mondtam, hogy itt aki látott már Antik Csillárt, van sok olyan, aminek vannak ilyen millió kis logói, amivel jól lehetett gyerekkoromban zörögni, mert szép hangot adott. Szóval ezen kezdődött a vita, ha jól tudom, és úgy elfajult, hogy már a békéltető testülethez mentek. Mesélj már erről.
1: Egy kedves idős hölgy egy antiknak nevezett csillár, ő maga Antik Csillárnak nevezte, felújítását rendelte meg egy üzlettel rendelkező vállalkozástól. Ő úgy mondta, hogy megbízta, de hát nyilvánvalóan arról volt szó, hogy egy munkával elérhető eredmény, tehát, hogy csillogjon, villogjon a csillár.
0: Igen, ez
1: volt az ő célja. Ezen a csilláron szerintem olyan 200-250 kristály fityegő volt, az volt a hölgy panasza, hogy felújítás után szerinte nem megfelelően és nem teljes számban pótolták a fityegőket.
0: Na hát ezt lehetne látni, nem? Vagy fotók voltak?
1: A már a kérelemhez becsatolt fotókból, még igazi kézzel írt kérelem volt, sok-sok kinyomtatott papírképpel, csillál alulról, felülről, társaságban, működés közben, bevilágítva, esküvőkor, minden, tehát látszódott. De ebből ugye értelemszerűen nem lehet megszámolni, hogy hány darab fityegő van rajta, csak azt láttuk, hogy sok. A hölgynek ugye azt mondta, a hölgynek az volt a panasza, hogy nem megfelelően voltak ezek a felújítás után rögzítve, illetve hiányoztak is belőle. Egyébként pótolni is kellett néhány sérült fityegőt, kristályt. A vállalkozás válasziratából egészen más tényállása rajzolódott ki, sőt, bár a békéltető testület a meghallgatásaink különösebb bizonyítási eljárás nem tud ugye lefolytatni, nyilatkozatokból, papírból, képekből, szakvéleményből tud dönteni, de egyszer csak megjelent a security két munkatársa az irodaházból, felciperve az antik csillárt korrekten becsomagolva.
0: Oda a békéltető testületi ülésre?
1: Bebizony, ott volt. A hölgy azt mondta, hogy számoljuk le, hiányoznak a fityegőkből, nem tudom én, 13 darab. A vállalkozás elővette a megbízási szerződésnek nevezte, de hát nyilvánvalóan egy megrendelés, egy vállalkozási szerződésről szólt a dolog, amin korrekten rajta volt, hogy ez egy esztétikai típusú villamosságot, húzalozást nem érintő felújítás, nyilatkoztatta a hölgyet, hogy ugye nem műtárgy, mert hogyha ilyen kulturális érték, akkor sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, akkor erősebb a dokumentáció, és mivel bár ez javító, karbantartó szolgáltatásnak a kötelező jogszabályi rendelkezések folytán nem minősül, ő ettől függetlenül a munkájára fél év jótállást vállalt, sőt, az is így van, önkéntes jótállást, sőt, az is benne volt, hogy a hölgyen leegyeztették, hogy ő Ausztriából meg fogja rendelni, mert Magyarországon nem kapható a kristályfityegőket, a hiányzókat. Ott ültünk, egyezkedtünk, a hölgy azt mondta, hogy ez a csillár így 13 fityegő hiányában, amit úgy elsőre nem lehetett látni, hogy ez így hiányzik, ez szinte értéktelen, tehát kéri vissza a teljes szerinte bekerülési értékét ennek a csillárnak, ami ugye felbecsülhetetlen érték, de ettől függetlenül a vállalkozási díjat is kérte vissza. Hát ekkor ugye...
0: Ilyenkor mit lehet tenni? Egyáltalán hogy lehet komolynak maradni?
1: Megnyugtatjuk a fogyasztót, tájékoztatást adunk a szavatossági jogok igényérvényesítési sorrendjéről, a hibás teljesítéssel okozott kár.
0: De magyarul, mert én értem, mi az, hogy hibás teljesítéssel okozott kár, csak azt gondolom, egy idős néni nem érti jól.
1: Abszolút, abszolút.
0: Tehát lefordítva a populáris.
1: Teljesen,
0: jó,
1: teljesen.
0: Jó, ez fontos.
1: Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Battonyától Nemesmedvesig, Tejföldtől az űrrakétáig mindenhez értenünk kell, és mindenkinek kell tudnunk elmagyarázni.
0: De ilyen ügyed még nem volt, pedig már nem most kezdted a békéltetést.
1: Ez így van, ez így van.
0: Mi lett a vége most már nagyon?
1: Egyesség lett a vége. A legalsó körben leszámoltuk a fityegőket, kibontottuk a csillát, óra 47-kor, egy órás a tárgyalás, tehát még volt hátra 13 percünk, leszámoltuk, nem hiányzott fityegő, csak az új fityegők közül kisebb volt a nagy fityegőnek is fityegő.
0: Jaj, ezt én már nem is tudom.
1: Olyan volt a kialakítása, hogy egy nagyobb kristályon lógott egy kisebb kristály. Igen, de hát ugye értelemszerűen olyat nem lehetett már kapni még Ausztriában sem, amit mondjuk 60 évvel ezelőtt legyártott.
0: Vagy
1: 160 évvel ezelőtt, és akkor lett egy napfényes egyesség a vége, ez a legjobb a békéltető testületi eljárásokban, hogy azért, hogy a hölgy elégedett legyen, a hazaszállítási költséget vállalta a vállalkozás, hogy hazaviszi a hölgynek a csillárt.
0: És föl is szerelíteti, vagy azt már?
1: A hölgynek lakásfelújítása volt, tehát volt mindenki ilyen, saját mestere volt, és azt is vállalta, hogy ha a hölgy fél éven belül újra hozzáfordulna, akkor egy ingyenes tisztítást kap a hölgy. Tehát egy rendkívül korrekt vállalkozásról volt szó.
0: A vállalkozás korrekt volt, a hölgy megnyugodott?
1: A hölgy teljesen megnyugodott, nem volt kevés munka, hogy megnyugodjon, de hát ezért csináljuk.
0: Hát ez egy jó sztori volt, de gondolom, hogy azért vannak ennél sokkal, de sokkal komolyabbak is.
1: Bizony.
0: Már ahol az ember még mosolyogni se tud. Én azt gondolom, hogy, és nem is engedlek el, vannak olyan témák, aminek kimeríthetetlen a tárháza, ilyen a tömegközlekedés. Mert hogy Mert hogy mindig én például most már az 5000 fokban nem, de egyébként szívesen tömegközlekedek, és én ott hagytam abba, mikor felszálltam az egyik villamosra, és nem volt klíma, viszont volt húzat, utána átszálltam a másikra, ahol olyan klíma volt, hogy a rutinosak előszedtek sálat, és letakarták a vállukat, szóval nekem innentől lett elegem a közösségi közlekedés, ez egy napon belül, egy úton belül történt meg, de gondolom, hogy ennél sokkal, tehát ez az én kínom, meg az én döntésem, ennél sokkal komolyabb tömegközlekedési ügyek is kerülnek hozzátok, mert hogy azok is hozzátok kerülnek, ugye?
1: Bizony, bizony, hiszen ez egy szolgáltatás. Szokott ügy lenni a késéssel, a pótdíjazással kapcsolatban. Érdekes esetek is vannak, hiszen ugye nekünk is ilyenkor el kell olvasni az üzletszabályzatot. Ha akarjuk, felszállunk egy villamosra, ha akarjuk, ha nem vonatkozik ránk 150 oldal üzletszabályzat. Például olyan eset is volt, amikor egy kinyitott energiaitalos doboz miatt kapott bírságot egy hölgy.
0: Már hogy fogta is a buszon vagy a villamoson kipöccintette?
1: Igen, mert nem volt betekerhető, és ilyenkor szennyezheti a többi utas ruházatát, mi egyebet, és éppen akkor ott voltak az ellenőrök, és ezért megbírságolták.
0: És ő elment a békértetőhöz?
1: Bizony.
0: De mennyivel bírságolták meg?
1: 25 ezer forintot.
0: Ja, azt hittem, az húzós.
1: Igen.
0: És akkor kikötött a békértetőn. Mi lett ennek a meséről a történetről?
1: Sajnos a vállalkozásnak volt igaza. A hölgy ugye azt mondta, hogy egy kis energiaital volt az ő dobozában, és olyan kicsi volt, hogy még az ő ridikülyese szennyeződött össze. Tehát egy kinyitott, nem mondok márkát, energiaitalos dobozról volt szó, amiben azonban volt, és nem volt visszazárható. Tehát jogosan...
0: Nem visszazárható itókát nem lehet fölvinni a tömegközlekedési eszközökre. Ez fontos.
1: Bizony. Hát ugyanúgy, ahogy erről most egy kampányt is láttam, ahogy étkezni sem lehet nyilvánvalóan.
0: De úgy étkeznek, mint a...
1: Az nem, biztos, igen. Azóta, amikor villamosozok, mindig eszembe jut, amikor látom, hogy valaki eszik-iszik velem szemben, hogy ezt a szegény hölgyet, ugye. Pont elkapták, és...
0: És meg is bírságolták, és akkor ki is kellett fizetnie?
1: Ki is kellett fizetni, és ugye mivel ez olyan bevétel, erről nem mondhat le erről a bevételről a közlekedési cég, tehát még méltányosságból sem tudta ezt elengedni.
0: Milyen más tömegközlekedési ügyed volt?
1: Hát volt egy rendkívül érdekes. 13 percet késett egy villamos. Tulajdonképpen erről van szó. 15 perc után kell ugye késési igazolást adni. Gondoljunk, a gyereke elkésik egy óráról.
0: Ez se köztudomás, hogy 15 perc után kinek kell... Akkor álljunk meg.
1: Oké.
0: Kitől lehet beszerezni a késési igazolást? Ma MÁV-nál már tudom, de a BKV-nál nem.
1: A BKV-nál van, online is be lehet szerezni, tehát lehet írni egy e-mail címre, illetve személyesen az ügyfélszolgálati irodában is eljárva. Tehát, hogyha a gyerek igazolatlan órát kap, akkor ezt ki lehet váltani egy igazolásra.
0: Aha, ez például egy fontos dolog, amit csak nézünk egymásra, nem tudtunk. De akkor vissza a történethez, tehát valakinek 13 percet késett a micsodája, busza vagy a villamosa?
1: A villamosa késett, és ugye ő próbálta nézni a saját applikációján, meg a futár jelzőtáblán, ami már ugye van, de azt
0: ami
1: mondja,
0: vagy működik, vagy nem,
1: hát
0: igen.
1: Hát igen, és ő azt mondja, hogy ellentmondó információkat kapott, és ez az ő munkába jutását jelentősen megnehezítette. És nem is ugye ennél az üzletszabályzat kizárja a különböző kártérítéseket, tehát ha én el akarok késni, vagy elkések a színházból, akkor az én taxi költségemet nem tudom ráverni a közlekedési szolgáltatóra. De itt az úr azt mondta, a fogyasztó azt mondta, hogy én jelképesen 1000 forintot kérek, mert nem megfelelően tájékoztatott engem a közlekedési szolgáltató.
0: Hát ez egy úri ajánlat, igaza van, mert nem a pénz volt számára a lényeg, hanem a valamiféle elégtétel, ugye ilyet nem lehet csinálni.
1: Ez így van. Na most ugye kiderült az üzletszabályzat rendelkezéseiből a meghallgatáson, hogy a időpontok, a meghirdetett indulási időpontok és menetidők tervezett értékek, amelyektől a forgalmi és a műszaki körülmények függvényében eltérések lehetnek, és a városi közlekedés sajátosságaiból eredő menetrendi eltérések, járat kimaradások okozta esetleges kárira szolgáltatók felelősséget nem vállalnak.
0: Ez nagyon édes. Tehát gyakorlatilag semmiért nem vállal a felelősséget.
1: Hát tulajdonképpen azért, hogy késik 13 percet a villamos, ezért nem volt felelőssége, de, és itt jön ugye a békéltetés lényege, Hihetetlenül felkészült volt a fogyasztó, és rettenetes affinitása volt a közlekedéshez. Ez az első 5 perc után lejött, ugye a békéltetésnek van egy ilyen mediációs része, és végig ott motoszkált a fejemben, hogy ez így nem jó, hogy egy tulajdonképpen sérelmet szenvedett fogyasztót, még ha proforma jog alapján nem is jár neki semmi. Egyébként egy szimpatikus közlekedési szolgáltatós jogtanácsossal nem jutnak el egy nyugvó pontig ebben az ügyben. Az lett a vége, hogy egyességet kötöttek a felek. Ilyenkor ugye a békéltető is javasol.
0: Ilyenkor örültök?
1: Egyet? Jaj, nagyon, tehát ezért csináljuk. Az lett a felek egyessége, hogy a vállalkozás a futárközpontban egy ingyenes látogatási lehetőséget biztosít a fogyasztónak.
0: De, és ezt örömmel elfogadta.
1: Abszolút.
0: De jó, de csak erre ráment egy csomó idő, energia, bár néha megéri, én is azt gondolom. Tehát akkor ezek szerint nagyon fontos dolgot mondtál, megint ezen fogok rugozni, 15 perc után.
1: Késési igazolást lehet
0: kérni. Késési igazolást, és azt elfejtettem megkérdezni, mit kezdhetünk a késési igazolásra, csak annyi, hogy a munkahelyünkön, az iskolában.
1: Így van.
0: Tehát kártérítés az nem, kizárt.
1: Az kizárt, igen.
0: Aha. Jó, egyébként szerintem a legnagyobb baj a budapesti, nagyon jó egyébként a közösségi közlekedése Budapestnek, ez tény. Ami nagyon nagy bajnak gondolok, az, hogyha valami baj van, akkor ott szárítják az embereket a bezárt ajtajú buszon vagy villamoson, és semmi információt nem adnak. Márpedig, ha van információ, és pedig tudják a vezetők, ha van információ, akkor sokkal jobban el vannak az emberek nyugton, vagy megkérik, hogy nyissa ki, és elmennek gyalog. Ez az egy hibája van, de egyébként tényleg egyre jobb a főváros, nem tudom, te szoktad-e használni a közösség?
1: Hát én passzionátus tömegközlekedő vagyok, tehát már amin én nem közlekedtem Budapesten, az nincs is. Egyébként ebben igazad van, nagyon rossz információ nélkül lenni. Még a Covid ideje alatt ugye voltak különböző járatkiesések, és itt még az előző esetben a fogyasztó azt mondta, hogy ő már olyan ideges volt, hogy elvárta volna, hogy azonnal pótlóbuszok és megafonos emberek menjenek ki, és tájékoztassák.
0: Ez a lényeg, hogy tájékoztassák az embert, én is azt gondolom, azt mondja, hogy 8 perc múlva jön a pótlóbusz, akkor az ember nyugton elácsorog 8 percig, de az, hogy vakon vagyok, szóval ez borzasztó.
1: Én javulást érzek ebben, tehát viszonylag sok utaskoordinátor van már a közlekedési csomópontokon, úgyhogy, úgyhogy szerintem jobb lett a helyzet.
0: Meg tartják a kapcsolatot a sofőrökkel, villamos buszvezetőket, tehát azonnal kiszólnak nekik rádión. Van még közlekedési szép történeted?
1: Hát tulajdonképpen csak késéssel, pótdíjazással kapcsolatos ügyek vannak. Ugye pótdíjazásnál nagyon nehéz azt beláttatni azokkal, akik a másik kabátomba maradt a bérletem típusú hozzáállással állnak hozzá. Miért kell engem ezért megbírságolni, meg pótdíjazni, hogy hát bizony ez olyan bevétel, amiről a közlekedési cég nem mondhat le. Illetve nagyon sokáig sok panasz volt az automatából vásárolt bérletre jegyre, hogy nem tudták kivenni.
0: A pénz ellenyelt, tehát erre külön egy olyan banda.
1: Így van.
0: És ennek, szakosodott, és lopták a pénzeket.
1: Ennek kapcsán igen, hihetetlen horror történeteket hallottunk. Ebben is már javuló tendencia van, tehát egyre kevesebb ilyen ügy van.
0: Amit én láttam, én sokat utazok a Kisföld alattival, mert nekem az a gyerekkorom emlékés, még mindig nagyon tetszik, szép is, hogy ott már vannak olyan automaták, hogyha lejön a külföldi, bármilyen kártyával tud jegyet vásárolni, tehát ott már utolértük a 21. századot igazából.
1: Ez így van.
0: Szóval, ami közlekedünk, addig lesznek közlekedési panaszok. Egyébként nekem is volt, nem nekem, a gyerekemnek egy 5-6 éve, és azt például nagyon jól lekezelték. Az ő nevét valószínűleg ellophatták, mert nem tudom, a diákigazolványát. A lényeg az, hogy az ő nevére, lakcímére kijött egy bírság, egy vaskos bírság. Na most, aki ismer, azt tudja, az én gyerekem ingyen utazik, mert autista, tehát neki nem kell semmiféle bérlet. És akkor megkérdeztem, fölhívtam a BKV-t, az ügyfélszolgálatot, kedvesek voltak, és megkérdeztem, hogy mi az anyja neve, és mikor született a gyerek, és olyan vadságokat mondtak, tehát ezt valaki felhasználta a gyerekemnek a nevét és a lakcímét, úgyhogy így aztán azt kérték, hogy írjak egy e-mailt, és azonnal törölték. Tehát, hogy sok ügyel se jut hozzátok, gondolom, mert azért van egyfajta rugalmas, egyre jobban van rugalmasság.
1: Persze, másképp egyébként a békéltető testülethez való fordulásnak az a feltétele, hogy megkísérelje igazoltan a vállalkozással rendezni a panaszát a fogyasztó.
0: Tehát előbb oda kell futkosni, így és
1: van,
0: utána.
1: Így van.
0: Mindjárt folytatjuk.
2: Facsipesz.
0: Ugyan néhány hete már megígértem, hogy mindenkit kiművelünk a klímahasználat ügyben, okos klímahasználat ügyben, de hát az élet mindig elsodor minket. De nem baj, mert most pótoljuk, ugyanis Zentei András, ovg.hu főszerkesztője már itt is ül a stúdióban, és azt ígérte, hogy felfedi. Az két dolog érdekel, az egyik, hogy hogy lehet olcsóban klímázni. Nyilván akkor lehet, hogyha okosabban klímázunk. Nagyon sok helyen van klíma, szerintem már több lakásban, mint nem, de valahogy soha senki nem tanított minket a helyes használatra. Én például kibekapcsolgattam, még klímám volt, és nem mással hűtök. Jól csináltam?
3: Szervusz Kriszta, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is, nem.
0: Már mi, nem Kriszta, nem szervusz, vagy nem jól csináltam?
3: A válasz a kérdésedre, hogy nem igazán. Ugye attól is függ, hogy milyen klímaberendezésről van szó, a lakásnak a benapozottságától nagyon sok minden függ, tehát hogy milyen elhelyezkedésű. Egészen más, hogy érdemes egy tetőtéri lakásban használni a klímát.
0: Hát ott
3: egy,
0: szigetelni.
3: Mint egy nagyon vastag falu belvárosi bérház földszintjén, ahol ugye egyébként is hűvös van. Azt lehet mondani, hogy igazából a modern inverteres klímák, tehát mondjuk amik nem 15-20 évesek, hanem az utóbbi néhány évben vásárolták őket, azok akkor működnek a legjobban, hogyha nem kibekapcsolgatják őket, hanem amikor még nincsen túlzottan felforrósodva a lakás, tehát éjszaka érdemes minél inkább kiszellőztetni, amikor hűvösebb van.
0: Igen.
3: A hajnali órákban ugye nagyon jó hideg lesz, ahhoz képest, hogy később milyen meleg lesz. Reggel pedig becsukni az ablakok többségét, behúzni azokat a függönyöket, ahol közvetlenül besütne a nap. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy a napnak a hője az egy sugárzás jellegű hő, tehát felmelegíti a tárgyakat a lakásunkban, és azok utána, mintha egy radiátor lenne, úgy fűtenek. Tehát az asztal, a szék, meg a konyha.
0: A fal.
3: A fal természetesen, de hát ugye azt kevésbé tudjuk, viszont a hiába klímázunk nagyon erősen, ha az ablakon közben betűz a nap, akkor ugye ez a kettő egymás ellen dolgozik, hiába van csukva az ablak, akkor is valamennyire. Tehát az az érdemes, hogy éjszaka kinyitni mindent, reggel pedig becsukni mindent, és bekapcsolni a klímaberendezést még akkor, amikor még nem elviselhetetlen a forróság a lakásban.
0: És ha elmegyünk otthonról, akkor is hagyjuk bekapcsolva?
3: Hát ez attól függ,
0: például nem szeretek semmit bekapcsolni.
3: Ugye attól függ például, hogy mennyire mész el otthonról. Tehát ha leviszed a kutyát 10 percre, azt akkor szerintem igen. Hogyha egy fél napra elmész, akkor például már ez mérlegelés kérdése, hogy érdemes-e vagy nem. De azt lehet mondani, hogy ha beállítunk egy klímát egy állandó hőmérsékletre, és nem piszkáljuk, hanem úgy hagyjuk egész nap, akkor feltehetőleg, és anélkül, hogy most itt márkákat meg különböző ízeket kiemelnék, kapcsolgatnánk magunktól, jobban fog fogyasztani, mint hogyha kapcsolgatjuk. Aha. Akkor fogyasztanak a legtöbbet a klímák, amikor teljes kivezérlésen működnek, ez teljesen logikus.
0: Az mi az a teljes kivezérlésen?
3: Akkor működnek teljes kivezérlésen, hogyha nagyon nagy a beállított hőmérséklet és a meglévő hőmérséklet közötti különbség.
0: Na, ezt akartam még.
3: Tehát amikor átforrósodik a lakásod, bekapcsolod turbófokozaton, akkor gyorsan lehűti, akkor rengeteget fogyaszt. Utána kikapcsolod, hagyom megint fölmelegedni. Bocsánat.
0: Igen, megpróbálom föltenni a kérdésem. Szóval, hogy én azt tanultam, hogyha kint 36 fok van, akkor ne 21 fokra tegyem a klímát, mert az egy nonsense, hanem ugye azt mondják 5 fok különbséggel, de hát én 31 fokba se szeretnék élni, tehát mi az optimális, hány százalékkal lejjebb?
3: Maximum 10 fok. Tehát 10 foknál nagyobb hőmérséklet különbséget ne állítsunk be a kinti hőmérséklet és a klíma beállított hőmérsékletek között. Jellemzően ha folyamatosan klímázunk ilyen nagy melegben napközben, akkor 24-25 fokos beállítás az optimális lesz.
0: Aha.
3: És ez nem csak ugye azon múlik, hogy hány fok van, hanem hogy mekkora a páratartalom. A klíma az üzemelése során folyamatosan páratlanítja a levegőt. Ezt nem mindenki tudja, de ez így van. Sőt, a legtöbb klímán van páramentesítő fokozat is, Például, hogyha nincs nagyon meleg, de olyan nehéznek érezzük a levegőt, akkor lehet, hogy érdemes arra kapcsolni a sima hűtés helyett.
0: De kell, hogy kint az utcán nem lehet arra bekapcsolni, mert sokszor kint borul.
3: De mondjuk egy 35-38 fokos hőségriadós nagy melegben, ott akár ugye 25-27 fok is nagyon nagy megkönnyebbülést jelent a szervezetnek, de ne legyen óriási különbség. 21 fokra úgysem tudja lehűteni a lakást a klíma, viszont nagyon megterheli a szervezetünket. Aha. Ez az óriási különbség. Ekkor lehet ugye könnyen megfázni a klímában például, vagy nagyon kiszárad a torkunk, stb.
0: Mennyit lehet spórolni, okosan használjuk a klímát? Tehát vannak erre valamiféle statisztikák, hogy 5-10% is elérheti akár a energia megtakarítás.
3: Annál többet,
0: nem csak
3: szerintem
0: a pénzről van szó, hanem arról, hogy legyünk tudatos energia.
3: Annál többet. Tehát, hogy ennél lényegesen többet lehet spórolni, hogyha a legkevésbé tudatosan és a legtudatosabban használjuk a klímát, ennél lényegesen többet. Tehát 30% különbség. Igen. Biztos van a között, hogy kapcsolgatjuk ki, tehát hagyjuk fölmelegedni, megint bekapcsoljuk, aztán megint bekapcsoljuk. Ez nem annyira jó. Mikor már reggel kezd melegedni a hőmérséklet, érdemes bekapcsolni, és este pedig még lehűlt, akkor már
0: 30% azért az egy tetemes már szemmel.
3: Így van, nyilván nagyon sok múlik azon, hogy milyen az adott klíma, tehát rengeteg féle klímaberendezés létezik, de hogyha tényleg ilyen modern inverteres készülékünk van, ami az utóbbi pár évben került beszerelésre, akkor ez biztos, hogy így van.
0: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, megfontolandó szerint.
3: És nyilvánvalóan egyébként a klímának az élettartamát is növeli az, hogyha nem folyamatosan a legnagyobb teljes kivezérlése működik.
0: Így van. Egyébként még az is növeli az élettartamát, ha minden évben kihívjuk a szakszervizet.
3: Az nagyon fontos szintén a karbantartás. Ugye fuldoklik a klíma. Nem is csak a karbantartót kell kihívni. Tehát ha az ember csak nyáron használja, akkor évente egyszer kihívja, azt kitisztítják, megnézik. Igen. Az nagyon fontos. De hogyha mondjuk télen is használjuk kiegészítő fűtésre, akkor érdemes mindkét szezon előtt kihívni a klímakarbantartót, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy rendszeresen a porszűrőjét a klímának mi magunk tisztítsuk ki, akár hetente vagy két hetente,
0: igen,
3: hogyha folyamatosan használjuk, mert ugye azon keresztül szívja ő be a levegőt, tehát hogyha ott az apró porszemek eltömik, főleg nálunk például kutyák, macskák vannak, tehát a levegőben száll mondjuk az állatszőr, az rátapad, beletapad, akkor az nagyon tudja a klímának a teljesítményét, tehát a komfortérzetet is rontani, illetve nagyobb az energiafelhasználás. Tehát rendszeresen poroljuk ki a porszűrőjét a klímának magunkban nyugodtan. Ez nagyon egyszerű, kinyitjuk, kivesszük, kiporoljuk, és akkor visszatesszük.
0: Megint tanultam valamit, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm, minden
0: ugye
3: jót kívánok.
0: Eljöttél, elvárunk máskor is, Zentai András, hovege.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Egyébként a Hóvégén is nyilván erről lehet majd olvasni. Köszönöm még egyszer.
2: Facsipesz.
0: És akkor folytatjuk is a műsort. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő lesz, akit következő kérdéssel nyaggatom. Szia, Máté!
4: Sziasztok!
0: Ugye felolvastam, hogy egy nagy takarításról van szó, hogy valaki rendelt egy nagy takarítást, nem volt vele elégedett, és próbált reklamálni egy cégtől, magáncégtől, hogy hát ez nem úgy van az. 50 ezeret fizetett egyébként egy 50 négyzetméteres lakás takarításáért, azért azt gondolom, ez elég borsos, de csúnyán elhajtották, azt mondták, hogy hát izé. Na most a kérdés nyilván az, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen szolgáltatásra, és azért kezdtem el ezen egyébként én is gondolkodni, mert úgy nagyjából tudom, mi a szolgáltatások szabálya, de az, hogy valahol rendesen kitakarítanak, vagy nem, az mennyire szubjektív és mennyire objektív. Mondjuk az ablak foltos, az egy objektív tény. Nem tudom, mik voltak a problémáim, mert sajnos ezt nem írta le, de válasszuk ezt valahogy le. Jó? Köszi.
4: Én bevonnám egyébként a gépjármű, az autótakarítást is, ahol szintén iszonyatosan nagy árkülönbségek vannak. A belső takarítás a 10.000 forinttól a 100.000 forint föléig biztos, hogy terjed. Hát azokban már többféle extra is van, pont azért akarom végigvenni. És a lakástakarításokban, ahol nekem is van tapasztalatom, hiszen volt, hogy bérlő úgy adott vissza nálunk lakást, hogy nagyon jól fizető külföldi bérlők voltak keletről.
0: De nagyon hosszú.
4: De ahogy átadták a lakást, az a mindennek az alja volt, és ott is kaptunk egyébként egy ajánlatot, ami körülbelül ez volt. Sőt, amikor megérkezett a főnökasszony és fölmérte, akkor nagyon korrektül azonnal felhívott minket, hogy ez biztosan nem fog abba az időkeretbe beférni, amire ők az ajánlatot adták. Tehát itt is azt gondolom, hogy abban érdemes javulnunk nekünk fogyasztóknak, és egyébként a cégeknek is, hogy mérjük föl pontosan azt a munkát. Lehet, hogy egy árajánlatot adott információ alapján meg tudunk kapni, hogy egy 50 négyzetméteres lakás, és hogy egy általános takarításról van. Szóval azt fogják mondani, hogy 35 ezer forint. De lehet, hogy amikor megjönnek és látják, hogy a sütőben ilyen vastagon áll a zsír, hogy az ablakok mindegyike össze van tapperolva, hogy a WC, a fürdőszoba az mondjuk akár teljesen össze van meszesedve. Így van. Nem mindegy, ugye, hogy mi van rajta, kő, vízkő, milyen mennyiségben van rajta, milyen anyagok vannak, hogyan, miről, miképpen lehet levakarni azt, ami jelen van. Tehát ez az eset is mutatja, hogy nyilvánvalóan ezek hogy mondjam, jelentősen órákkal tudják változtatni azt az időt, amiatt ki tudunk takarítani.
0: Jó, oké, rendben van, de kell, de ilyenkor rögtön szólni kell a megrendelőnek, nem? Tehát tájékoztatni kell, vagy vele kell áttekinteni.
4: Én azt gondolom, hogy a legkritikusabb részek lefotózásával ajánlatot kérni az egyik legjobb ötlet. Tehát tényleg a leggányosabb pontokat, sütő, fürdőszoba, egyéb, ami tényleg tudjuk, hát mi is takarítunk, hogy sok idő, amíg megcsinálnánk, azokat fotózzuk be az egész lakással együtt, alaprajzal együtt, berendezésekkel együtt, és úgy kérjünk ajánlatot. Ha ezek után látványosan nem azt a munkát kapjuk, mert egyébként valljuk be, hogy mindegyikünknek kicsit más az igényessége. Tehát vannak emberek, akik egy alap porszívózással, amikor ott maradnak szöszök a szőnyegen, egész elégedettek. Én például a saját gyerekeimet, akik egyébként kocsit vagyok. Takarítanak, csak akkor fizetem ki, hogyha nincs fehér szősz a kárpiton.
0: Mert hogy a gyerekeknek ez egy fizetett munka.
4: Így van, tudnak ugye pénzt szerezni vele, de igyekszem megtanítani őket. Letaglózó volt az a történet, amikor egy Németországból Magyarországra érkezett borász mesélte, hogy mikor egy év után teljesen csődbe voltak a dolgozókkal együtt, akkor utána kitalálták, hogy nagyon előről kezdik a történetet, és megtanítják az embereket felsöpörni. Utána megtanítják az embereket mosogatni, mert hogy rájöttek, hogy az ő mosogatási és felsöprési igényességük más, mint azoké az embereké, akik velük ott voltak. Tehát én is azt gondolom, hogy ebben ezt tud azért reklamációkat szülni, hogy én szerintem a porszívózás az jelent egy adott minőségű dolgot, és akit sikerül felbérelnem takarítani, annak meg jelent egy másik minőségű dolgot.
0: De ilyenkor fotózzuk le a problémáinkat, például a sarokban ott a porcica, például az ablak az csíkos, csak így példákat mondok, hát én is... Igen. Aktívan üzem a takarítást otthon.
4: Én azt hiszem, a reklamációkat hatékonyan úgy lehet átvinni, hogyha jelen vagyunk. Tehát az a baj, hogy ugye lakáskiadások, főleg ilyen rövid úton történő lakáskiadások mellett az emberek többnyire online akarnak mindent intézni. Online kitakarítanak, kapnak 3 fényképet, online átutalják a pénzt, majd utána azt mondják, hogy hát ez mégsem volt az a színvonal, akkor kérem vissza a pénzt. Mennyivel egyszerűbb ugye azt tenni, hogy ott vagyok, átveszem a munkát, és azt mondom, hogy na de hát porcica, na de hát zsír, na de hát vízkő, és akkor mondani azt, hogy oké, ha nincs több időd, akkor rendben, de ezért 50-et nem fizetek, csak 30-at.
0: Oké, a másik probléma az ezzel kapcsolatban, hogy mikor ott megérkezem, és ott topognak a takarító lányok, hogy ők már mennének, tessék odaadni cashbe a pénzt, és a számlát majd rendezi a főnökkel, azt tehát az ember a olyan helyzetben, hogy kifizeti, pedig nem szabadna, igaz?
4: Hát persze a számlát hivatalosan abban a pillanatban ki kellene állítani, amint a pénzt ugye átadjuk.
0: Tehát akkor ne adjuk át a pénzt.
4: Igen, ugye? Egy normál ügymentnek így kéne kinéznie, de nem válaszoltam egyébként a kezdő kérdésedre, és elnézést, mert egy nagyon összetett téma, és sok felől meg lehet közelíteni, de azért mondjuk ki, hogy panasz természetesen a takarítás minősége miatt bármikor tehető. Aha. Tudunk panaszt tenni, tudunk minőségkifogást tenni, vissza tudunk igényelni pénzt, ki tudjuk őket hívni újra reparáló takarításra. Tehát ezer és ezerféle lehetőség van, ami csak az agyunkban jön.
0: Mit csináljunk lépésről lépésre? Először náluk reklamálni.
4: Csak ezért mondtam, hogy a legelső és a leghatékonyabb lépés, ha ott vagyok, átveszem a munkát, és úgy fizetek, vagy nem fizetek, mert akkor nálam van a pénz, akkor még ugye van erőm. Amennyiben online vettem át, megtörtént a baj, nem az igazi a takarítás, és már ki is fizettem, akkor ugye futunk a pénzünk után, de a menet lényegében ugyanez, reklamálok, bizonyítékkal reklamálok, lefotózom a problémát, átküldöm nekik, és elmondom, hogy 2 vagy 3 megoldást tudok elképzelni. A magyar fogyasztók panaszkodásában én egy nagyon nagy hiánynak érzem, hogy amit nincs meg az igény. Nem gondoljuk végig, hogy mi az, amit kaphatunk reálisan cserébe ezért a problémáért. Gondoljuk végig. Szerintem, hogyha van egy rossz minőségű takarításom, és már kifizettem a pénzt, akkor vagy azt mondom, hogy kérek vissza pénzt, arányosan ennyit vagy annyit, és aztán majd alkuszunk,
0: igen.
4: Vagy pedig azt mondom, hogy gyertek ki újra, és végezzétek el ezt és ezt a részét még egyszer. Ugyanezért a pénzért, és nem fizetek többet.
0: Aha.
4: Tehát én azt gondolom, hogy itt például ez a két lehetőség eléggé adekvát, de meg kell nézni minden esetben, lehet, hogy az lesz, hogy nekem kell másik takarítót hívnom, és akkor azt a pénzt próbálom visszakérni tőlük. Tehát, hogy itt ténylegesen azt kell kitálni, hogy mit szeretnék tőlük, ezt meg kell írni egy panaszban. Nekik ugye 30 napjuk van válaszolni egy panaszra. Itt ugye nem klasszikus minőségkifogásról beszélünk, amikor elromlik a telefon, az asztal, az ing, hanem egy szolgáltatásról. Itt klasszikusan panaszt tudok írni, nem tetszik a szolgáltatás minősége, és 30 napon belül elvárhatom a választ, amire aztán további reakciók lehetségesek, és ha már szokott ugye ebbe a műsorba a kiválóképpen járni békéltető testületi képviselő, akkor említsük meg megint, hogy a békéltető testületekhez fordulhatunk ilyen ügyben, de mi kell hozzá mindenképpen, amit ugye kérdeztél az előbb, számla, ugyanis a szolgáltatást és a szerződést nem fogom tudni igazolni, hogyha nincsen valamilyen számla.
0: De ha megtagadja a számlaadást, akkor mi van, akkor a NAV-hoz szaladgálja?
4: Ebben lehet a NAV-hoz szaladni, és ők is indíthatnak eljárást, de nyilván egy panasz tartalmazza, hogy nem adnak számlát, amit azért szerintem egyébként viszonylag kevesen mernek megtenni, legfeljebb az, hogy majd küldöm, és aztán nem küldi. De akkor lesz bizonyítékom arról, hogy a szolgáltatás megtörtént, hiszen ő is elismerte, hogy küldenie kéne a számlát, és ezzel a bizonyítékkal már tudunk békéltető testületi eljárást indítani, hiszen van igazolásom arról, hogy a szolgáltatási szerződés megkötöttük, megtörtént, csak ő lehetett véletlenül számlát küldeni.
0: Facsipesz. És Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és itt van már a stúdióban. Köszönöm.

0: Viszont ugye, amikor a recepció ment reklamálni, akkor széttárta a kezét az úrfiót, és azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, a számláról viszont nem voltak hajlandók levenni. Mi van ilyenkor?
1: Hát három dolog jutott így első körbe eszembe, amikor így említetted ezt a sztorit. Egyrészt, hogy én is idegbajt kapnék, hogyha a sportcsatornán nem nagyon összehasonlom. Különösen korábban ugye labdarúgó világbajnokság is volt, tehát ha az alatt történt volna ilyen, akkor pláne.
0: Hát hajjaj.
1: De hogy komolyra fordítsuk a szót. Egyrészt, hogy milyen szolgáltatás nyújt egy szállás, szálloda, teljesen mindegy, hogy miről van szó, szóval azt nyilván előzetesen tájékoztatni kell a fogyasztót. Ő nyugodtan arra rákérdezhet, mert nyilván arra nem szokták, vagy arra nem szoktak tájékoztatni minket, akár szállásfoglaláson, online platformon veszük igénybe azt a szállást, akár a szálloda honlapján, hogy mondjuk hány csatorna nézhető, 16-28, és azok közül melyik, tehát ez nem feltétlenül, de nyugodtan rákérdezhetünk előzetesen, hogyha tényleg nekünk azért az nagyon fontos, és előfordulhat nem csak sportcsatorna más tekintetben is, hogy van egy csatorna kell, akkor azt előzetesen megkérdezzük. Még az is lehet egyébként, hogy bizonyos plusz szolgáltatásokért plusz díjat számol fel a szálloda, hogyha erről minket előzetesen tájékoztat, tehát olyan nincsen, hogy mi most bekapcsoljuk a tévét, jön a plusz csatorna, és aztán utólag kifizettetik velünk. Tehát
0: a
1: ilyen nincsen.
0: Szép baleset lenne, ha. De az, persze, az de eset... az életszerű, nem? Hogy mondjuk, hogy pár csatornáj van, és én mást akarok, azért ki pénzt kér.
1: Abszolút, és mondom, hogyha ezt előzetesen elmondja, és mi ezt vállaljuk, akkor ez oké. Okay. De akkor viszont nyújtani is kell azt a szolgáltatást.
0: Hát,
1: tehát ugye itt volt a probléma, hogyha jól értettem, ez egy hibás teljesítésnek minősül, teljesen általános jogi értelmen hibás teljesítés, nem nyújtotta azt a szolgáltatást, amiért az utas, vagy a fogyasztó
0: hogy tudta utólag bizonyítani, mert ott a számla, azon rajta van az összeg. Na, itt a csavar a dolog.
1: Itt a csavar, és ezért kell mindig már rögtön ott azonnal fellépni, és mindenről jegyzőkönyvet felvenni. Ugye ez mindig elmondjuk, bármilyen probléma felmerül, azonnal vetessünk föl jegyzőkönyvet.
0: Mert egy ilyen szolgáltatásnál is ugyanúgy kell jegyzőkönyv, mint mondjuk ha a cipőm kilukad, mert
1: természetesen. És bármiről van szó egyébként, és bármilyen szolgáltatásról, de ez a leggyakoribb egyébként az utazásnál, szállodai szolgáltatásnál, hogyha nem felel meg a szoba, akár más tekintetben, és azonnal ott vetessünk föl jegyzőkönyvet, azt írassuk alá, legyen ott egy igény, hogy mit akarunk adott esetben, hogy nyújtsák ezt a szolgáltatást, vagy fizessék vissza azt a külön összeget, amiért ezért fizettünk, mert hogyha utána nem is sikerül megoldani ezt a problémát, utána vihetjük mi ezt jogi útra, a békéltető testület, akár Európai Fogyasztói Központ, hogyha egy külföldi szállodáról van szó, de ahhoz kell lenni valami, amivel tudjuk ezt bizonyítani, és erre szolgál a jegyzőkönyv.
0: De külföldön is kérhetünk? Tehát ott is Európai Unión belül ugyanez a formula megvan, hogy jegyzőkönyv?
1: Persze, természetesen ugyanazok a jogi kötőerők vonatkoznak ezekre a külföldi szállodákra.
0: De már Európai Unión kívül nem, ugye?
1: Hát ez ugye mindig az adott országtól függ, és utána jogilag is nehéz fellépni vele szembe, és most teljesen mindegy, ugye az Európai Fogyasztói Központ se tud segíteni, mondjuk egy amerikai szállásról van szó, vagy a békeltető testület se, ha mondjuk egy mexikai hotel szobáról mondjuk. Tehát ilyen szempontból ez sokkal nehezebb, de azért az Európai Unión belül tudjuk ezt érvényesíteni.
0: Jó, de az Európán belül is vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, mert a Mexikót hoztat föl például, de azért közelebbi országokat is lehetne, így, ami azért már dühítő, mert ugye azt gondoljuk, hogy például nagyon sokan mennek most, meg mentek most a nyár folyamán Montenegróba, meg Albániába is. Most ez az új őrület, az Albánia. Például a barátnőmnek én szóltam, hogy az nem Európai Uniós, és például ne felejtsen el, tehát, hogy ott a tarifák, a mobil tarifák.
1: Teljesen más, így van, pontosan így van. De egyébként akár Szerbiát is mondhatjuk, ami szintén egy nagyon népszerű desztináció, nem csak nyaraláshoz, hanem bármifajta utazáshoz. Nyilván ilyenkor nekünk azt előzetesen realizálni kell magunkban, hogy esetleg felmerülhetnek ilyen kockázatok, hogy mondjuk nagyobb a roaming, hogy az egészségügyi ellátás más adott esetben. Vagy például, hogyha bármilyen fogyasztóvédelmi problémák felmerül, nem biztos, hogy olyan könnyen tudjuk azt az igényünket érvényesíteni. Az más kérdés, hogy nagyon sok országgal már folyamatban vannak csatlakozási tárgyalások, próbálják az Európai Unió joganyagát átvenni. Egyébként kifejezetten például a Szerbiával van is egy ilyen, folyamatosan ültetik át például a fogyasztóvédelmi törvényünkhöz hasonló jogszabály, már hatályos.
0: Montenegró?
1: Hát szerintem ők is még próbálkoznak, de azért még ők annyira nincsenek elő.
0: De hát mondjuk azért Albániában ott még kicsit sem, meg ott éppen forr az egész.
1: Nyilván ezek a kockázatok benne vannak, és tényleg, ha eldöntjük, adott esetben családdal megyünk, akkor előzetesen, hogy hol vagyunk nagyobb biztonságban, mondjuk egy Európai Uniós államban, vagy azon kívül.
0: Jó, nem engedlek el, mert van egy másik témánk is, hogy ugye azt mondtam a műsor elején, hogy hogy javában itt a nyár

0: aki foci őrült, vagy foci rajongó, így szebben mondom, az már az őszi rangadókat nézegeti, és próbál arra angolodni, hogy hogy tudna oda eljutni, és ami a legfontosabb, hogy tudja egyet venni, és ugye azért manapság ez már nem ritka, hogy a magyarok is fogják, úgy szervezik a pihenést, a nyaralást, vagy a szabadságot, hogy mennek, de nem egyedi történet, amikor sokszor lukra futnak az emberek, nagyon sok a kamu oldal, inkább én így mondom, hogy lehet ezeket fölismerni, és szerintem nincs annál borzasztóbb. Én is szeretem a focit, azért tudom megérteni, mint hogy ki akar menni, mondjuk az ember egy Liverpool találkozó meccsre, és kimegyek, és akkor jegyhelyet nincs semmi, mert eltűnik az, akitől én nagy pénzért megvettem a jegyet.
1: Hát így van, és ez a legrosszabb eset, mondjuk fizettünk ráadásul az utazásért, fizettünk a szállásért, és mondjuk a gyermekünk álma, hogy lássa a Szoboszlai Dominikát az Anfielden, de nem látja, mert nincs a kapunál az az ember, akivel megbeszéltük, hogy odaadja a jegyet.
0: De azt látja, hogy a szülő örjön, viszont.
1: Így van. Viszont itt aztán nagyon fontos tényleg, hogy honnan vásárolunk ilyet. És azt tudni kell, hogy általában három metódus van, csak nagyon röviden elmondom. Az egyik nyilván, hogyha a klubnak a honlapján van egyáltalán ilyen lehetőség. Itt azért szoktak lenni plusz feltétel, klubkártya, évesdíj, stb. Tehát itt nem olyan könnyű az eset.
0: Sőt. Mondjuk a Liverpool esetében én tudom, hogy lehetetlen.
1: Igen. A második eset talán a legkönnyebb, ez kicsit plusz költséggel jár, de sokkal alacsonyabb kockázattal. Ugyanis rengeteg olyan utazási iroda van most már, kifejezetten futball és sporttúrákat szervez, számtalan egyébként, tehát a beírják a kedves hallgatók is akár a Google-ba, hogy futballmeccs külföldön, vagy egy, rengeteg ilyen van, és ugye ez azért biztonságosabb, mert ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelniük ezeknek, mint ha egy átlag utazási irodával utaznának a kedves hallgatók, vagy a foci rajongók külföldre, vagy nyaralás, vagy bármi. Tehát ugyanúgy vagyoni biztosíték, tájékoztatási kötelezettség, ha ne adj Isten majd van, akkor fogyasztóvédelmi fellépés. Nyilván ezek közül is azért vigyázzunk, hogy melyiket vesszük igénybe, de nagyon-nagyon hosszú listát kiad egyébként a bármelyik kereső ezzel kapcsolatban. Vannak jó tapasztalatok. Adott esetben lehet, hogy egy picit drágább, hiszen nyilvánvalóan az utazás. De biztonságnak ára van, ráadásul sok esetben megszervezik nekünk a repülőt is, a szállást is, akár még külföldi idegenvezetőt is. És hát most, amikor tényleg a fapadosok elvinnek minket bárhova, nem csak Liverpoolba, tehát Madridtól, Barcelonát, Milánon, mintha bármit mondhatnék, Párizst, akkor sokkal könnyebb utazni. Viszont ami a legkockázatosabb, és amivel a sok probléma van, amikor úgynevezett továbbértékesítő oldalakon vásárolunk más magánszemélyektől.
0: De honnan tudom, hogy az továbbértékes? Mindig ezt mondjátok, és én nem veszem észre.
1: Ezt onnan, hogy talán a két legnépszerűbb oldal, ahol tényleg minden jegy megkapható, és ami a legkockázatosabb, és most nyugodtan megmondhatjuk ezeket az oldalakat, ez a Viagogo és a Ticketswap. És a Viagogo oldal szemben egyébként Európai Uniós fogyasztóvédelmi eljárások is indultak már korábban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Itt azt tudni kell, hogy itt más magánszemély ad el jegyet. Tehát ez csak egy platform, nem egy vállalkozástól kapunk, mint mondjuk az utazási irodától, nem is a klubtól. Valaki megvette azt a jegyet, bármilyen módon hozzájutott,
0: és drágábban
1: mondjuk, nem akar elmenni. Eladhatja drágában adott esetben, de lehet, hogy egyszerre öt embernek adja el, lehet, hogy nem is létezik ez a jegy, és itt van nekünk, ami nehézkes. És ezek most az oldalak már figyelnek arra, hogy ők próbálnak legálisan működni, például egy belső vitarendezési fórum utólag. De mondom,
0: hol, melyiken? A Viagogon?
1: Például a Viagogon kifejezetten van, szerintem a Ticketswap-en is, de hogyha tényleg az van, hogy kifizettük az utazást, a szállást, és ott vagyunk a stadionban, és nem jutunk be, akkor az már kicsit sem vigasztal minket szerintem utólag, hogy visszakapjuk mondjuk a vételára.
0: És akkor se, annak se ígyünk, hogyha keresek egyet, és akkor följön valaki, hogy ő ezt pont most eladná, mert ez is kamu lehet.
1: Így van. És egyébként ezeken az oldalakon ezt nagyon jó, hogy beszélünk, hanem nem csak sporteseményekre, koncertekre, és színházakba is, és igen, tényleg Londontól New Yorkon keresztül minden megkapható, még egyébként a foci VB-n is lehetett jegyeket kapni, most hogy mennyire volt legális, azt nem tudjuk.
0: Azt majd megkérdezzük, aki hoppon marad.
1: Igen, igen.
0: De az is nagyon veszélyes, hogyha beütöm azt, hogy mit tudom én, Liverpoolba akarok menni egy meccse, akkor eleinte nem azok, tehát eleinte lejön egy csomó, hogy mondjam, bizonytalan oldal.
1: Hát persze, meg
0: és
1: olyan oldalak.
0: És arra szoktak rákapni.
1: Igen, igen, és nagyon jól néz ki az, hogy tényleg az Anfielden a kapu mögötti szektorban a két jegy, még talán meg is fizethető áron, csak egyáltalán nem biztos, hogy van az a jegy, és tényleg mondom, fogyasztóvédelmi szempontból, mivel egy másik magánszemélytől vásárolunk, ez nagyjából olyan, mintha a Facebookra kitennénk valamit, és akkor ott vásároljuk.
0: Tehát
1: meg
0: akkor nem szabad elhinni azt, hogy valakinek eleve gyanakodni kell, nem szabad annak felülni, hogy persze neki van jegye, és pont egy héttel előtte úgy dönt, hogy nem megy el.
1: Nyilván előfordulhat ilyen eset, hát de azért tipikus, ezek sokkal kockázatosabbak, mint ha mondjuk az általam említett utazási irodától vennénk igénybe.
0: És akkor, de azt mondtad, hogy van az utazási irodák között is olyan, amelyik korrekt. Na hát erről hogy tudunk tájékozódni?
1: Hát itt mindenképpen például elolvassuk az ASF-et, az elérhetőségeket, fogyasztói kommenteket, ezeknek az oldalaknak vannak azért Facebook oldalai, ott nézzük meg, ahol hirdetik, rengeteg hozzászólás van, és ezek esetek többségében nem arról van szó, hogy ők maguk írják a hozzászólást.
0: De hogyha neki látunk, törli a rosszat, nem?
1: Előfordulhat, de azért általában, amire van oldalra panasz, és nincs ilyen sok egyébként. Tehát itt az esetek többségében ezek az utazási irodák megfelelnek a jogszabályoknak, megfelelnek az előírásoknak.
0: Ezek hazai utazási irodák?
1: Többnyire igen. Én magam is utaztam már ilyennel egyébként. Ha az utazást nem is ők szervezték, de a jegyet, igen, teljesen korrektül voltak.
0: Volt?
1: Abszolút, meg ott volt időre a szálláson a jegy, a két jegy, amit rendeltünk.
0: De akkor te is már használod ezt a lehetőséget.
1: Én ezért is merem ezt ajánlani, viszont ticketswap, illetve viagogós esetben már voltak rossz tapasztalatok közeli ismerősöknek, akik tényleg megvették a szélt, aztán nem jutottak be az adott meccsre.
0: De ezen kívül vannak még ilyen oldalak, ez a kettőn kívül?
1: Természetesen, meg ráadásul külföldi oldalak is vannak. Ugye, maga a viagogó, meg a ticketswap is
0: az
1: külföldi
0: fenntartású.
1: Igen, de nyilván külföldi utazási irodák is ugyanígy szerveznek ilyen utakat. Ezekkel jobb azért óvatosan bánni, mert nem biztos, hogy fogyasztóvédelmi szempontból utána fel tudunk velük szembe lépni, meg ne sokkal nehezebb elérni őket.
0: Aha, de mondjuk, hogyha egy ilyen Európai Unión belüli cégtől vásároltam, mondjuk maradjunk a Liverpoolnál, ugye én Liverpoolba kimegyek egy meccsre, és nem jött össze, akkor én nekem az Európai Fogyasztói Központ tud segíteni, hogy legalább az élményt nem is, de legalább a pénzem viszont lássam.
1: Így van. Hát ugye a vállalkozás székhelye az irányadó ilyenkor, de a Európai Uniós vagy Egyesült Királyság,
0: vagy Izland Norvégia, akkor megtanultam.
1: Igen, nagyon jó, azt tud segíteni, és ezért is jó, hogy mindig nézzük meg előtte azért a cégnek az elérhetőségét, székhelyét, mert ha mondjuk Kajmán-szigetek vagy Seychelles-szigetek, akkor igen, azt inkább felejtsük.
0: Aha. Tehát akkor, hogyha baj van, akkor legalább a pénzünket próbáljuk meg visszaszerezni. Az teljesen kizárt, mert valaki mesélte nekem, foci őrült barát, hogy vannak olyan oldalak, akik úgy szereznek jegyet, hogy nekik van jogosultságuk magától az egyesülettől jegyet venni, és akkor azt értékesítik tovább. Ez elképzelhető?
1: Ez elképzelhető,
0: szabályos?
1: Egyébként szabályos. Ami nem szabályos, hogyha valaki informatikai módszerrel szerez nagyon sok jegyet magának.
0: Az mit jelent?
1: Hát például olyan chatbotokat használ, ami automatikusan lehív mondjuk 100 jegyet, amikor piacra dobják az adott, mondjuk koncertnél szokott előfordulni, igen, és ő azt a 100 jegyet elkezdi árusítani, mondjuk nagyobb összegért. Tehát az nem szabályos, és egyébként kockázatos is lehet, mert ki tudja, hogy hány embernek terjeszti ezt az informatikai rendszeren keresztül ezt a jegyet. Tehát ilyen előfordulhat. Ami még érdekes lehet, és ezért érdemes bekövetni a kedvenc klubunk oldalát, ugye nagyon sok a bérletes. De nem minden bérletes szokott minden meccsre elmenni. És van, hogy egy héttel előtte jelzik, hogy felszabadult az adott konkrét meccsre két bérlet hely a nem tudom melyik szektorba, és azzal mi élhetünk. Nyilván előzetes regisztráció, stb. Tehát ez igénybe vehető. Nyilván itt az utazás költsége, meg az egyebek, azt mondom, az utolsó pillanatra adódik, mert ezt azért hónapok előtte nem lehet még tudni, de ez is egy ilyen lehetőség.
0: De egyébként mi a javaslatotok, körülbelül mennyivel előtte kezdjen el az ember kutakodni, mert túl korán se jó, meg túl késő?
1: Hát nyilván nem is, hogy már ez nem fogyasztóvédelmi kérdéskör olyan szempontból, hogy ráadásul néha pakolgatják is a meccsek időpontjait. Tehát lehet, hogy mi azt mondom, hogy ez még külföldön is előfordul, Magyarországon meg pláne, de külföldön is, hogy mondjuk a tévés közvetítés miatt átteszik két nappal későbbre, miközben a mi visszaútra szóló repülő már az előtt megjön. Tehát erre is figyelni kell, de én azt gondolom, hogy két hónappal előtte az már így egy reális. Aha. Nagyjából nyilván fél évre előre nem, akkor még nincs is meg a program, de egy-két hónap az.
0: És a koncertekre azokat is fél évvel előtte már ki szokták hirdetni, és ha van valakinek valami nagy kedvence, én megértem, hogy elmegy egy másik országba egy jó kis koncertért.
1: Az abszolút, és a koncert ilyen szempontból más is egyedi. Nem az van, hogy minden héten fellép a kedvence együttesünk, ugyan abban a stadionban, vagy két hetente. Tehát ilyenkor, de hogy ebben az esetben is nagyon-nagyon fontos, hogy a hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk csak. Ugye ez nem mindig az adott együttesnek a honlapja, ez van, amikor egy iroda, egy jegyiroda...
0: De honnan tudjuk, hogy melyik a hivatalos jegyértékesítő?
1: Ezt mindig jelzi az adott koncert szervező, illetve a fellépő. Aha. Tehát a hivatalos kommunikációban benne van, hogy a jegyek elérhetőek ezen is az oldalon, most nem mondok egyet se, nagyon sok magyar cégnél ez kapható, és akkor csak onnan vásároljuk. És én teljesen megértem a rajongókat, mint foci rajongó is, mint koncert járó, vagy régebben járó is, hogy nagyon idegesítő, amikor mondjuk a kedvenc együttesünknek elfog a jegy, de akkor se a Facebookról, meg az egyéb csatornákról vásároljunk, mert egyáltalán biztos, hogy azt nem adták előtt másik embernek meg.
0: Hát elég szomorú, de ez a valóság. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy eljöttél, és azt is, hogy most azért szerintem alaposan körbejártuk ezt a témát. Mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, természetesen elmondom, hogy hol tudnak panaszt tenni, illetve elpanaszolni problémáikat. facsipesz2025@gmail.com, írjanak ide nyugodtan, csak kérem szépen egy kicsit legyenek türelmesek, mert rengeteg kérdés, panasz észrevétel érkezett, és ezeket ugye átlimitált az időnk, folyamatosan próbáljuk feldolgozni. És ezzel tényleg most már befejezem a mai műsort, amelyet mint mindig most is Bicó Tomival készítettem. Nevében is köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Jövő héten ugyanebben az időben elvárom önöket. Viszont hallásra!
2: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Az ország nagy részén ismét derült napos idő lesz, csak délután növekedhet meg kisé a fátyol és gomoly felhőzet. A Dunántúl nyugati észak-nyugati felén, az Alpok aljára Ausztria felől egy-egy zápor zivatar kis eséllyel besodródhat. A Dunántúl észak-nyugati felén élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Országszerte kánikulában lesz részünk, a legmelegebb órákban 33-38 fokot mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
6: Neoton Disco.

0: disco.
1: Non-stop music.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Augusztus 10-én köszöntjük Lőrinc nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Laurens névből ered, jelentése Laurentum vidékéről való férfi, babérkoszorúval díszítve. Ünnepelnek még a lőrincek július 21-én is, valamint szeptember 5-én. Becézése Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lőci és Lóci. Jeles viselője ennek a névnek Szabó Lőrinc, költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Amadea, Amadeus, Amadé, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Lórent, Orlandó, valamint Roland nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1397-tel kezdünk. Augusztus 10-én Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Ugorjunk a 16. századra. 1543. augusztus 10-én első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. Egy évszázadot ugrunk előre, 1664. augusztus 10-én a vasvári béke lezárta a török birodalom és első Lipót német-római császár és magyar király között az 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, Magyarország megosztott maradt. A Magyarország szempontjából kedvezőtlen békekötés miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvés szőtt a Habsburgok ellen. Folytassuk a 18. század végével. 1792. augusztus 10-én 16. Lajost elfogta a francia forradalom idején a csőcselék. A királyt 1793. januárjában végezték ki, miután bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Ugorjunk a 19. század közepére. 1859. augusztus 10-én született Anna Julia Cooper, amerikai pedagógus, feminista, írónő, a negyedik afroamerikai nő, aki bölcsészdoktori címet szerzett. Tanításaiban és írásaiban a nyugati civilizáció fai előítéletéről és a szexizmusról kialakult modern nézeteket tárta fel. 10 évet lépünk előre. 1869. augusztus 10-én O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 10-én halt meg Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig két szabadalmat is kapott, egy többlépcsős rakétára és a folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőni a világ első folyékony meghajtású rakétáját. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 10-e, hétfő. Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Evangélium Szent János könyvéből 12. fejezet 24-től a 26. versig. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Emelkedés. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diakónusként a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt: íme, ezek az egyház kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúságtevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Lőrincet megerősítetted a vértanúságban, és példájával tanítasz minket a szeretet erejére. Segíts, hogy én is kész legyek másokat szolgálni és odaadni magamat. Add, hogy ne a világ dicsőségét keressen, hanem a te országod igazságát. Növeld bennem a hitet, hogy az önátadás útja számomra is az élet forrásává váljon. Szent Lőrinc, segíts, hogy ne féljek az áldozattól, és Krisztussal életem bő termést hozzon. Járj közben értem, hogy Isten kegyelme megerősítsen a hitben, a hűségben és a mindennapok kereszthordozásában. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.
9: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
10: Tudta ön azt, hogy a 20. századi magyar lovas szakemberek tudása messzeföldön híressé és elismerté vált? A II. Világháború után közismerten nagy szerepet játszottak az USA lovas sportájának fejlesztésében. Közülük is kiemelkedik Németi Bertalan, aki az USA-ban ugró lovasait a háttérből a világ élvonalába emelte. Kivívta a világ legjobb lovasedző címet, és új utat jelölt ki a világ díjugratás sportja számára.
9: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbodai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbodai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Jobbára felhőtlen száraz időnk lesz ma, de délutántól nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, és az Alpok irányából kis eséllyel egy-egy zápor esetleg zivatar is érkezhet. A déli szél az Észak-Dunántúlon és az északi középhegységben olykor megélénkül, máshogy többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Délutára 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak.
8: Az utóbbi években egyre több nagyszülő dönt úgy, hogy nyári tábort ajándékoz az unokájának. Mit gondol, milyen lenne a trendnek a hátterében?
7: A nagyszülők nagyon fontos szerepet játszanak az unokáik életében, és sokan szeretnének maradandó élményeket ajándékozni nekik. Egyre többen felismerik, hogy a táborozás nem csak egy kellemes időtöltés, hanem komoly, fejlesztő hatása is van a gyerekekre. A digitális világban különösen fontos, hogy a fiatalok kiszakadjanak a képernyő elől, új készségeket sajátítsanak el, és társas kapcsolataikat is fejlesszék.
8: Mit tapasztalnak? Mennyire jellemző, hogy nagyszülők intézik a táborfoglalásokat?
7: Meglepő módon az utóbbi két évben közel duplájára nőtt azon táborfoglalások száma, amelyeket nagyszülők kezdeményeztek. Egyre magabiztosabban használják az internetet, és tudatosan keresik azokat a lehetőségeket, amelyek unokáik számára a legjobbak lehetnek. A táborfigyelő weboldalán például részletes szűrési lehetőségek segítik őket, így könnyen megtalálják a megfelelő tábort, akár sport, művészet vagy tematikus programok, például Minecraft vagy éppen Harry Potter táborok érdeklik az unokákat.
8: A nagyszülők mennyire figyelnek az anyagi szempontokra a táborok kiválasztásánál?
7: Természetesen sokan keresik a legjobb ár-érték arányú lehetőségeket. Az előfoglalási kedvezmények különösen népszerűek körükben, hiszen március közepéig jelentős megtakarítás érhető el. Egyes akciók során akár 10-15 ezer forintos kedvezménnyel is foglalhatnak tábort, ami számukra is komoly előny, hiszen a megtakarított összeget más családi programokkal fordíthatják.
8: Úgy tűnik, hogy a nagyszülők is egyre inkább élményeket ajándékoznak a hagyományos ajándékok helyett.
7: Igen, és ez egy nagyon pozitív változás. A tárgyi ajándékok helyett az élmények maradandóbbak, és sokkal nagyobb hatással lehetnek a gyerekek fejlődésére. Egy nyári tábor során a gyerekek nem csak jól érzik magukat, hanem önállóságot, csapatmunkát és kreativitást is tanulnak. Sokan később is emlegetik ezeket az élményeket, és visszatérő táborozókká válnak.
8: Ön szerint ez a tendencia folytatódni fog a következő években?
7: Határozottan úgy gondolom, hogy igen. A nagyszülők egyre tudatosabb döntéseket hoznak az unokáik érdekében, és a táborozás egy olyan ajándék, amely hosszú távon is meghatározó élményt jelenthet számukra. Mi a táborfigyelőnél örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél több gyermek számára elérhetővé váljanak ezek a programok.
8: Köszönöm a beszélgetést.
7: Én köszönöm.
5: Műsorajánló. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
9: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
11: Retikül, szerdán 16 órától.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
9: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy milyen a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

supper.

a visszatart. A világon egy nagy vihar, éres a

0: online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: 만나요.
1: Я боюсь.
2: Ahoj, poplače.
0: Guten Tag, Faszikai.
3: Dobr dám, Zsely, Ljubos.
4: Mi? Hey, Pojtikai, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit?
2: Ugyan, miről énekelhetnénk?
3: Na nézd már a kis kakukkot.
5: Hát nem teljesen tök mindegy.
2: A disznóvágásról.
0: Vagy az arról, jó. Hogy az eldobható papírpelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését.
6: Hát te ezt nem értem.
7: Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról.
8: Mindegy, mi?

0: A világon mindenhol hallható.
1: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártonáron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és észak-keleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: You sexy thing.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék. Svéd gomb van?
2: Svéd gomb nincs.
1: Köszönöm. És legyen kedves megmondani, hogy finn gomb az van?
2: Finn gomb sincs.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

Ringasd el magad, ringasd el magad, senki nincs, ki elringasson.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakul ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé észak-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió.
2: Kifekszel napozni a jó időbe, hogy szívj magadba egy kis D-vitamint, és közben mondjuk lepirul a vállad, de hát mi baj lehet? Elég sok. A napozás ugyanis nem csak egy-két napig tartó bőrpírt, meg kellemetlenséget vagy égési sérülést tud okozni, hanem hosszú távú károsodást is a bőrödben. Amikor kifekszel a napra, akkor kétféle UV-sugárzás éri a bőrödet, az UVA és az UVB. Ezek különbözőképpen hatnak a bőrödre eleinte, az egyiktől most leégsz, a másiktól meg pár év múlva ráncos leszel, de mind a kettőre igaz, hogy hosszú távon elég súlyos károkat okoz a bőrödnek a mélyebb rétegeiben. A kutatások szerint már 5 leégés is megduplázza a bőrrák kialakulásának a kockázatát, és ezt a rizikót csak emeli, hogyha gyerekként vagy fiatalon égtél le. A sorozatos leégés ráadásul a melanóma egyik kiváltó oka is lehet, ami az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés a fiatalok körében. A melanómáról azt kell tudni, hogy korai stádiumban elég jól gyógyítható, később viszont nagyon agresszív betegség. Jó, akkor majd lassan fogok lebarnulni, vagy elmegyek szolizni nyaralás előtt, hogy ne égjek le. Na most az van, hogy ezek se lesznek megoldások a problémára, ugyanis mind a kettő, a lassú barnulás vagy a szoláriumozás ugyanúgy DNS károsodást okoz a bőrödben, és éppen ezért a bőrgyógyászok megegyeznek abban, hogy biztonságos barnulás nincs. Nyilván nem fogod tudni négy fal között leélni az életedet, és nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elővigyázatos legyél, amikor napra mész. Ez azt jelenti, hogy naponta többször kent fel a fényvédőt a bőrödre, illetve ha strandra mész, akkor hagyj egy kis időt a naptejnek, hogy beszívja a bőröd, mert különben egyből lemossa rólad a víz. Viszont a legfontosabb, hogy pár évente menj el bőrgyógyászati szűrésre. Ez egy tök gyors és fájdalommentes vizsgálat, ami viszont életet ment.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Gyönyörű szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, és nem vagyok egyedül, hiszen itt van állandó vendégünk és szakértőnk, Kacsala Ferenc Bitumen. Szia, Feca!
1: Szevasz, Alex, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Nos, mai témánk pedig az autó kiegészítők, és azon belül pedig a tuning. Mennyit lehet elkölteni tuningra?
1: Hát amennyit nem szégyellünk. Gyakorlatilag korlátlan ez az összeg, mert nyilvánvaló, hogy a legapró kütyüktől a legnagyobb dolgokig milliókat rá lehet költeni egy autóra.
0: Induljunk kívülről. Hol érdemes elkezdeni? Mondjuk kerék.
1: Hát mik az igényeink? Én nyilvánvaló, hogy minél nagyobb méretű kereket vennék egy autóra, mert én szememben az valahogy sokkal jobban néz ki, amikor az arány úgy megfordul, hogy nagyobb a felni, és alig marad egy vékonyka milliméter.
0: Alufelnibe is ugye iszonyatosan nagy a választék, hogyha jól tudom, vannak aranyozott felnik is.
1: Nyilvánvaló, hogy itt is csak a pénztárcánk szab határt ezeknek a fajta vágyainknak.
0: A kasztival folytatjuk, most azonban már is zenélünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Még mindig négy ütem autós magazin, mai témánk pedig a kiegészítők, az alkatrészek és a tuning. Nos, az előbbiekben a kerékről, azon belül pedig a színes és szép felnikről beszélgettünk, most azonban térjünk rá a kasztira. Mit lehet egy kasztin átalakítani, és mit érdemes?
1: Gyakorlatilag bármi. Mindenféleképp egy kasztit úgy érdemes optikázni, hogy szebb első és hátsó lökhárítókat, különböző tetőspoilereket, illetve tűzőspoilerekkel ékesítsük, illetve formásítsuk, hogy úgy mondjam, az autókat.
0: Tetőablakot bevágatni, azt hallottam, hogy nagyon drága. Igaz ez?
1: Nyilvánvaló, hogy utólagosan azért olcsóbb bevágatni, mint gyárilag megrendelni az autóval, de hát ez a mai autókat már azért nem igazán szabogatják át tetőablakra.
0: Jelent ez valami problémát a kasztinak? Tehát sérülhet ezáltal? Gyengébb lesz, vagy neki áll rohadni? Ilyesmire gondolok.
1: Nem jellemzően. Általában úgy vannak megtervezve, hogy az ablakok fölötti összekötő idomok merevítik a karosszériát, tehát a tetőlemez, hogyha egy tetőablakot vágunk bele, az igazából sokat nem gyengít az autó.
0: Tovább megyek. Mi van akkor, hogyha én elterveztem, hogy vásároltam egy személygépkocsit, és én szeretnék belőle kabriót csinálni?
1: Az már egy picit nehezebb történet. Hát igazából ez is megoldható, mert nyilvánvaló, hogy jó pénzé bármit megoldanak a szakemberek, de én erre azt mondom, hogy inkább célszerű akkor kabriót vásárolni, mert amennyivel drágább egy kabrió, ugyanazt a különbözetet gyakorlatilag, vagy többet rá költenénk a sima autónkra, hogyha a kabriót szeretnénk belőle csinálni. Arról nem is beszélve, hogy van egy millió nyűg vele, hogy különböző engedélyek, illetve KPM vizsgán átrüdösni az autót, hogy az műszakilag is, illetve biztonságtechnikailag megfeleljen a magyar utaknak.
0: KPM vizsgán nem lögdösünk át autókat, ha egy autó nem felel meg a KPM feltételeinek, akkor az autó nem kerülhet forgalomba. Hogyha jól tudom, ez a bevett szokás. Vagy rosszul tudom?
1: Nem, Alex, jól tudod, ez a bevett szokás, de lehet, hogy nem úgy lögdösük át az autót, de imádkozunk, hogy átmenjen a műszakin, tehát valahol csak mi lögdösük.
0: És hogyha sikerül, akkor mehetünk a templomba gyertyát gyújtani, már is zenélünk, aztán innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió.

0: Még mindig négy ütem autós magazin, és még mindig a tuningról beszélgettünk. Én az előbbiekben szerettem volna kabriót csinálni egy nem kabrió autóból, állítólag ugye ez nagyon bonyolult. Nos, hogyha már megbeszéltük a kasznit, akkor térjünk át a belső kiegészítőkre. Ugye, hogyha idősebb autót vásárolunk, abban nincs például elektromos ablak, de ezt most már pici pénzért bele is teszik. Sőt, ha jól tudom, már te is tettél le elektromos ablakot.
1: Igen, jól tudod, igazából annyira nem bonyolult a dolog. Én nekem annyiba volt szerencsém, hogy a nyomaik autóba ezt bele kellett raknom. Az ajtóig be volt vezetékelve gyárilag, tehát ez egy olyan fajta csúcsmodellje volt ez egyik autótípusnak, amiben ugyan elektromos ablakot meg központi zárat nem raktak, de az ajtóig a vezetékelést megoldották. Tehát olyan jellegű köteget raktak bele, és én nekem gyári elektromos ablakot, illetve központi zárat sikerült bele szereznem, és így nem volt más dolgom, mint összedugni a stekkereket, és már is tökéletesen működött.
0: Két dolog tud nagyon menő lenni a diszkó előtt. Az egyik az, amikor ugye leföl tudod húzni az ablakot a távirányító segítségével, a másik pedig az, amikor el is tudod indítani a motort a távirányító segítségével. Ezek költséges és nehezen megoldható dolgok, vagy pedig a könnyed kategóriába tartoznak?
1: Is, tehát nem nehezen megoldható, hanem könnyed dolgok, de viszont elég költséges. Nyilvánvaló, hogy ha valaki így akar jampizni, akkor ne sajnálja a pénzt az ilyen jellegű dolgokra.
0: Napóleon mondta annó, hogy nem a hatalom a fontos, hanem a látszatot fenntartani. Azt mondják, hogy a gazdagság látszatát kerül a legtöbbe fenntartani.
1: Ez így van. Visszatérve még annyit, hogy az már gyakorlatilag alap dolog, hogy a távirányítóval leföl tudom húzni az ablakot, illetve beindítom az autót. Most már elég elterjedt, hogy ilyen különböző légrúgó megoldásokat raknak az autókba, és így a távirányító segítségével bírják emelni az autó elejét, oldalát, hátulját, vagy a kerekeket egyesével, és ez meg ugye még jobb, hogy kint vannak a srácok a rakparton, és akkor ott nekem most féloldalas az autóm, most ki van emelve, most le van ültetve. Hát igazából ezek elég költséges történetek, de ha valakinek ez kell a lelki béké, ez hát csinálni.
0: Nekem mondod, én a Night Rider-en nőttem föl. Most zenélünk, aztán innen folytatjuk.
2: Hobbi rádió. Fogyarakolni mélyedek ki a busztalapot!

0: Az autótuningról és a kiegészítő alkatrészekről beszélgetünk itt a Négy Ütem Autós Magazin műsorban. Én nem is gondoltam, hogy légrugó és építhető az autóba, ami távvezérelhető, és ezáltal lehet az autónak a dőlésszögét állítani. Végis a futóművet variálja ilyenkor az ember.
1: Így van, tehát a normál, hagyományos csavarrugót egy légrugóval váltják ki. A csomagtartóba elhelyeznek egy kis kompresszort, illetve egy kis tartályt, és akkor onnantól kezdve szelepek, illetve egy kisebb komputer segítségével vezélik egyesével a kerekenként lévő légrugót.
0: A másik a kagylóülés. Rendkívül látványos. Én egyébként láttam már kagylóülést 15 000 forintért, amit meg lehetett vásárolni, újonnan hangsúlyoznám. Na most ez mennyire kényelmes, illetve mennyire biztonságos? Nem a 20 000-es kategóriára gondolok, meg nem is a 15 000 forintosra.
1: A 15 illetve 20 000-essel sincs különösebb probléma. Kényelmesnek is kényelmesek. Ezek valamilyen szinten replikái a létező jó márkáknak. Tehát ugye a különböző ilyen sport kiegészítőkre szakosodott cégek már gyakorlatilag 20-30 évvel ezelőtt a ralliba is megjelenve sportkormányokat, egyéb dolgokat gyártottak, de nyilvánvaló az ismertség az árnövekedésével járt, és így ezeket elég nehéz megvásárolni, de egyre jobban elterjedt ez az autotuning, így egy-két cég úgy döntött, hogy azért alakultak, hogy hasonló minőséget, illetve dizájnt nyújtson lényegesen kisebb árba.
0: Úgy érzem, hogy eléggé kiveséztük, mármint amennyire lehetett a kasznit és az úgymond optikai tuning elemeket. Most zenélünk, aztán pedig a motorral folytatjuk tovább.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tuningról és a kiegészítő alkatrészekről beszélgettünk itt a Négy Ütem autós magazin műsorban. Az előbbiekben szó volt arról, hogy áttérünk a motorra. Én láttam ám a Halálos Iramban című filmet, nitró kell, semmi más, egy piros gomb, megnyomom, és mindenkit odaverek a piros lámpánál.
1: Igen, hát ez így szép is volna, de ahhoz egy jó kis alap kell, hogy mi csak úgy nitrózunk egy autóban, ugyanis egy hagyományos széria motort azért elég pipak szét tudnánk forgatni a nitró segítségével. Nyilvánvaló, hogy ezek a motorok, amik ott a filmben voltak, tehát azok nem kamú, tehát ezek léteznek, de ezek agyon vannak könnyítve, nyilván amiatt, hogy minél nagyobb fordulatszámot tudjanak belőlük kisajtolni.
0: Lehet egyébként azt tudni, hogy hogyan működik a nitró? Mitől gyorsul be úgy az autó?
1: Halvány fogalmam azért van róla, itt ennek igazából az a lényege, hogy nitró gáz, ahogy befecskendezik az égéstérbe, ez lehűti az égésteret, ezáltal a beszívott levegőt is, és így több mennyiségű levegőt bír, mivel a részecskéi összefúzódnak, tehát nagyon mennyiségű levegőt bír beszívni, a hidegebb levegő oxigéndúsabb, és ez ugye több üzemanyag fecskendezhető, és így ezáltal nagyobb teljesítmény préselődik ki az autóból, ugye jobb lesz az égés.
0: És jobban szét is pörög szegény. Annó nekem meséltél valamit, mai napig nem hiszem el ezt a dolgot, hogy voltak ilyen kísérletek, hogy vizet spricceltek a hengerbe, és ezáltal jobban ment az autó. Hát most vizet oda, ahol égés van, nem tudom, nekem ez úgy annyira nem akar összejárni.
1: De ez elég jó kikonstruált dolog volt a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Igazából annyi volt a lényege, hogy ezt még ilyen régi fajta porlasztós autóknál alkalmazták, meg volt, hogy hova kell a szívótorokba azt az X méretű fúvókát elhelyezni, egy víztartályra volt rákötve, és szépen a levegővel vizet is szívott be valamennyit. Nyilván nem olyan nagy mennyiségben, mert gyakorlatilag utána gőzölögne az autó, hogyha több naba a vízből a keleténél, és ugye a víz azt, mint tudjuk, H2O, vegye erre hallgat, a víz fölbomlik gyakorlatilag hidrogénre meg oxigénre, a hidrogén elég, az oxigén megtáplálja az égést, ezáltal ugye jobb a teljesítmény, jobb a hatásfok, illetve az autónak a károsanyag kibocsátása is kedvező. Volt egyébként egy kollégám, aki úgy volt vele, hogy ő nem veszi meg ezt a készletet, majd ő otthon kikonstruálja ezt. Na most oda eljutott, hogy 20 km alatt 5 liter vizet szopált be az autója neki, mert jó sikerült méreteznie a fúvókát, és plusz 30 fokba is gőzölgött a kifogó, ami azért úgy elég érdekes. Mint ugye tudjuk, úgy plusz 5 fok mínuszok környékén gőzölög az autóknak általában a kifogója hőkülönbség miatt, hát kollégám ezt már plusz 30 foknál nyáron is produkálta.
0: Micsoda tudik, és egyébként a mellett teljesítményben mennyire köszönt bele ez a vízmennyiség?
1: Arról nem szól, csak azt mondta, hogy sűrűn kellett töltögetnie a víztartályt.
0: Az itt elhangzottakat nem ajánljuk senkinek kipróbálásra, a garázsban pedig főleg ne készítsék el, már is zenélünk, aztán innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Négy ütem autós magazin műsor, nagyon érdekes a mai témánk, autóalkatrészek és tuning, sajnos azonban lassan az óra végéhez érkezünk, a motornál tartottunk.
1: Így van, tehát igazából a motortuning az vagy csináljuk, vagy nem csináljuk, tehát félmegoldások nem léteznek. Ilyen hangeffektusok miatt sportfelülő szűrő, illetve inkább direkt szűrő, vagy sportkipó rendszer fölépítésével olyan örülsokat nem növelünk az autónk teljesítményén, inkább hangot kölcsönöz neki. Az én meglátásom az, hogy ha már elkezdik az automotorját tuningolni, akkor a sajnos kemény forintokérától az ég muszáj, hogy tényleges teljesítményváltozást szeretnénk produkálni.
0: Tehát akkor ezek szerint az autótuningolók táborát két részre lehet osztani. Az egyik rész az, aki ad az optikára, minden nézzen ki jól, de a motor nem az igazi, még esetleg egy kis hangeffekt miatt a kipufogót kicseréli, de aki igazán szereti az autót, igazán tudja, hogy mi az, hogy menetteljesítmény, mi az, hogy tapadás, az nem annyira az optikára ad, mint a motorra és a fékre, mert hogy meg is kell állnunk valahol valamikor.
1: Nyilvánvaló, tehát ugye sokan ezt nem veszik figyelembe, hogyha egy autónak a motorjának a teljesítményét növeljük, azáltal a menet teljesítménye is nő, de viszont a féke ugyanaz a gyári széria maradt. Tehát itt azért érdemes másfajta féknyeregeket, nagyobb átmérő féktárcsákat, illetve ha hátul nem tárcsafékes, akkor esetleg egy hátsó tárcsafékes futóművet, amik igazából már azok a dolgok, amik tényleg nem költségmentesek, tehát ezek a talán a legköltségesebb részei az autótuningolásnak.
0: Nagyon szépen köszönjük, Fece, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál. Úgy érzem, hogy néhány kérdés még nyitva maradt, úgyhogy lehet, hogy egy műsor erejéig foglalkozunk ezzel a dologgal. Azonban az időnk lejárt, úgyhogy én búcsúzom az elmúlt egy órában.
1: Kacsala Ferencet
0: és Alexet hallották. Mindenkinek kellemes szép napot kívánok, a viszonthallásra.
1: A viszonthallásra.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Megkaptad a traktorista állást, Mariska.
3: Á, nehezen, mert a körmös hofferral kellett 6 holdat időre felszántani.
2: Nagyon megizzasztottak.
3: 10 is próbáltak, de nem tudtak. Mert az új Stahanova izzadásgátlót használtam, amit direkt nekünk, traktorista lányoknak dolgoztak ki a moszkvai elvtársak. Képzeld, azt mondták, hogy nekem van a faluban a legnagyobb PH-m.
2: Ezt eddig is tudta mindenki.
4: Stahanova, a mélyen szántó.
1: Kamu reklámot hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Jobb di rádió! Ahol a jó zene tovább él.
1: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani. Ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több száz milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló interrégió és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
2: Hobbyradio.hu
0: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
4: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A Hét prózája Zádorvölgyi Zita szerzőnk nevéhez fűződik, aki 1988-ban született és jelenleg történelem magyar szakon tanul az ELTE bölcsészkarán. A 2009-es és 2010-es évek során olyan sikerrel szerepelt rövid prózáival pályázatainkon, hogy ezért 8. születésnapi ünnepségünkön külön díjban részesült. Ma az Erdőben című alkotását hallhatják, amellyel kapcsolatban így nyilatkozik. Árnyékok kísérnek minket az úton véges végig. Kérdések, sejtések. Titkok mindenütt, egy részükre belül mindig is tudjuk a választ, mások észrevétlen bújnak meg ott, ahol nem számítunk rejtélyre. Életünk legismertebb, legotthonosabb zugaiban és kapcsolataiban. Az ilyen titkok néha visszaűznek minket oda, ahonnét elindultunk. Ilyenkor újra feltehetjük a kérdéseket, amelyek megválaszolásáért annak idején felkerekedtünk. Az erdőben ott vár mindaz, amiről időközben elfeledkeztünk, vagy amit hátra akartunk hagyni, legfőképp a saját magunk sötét árnya. A novellát ez a szembesülés szülte. Írja Zádörvölgyi Zita az Erdőben című munkájáról, amit most Fischer Vivien előadásában hallgathatunk meg.
5: Zádörvölgyi Zita, az erdőben. Az erdőben volt, és rideg némaság vette körül a viradatot megelőző órában. Nesztelenül lépkedett az eső áztatta sárgás-barna levélszőnyegen. Idegennek és betolakodónak érezte magát. Út nélküli utas vagy, harcos kart híján, pap, ki nem kapott hangot. Régen értette az erdő szavát, minden levélből olvasott, és minden madárdal tanított neki valamit. Szerette a környék mindegyik oldalát, a sötétet és zordat éppen úgy, mint az üdét és édenit. Egész lelkével ragaszkodott a sziklákhoz és zuhatagokhoz, a fűhöz és a fenyőkhöz. E világ lakója volt, ám az erdő mélyét járva gyakran érezte, hogy más világok szólítják, és a magányos séták alatt szellemek lebbentek körülötte. Tudta, most is többet kellene látnia, mint amire képes volt. Elveszetté vált, a kő most csupán kő volt, a fa csak egy fa, a róka közönséges, öntudatlan teremtmény. Mi választunk, vagy minket választanak? Kérdezte az első alak, aki kirajzolódott a rengeteget megülő ködben. Metsző, világos kék tekintete, szigorú, szakáll keretezte arca nagyon is ismerős volt neki. Sodródunk, vagy terelnek? Lépett elő a hosszú, hullámos vörös hajú nő. Az út keresi az utasát, vagy az utas az útját? Folytatta a harmadik, a köpenyes férfi, akinek sosem látta az arcát. Ti itt? Nézett végig rajtuk megborzongva a váratlan örömtől. Egykori tanítói álltak előtte, az alakok, akiket gyerekként az ösvényeken kóborolva gyakran megidézett maga köré, és akik most kimondták a kuszán benne megfogalmazódott kételyeket. Azt hittem, évekkel ezelőtt elhagytátok ezt az erdőt. Visszavonultunk egy időre, de sosem hagytuk el, mondta a nő. Ha akarnánk, sem tehetnénk, minket ide kötöttek. Neked viszont el kellett menned innen. Tőlünk többet már nem tanulhattál, fűzte hozzá a köpenyes férfi. Az eszedbe véstük a legfontosabbakat. Kérdezz, láss, merj! És hogy szabad vagy, szabad azért, hogy elkötelezhesd magad, mondta a szakállas férfi. Tudtad azt is, hogy nem kaphatsz majd meg mindent. Az álmoktól búcsúzni kell, azoktól, amelyek valóra váltak, és néha azoktól is, amik nem. Mi hozott hát vissza ide? Miért szólítottál minket újra? Kérdezte a nő. Társtalan állarcos játékos, bűnös vagy és áldozat is, hazug, ki az igazságot keresi. Mindenre emlékszem, amire tanítottatok. Emlékszem, de már nem hiszem. Szeretném újra hinni. Segítsetek, kérte. Ha hinni akarsz valamit, hát higgy. Ebben mi nem segíthetünk. Sosem mondtuk, hogy nem ehhez kell a legnagyobb bátorság, mondta a vörös hajú nő. Fakóbbak vagytok, mint régen, és valahogy idősebbek is, nézett rájuk csalódottan. Hideg szél vágott az arcába. Az alak, aki fekete palástban, mindkét karjában mesztelen kardot tartva érkezett, éppen olyan félelmetes és lenyűgöző volt, mint gyerekkorában. Tanítói köddé váltak jöttére. Vele mindig egyedül nézett szembe. Nesze, fogd és védekezz! Dobta oda neki az egyik fegyvert, és rögves támadást indított ellene. Vagy talán már harcolni is elfelejtettél? Rivalt rá. A férfi hátrálni kezdett. Túl régen nem kellett már az életéért küzdenie, elfelejtette, milyen érzés is. Volt valami bódító abban, hogy bármelyik pillanatban végzetes sebet kaphatott, ha lankad a figyelme. Érzékei kiélesedtek, agya fokozott éberséggel működött. Napokig vívtak egymással, feketébe öltözött ellenfele végigűzte az erdőn. A férfi éhezett, éjjel fázott, és a fáradtságtól olykor egyszerűen összeesett. Egy reggel, egy galagonya bokor aljában ébredt, minden tagját izomláz gyötörte, és mohón vetette magát az előző nap összegyűjtött erdei gyümölcs maradékára. Ám alig, hogy az utolsó szemeket a szájába tömte, hideg penge nyomódott a torkának. Ösztönösen saját kardja után nyúlt. Hagyd! Szólt rá ellenfele, és leeresztette fegyverét. Vége! Mondta, és kezét nyújtotta a férfinek. Téged ugyanolyan tisztán látlak most is, mondta ő, és feltápászkodott. Ez így is lesz mindig, bólintott a férfi, az örök kísérő, a sötét más, a kételyekkel ösztönző. Aztán sarkon fordult, és elillant a fák között. Tanítói ismét alakot öltöttek. Elkísérünk az erdő széléig, mondta neki szakállas mestere. Ezt megőrzöm, amíg vissza nem térsz. A nő lehajolt a kardért, és saját övébe tűzte. Köszönöm, mondta ő. Emlékszel a régi versre? Kérdezte a köpenyes férfi. Tanítványa megtorpant. Ekkor jutottak eszébe az utolsó sorok. Félig festett alak a vásznon, sosem dalolt melódia. Égi lehellett, ez mind-mind te vagy.
4: Kedves hallgatóink, Zátorvölgyi Zita az Erdőben című rövid prózáját Fischer Vivien előadásában hallottuk.
3: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, Zsoldos Árpád vagyok. A mai verspercekben Kovács Péter alkotunk Válasz a gyertyalángra című művét hallgathatjuk meg a szerző előadásában. Előtte azonban néhány információ az alkotóról. Kovács Péter Budapesten él, több éve az Irodalmi Rádió szerzője, rendszeres résztvevője rendezvényeinknek, pályázatainknak, nyári táborainknak. Az írás mellett énekléssel és versvideók készítésével is foglalkozik. Következzék tehát az alkotás, valamint annak keletkezési körülményei a szerző tolmácsolásában.
1: Több netes versoldalnak tagjaként szívesen olvasom alkotótársaim verseit. Így akadtam rá karácsonykor arra a versre, ami tele volt fájdalommal, és ez karácsonykor különösen érzékenyen érinti az embert. Szinte magától íródott ez a vers, tudatni akartam vele, nincs egyedül fájdalmában, és lépni kell tovább. Válasz a gyertyalángra, Gősi Vali versére. Feledd a múltat, bánatod dalát, gyantát sír veled a fenyőfa ág. Megkövült cseppjében dermedten áll, buborékvilágba zárva, minden mi bánt. Lobogjon vidáman a sárga gyertyalánk, te emeld a fejed, és lépj tovább.
0: Kovács Péter Válasz a gyertyalánkra című alkotását a szerző tolmácsolásában hallottuk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Ücsödét vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kedves hallgatóink, a következő néhány percben folytatjuk azoknak a kifejezéseknek a bemutatását, amelyek igencsak kapóra jönnek, amikor házon kívül étkezünk, vagyis magyarán meg kell rendelni az ételt és az italt. Egy korábbi alkalommal már beszéltünk arról, hogy a brit ember úgy fogja fel, hogy amit fogyaszt, azt egyben bírja is. Éppenséggel nagymamám is mindig azt mondta, édeslányom, az a tiéd, amit megeszel. De Amanda már mondaná is, ha hagynám.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. In this program, we look... Put useful phrases for eating in a restaurant or cafe.
0: Amanda már is gyártja az első feladatot a számunkra.
1: Listen to this conversation in a cafe in London. What sort of food does the man want to eat?
0: Azt akarja tudni, hogy mit rendel a férfi.
2: What can I get you?
3: Have you got anything hot?
2: Yeah, I've got baked potatoes, toasted sandwiches, or tomato soup. What do you want?
3: Have you got anything with cheese?
2: Yeah, you can have a toasted sandwich or baked potato. I'll come back.
0: Puff neki. És még azt mondják, hogy a nők nem tudnak dönteni.
1: So the man is looking for hot food, something cooked. The question he uses is simple, but you'll find it very useful. He asks, have you got anything hot?
2: What can I get you?
3: Have you got anything hot?
2: Yeah, I've got baked potatoes, toasted sandwiches, or tomato soup. What do you want?
3: Have you got anything with cheese?
2: Yeah, you can have a toasted sandwich or baked potato. I'll come back.
0: Nos, annyi bizonyos, hogy a férfi meleget, vagyis főtételt kér, és utána még tovább szűkíti a kört. Arra, hogy van-e valami, így kérdez rá. Have you got anything hot? Van valami meleg étel? A kérdés persze úgy szól, hogy van-e önnek, van-e maguknak egy bizonyos étele vagy ételük. Ezt az ellenség megtévesztésére úgy kérdezik, hogy a present perfect alakkal kombinálják a get, azaz szerezni főigét, hiszen a present perfect eredményt is kifejez, vagyis ha beszereztünk valamit, akkor azzal rendelkezünk is, de hát van nekünk. Vagy az étteremnek. Hallgassuk meg a párbeszédet még egyszer. Figyeljünk a getige különféle előfordulásaira, és arra, hogy a vendég hogyan kér olyasmit, amiben sajt van. Amanda angolul is erre kér minket.
1: Now the man wants some hot food, and he'd also like something with cheese. So how does he ask for cheese? Listen to the conversation again.
2: What can I get you?
3: Have you got anything hot?
2: Yeah, I've got baked potatoes, toasted sandwiches, or tomato soup. What do you want?
3: Have you got anything with cheese?
2: Yeah, you can have a toasted sandwich or baked potato. I'll come back.
1: So how did the man ask for something with cheese? He said, have you got anything with cheese?
3: Have you got anything with cheese?
0: Én már elfáradtam. Hadd magyarázzon, Amanda tovább.
1: So it's a very useful phrase, one that you can change depending on what you want. For example, if you don't want to eat meat, you can ask if they have anything without meat.
4: Have you got anything without meat?
5: Have you got anything hot?
6: Have you got anything with cheese?
1: This is Takeaway English from the BBC, useful phrases for learners of English. Today, we're looking at useful phrases for eating in a cafe or restaurant.
0: No, akkor lépjünk tovább. Egy olyan kávézóban vagyunk, amelyik inkább szolid, kávéra, teára szakosodott vendéglátóhely, de ahol szűkített menüvel ugyan, de meleg étel is kapható. Amandától kapjuk a feladatot.
1: Now let's listen to this conversation in a cafe. Olga wants the meat stew, but she doesn't eat pork. So, what question does she ask the waitress?
7: Hello there, you ready to order?
8: Yes, I think I'll have this meat stew over here. By the way, what sort of meat is that?
7: What do you mean?
8: Well, is it lamb or pork or...
7: Oh, I see. I think it's pork, yeah.
0: Annyit már Amandától is megtudtunk még a párbeszéd előtt, hogy Olga szívesen rendelne pörköltet, de amúgy nem eszik disznóhúst. A menün csak annyi szerepel, hogy meat stew. Ez pedig nem más, mint húspörkölt, szemben mondjuk a gombapörkölttel. Olga tehát megkérdezi, hogy milyen fajta húsból van a pörkölt. Amanda is erre a kifejezésre mutat rá.
1: Olga's question was another simple but useful one. What sort of meat is that? What sort of meat is that?
8: What sort of meat is that?
1: And the answer is, unfortunately, pork. Listen again.
7: Hello there, you ready to order?
8: Yes, I think I'll have this meat stew over here. Oh, by the way, what sort of meat is that?
7: What do you mean?
8: Well, is it lamb or pork or...
7: Oh, I see. I think it's pork.
0: Vagyis a pincér szerint a pörkölt valószínűleg sertéshúsból készült, aminek Olga nem nagyon fog örülni. De hát végül is az egész szituáció csak arra jó, hogy mi gyakoroljunk rajta.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Mielőtt azonban úgymond gyakorolnánk, csak egy szó az angol pörköltről. Természetesen nyomába sem ér a magyar pörköltnek, de ez csak egy dolog. A másik a gulyásleves kérdése. Ugyanis, ha angol menün azt látjuk, hogy gulyás, azaz gulás, arra kell felkészülnünk, hogy lényegében sűrű pörköltet tesznek elénk, esetleg néhány szelet répával benne. Se más zöldség, se csipetke. Ha pedig igazi gulyáslevest főzünk angol vendégeinknek, és hagyjuk, hogy ők szedjenek, akkor kimerik a fazékból a sűrűjét, és furcsa pillantásokat vetnek a csipetkére. Ezt tapasztalatból mondom. De vissza a ma tanultakhoz és a nyelvtanhoz. Nézzük csak, hogy mondjuk azt, hogy van-e valamiből az étteremben, ami amúgy szerepel a menün. A pincérhez intézett kérdés így kezdődik. Have you got? Néhány már korábban hallott példa következik. Egyenként halljuk, utána szünet, amikor megismételhetjük. Majd az angol beszélő újra mondja. Figyeljük a kiejtést.
4: Have you got anything without meat? Have you got anything without meat?
5: Have you got anything hot? Have you got anything hot?
6: Have you got anything with cheese? Have you got anything with cheese?
0: És most gyakoroljuk azt a kérdést is, amit mi mondunk, ha vendéglátók vagyunk. Mit hozhatok? Szó szerint, mit szerezzek neked?
2: What can I get you?
0: Ha valamivel rendelkezünk, tehát magyarul azt mondanánk a pincér helyében, hogy van ez, az, amaz, akkor így kezdhetjük. We've got. Ennek a nyelvtanába nem mennék bele. Legjobb így együtt megtanulni annak kifejezésére, hogy van valamink. We've got.
2: Yeah, we've got baked potatoes, toasted sandwiches, or tomato soup. What do you want?
0: És ezzel búcsúzunk is. Viszont hallásra.

1921 korszakváltás a rádióamatőr technikában. 9. rész. Miután a rádióamatőr tevékenység az első világháborút követően végre ismételten és immár rendezetten folytathatóvá vált 1921-ben, a szikratávírozásról való áttérés a csöves technikára, azaz a folyamatos hullámú rádiózásra számos megoldandó problémát felvetett. Korábban már szó esett arról, hogy a csöves rádió tápellátása ebben a korban igencsak komoly problémát okozott. A csöves berendezések fűtő és egyenirányított szűrt, nagy feszültségű anód feszültséget igényeltek. A váltakozó árammal és megfelelően működő fűtőfeszültséggel kevesebb gond adódott, a 100 és az 1000 volt nagyságrendű egyenfeszültségek előállítására azonban megoldást kellett találni. A korábbi gyakorlat szerint a vevőkészülékek tápellátásában a fűtő és anód telepek segítettek, hiszen egy vevő áram felvétele minimális volt. Sajnos a 200 méteres hullám hossz és környéke terjedési tulajdonságai miatt kis teljesítményű, néhány wattos adóval nem lehetett igazán eredményesen rádiózni. Ide bizony kemény wattok, 50, 100, 250 és 1000 kellettek. Ne felejtsük el azt sem, hogy az antennák nem voltak a hullámhosszra méretezve, az alacsony hatásfok a teljesítmény jó részét felérte. Ez időtájt az adók tápellátására az egyik megoldást az egyenáramú generátor jelentette. Gondoljuk csak el, hogy ahhoz, hogy egy amatőr állomást üzemeltessünk, kellett egy villanymotor, meg egy egyenáramú generátor. Nem volt olcsó mulatság, az egyéb hátrányokról nem is beszélve, például helyigény, zaj, stb. Az RCA 1921. szeptemberében bemutatott csősorozata Kenotron néven bemutatta a nagyáramú, nagyfeszültségű egyenirányító diódát, amely a csöves berendezések hálózatról való tápellátásának problémáját megoldotta. Csak a megfelelő transzformátor és a szűrőkondenzátor kellett, s íme már is előállt a kívánt nagyfeszültségű anód tápfeszültség. Itt kell megjegyezni, hogy az RCA új csősorozata a Radiotron márka nevet kapta, s minden egyes csőre rányomtatták a következő szöveget. Szabadalmaztatott. Felhasználása csak a rádióamatőr kísérletekhez engedélyezett. A Radiotron márka név túlélte a II. Világháborút, az 1940-es évek végén még forgalomba voltak Radiotron márkajelzésű elektroncsövek. A későbbiekben típusról típusra bemutatjuk az első Radiotron termékcsaládot. Az antenna problémákban Harold Beveridge próbált segíteni az amatőröknek. A hosszú hullámú adástechnikából hagyományozódott át a hosszú drótos antenna megoldás. Ez úgy nézett ki, hogy több szálat párhuzamosan feszítettek ki a levegőben, majd középen összekötötték a szálakat, és egy dróttal levezették az adóhoz az antennát. Mivel ezek az antennák nem hullámhosszra méretezettek voltak, az antenna és a föld között minél nagyobb kapacitásra kellett törekedni a lehangolhatóság érdekében. Természetesen 1000 méteres hullámhosszakra az amatőrnek fizikailag nem lehetett nagyon hosszú antennát építenie, így az antennák hatásfoka igencsak gyászosan alakult. Harold Beveridge, az RCA nagyérzékenységű rádióvételi kutatócsoportjának vezetője szolgáló tanácsokkal az amatőröknek. Arra fókuszál, hogy az antenna alatti talaj szegényes vagy közepes vezetőképességét javítsa a talajba temetett vezetővel, az úgynevezett ellensúllyal. Az így megnövelt kapacitású antenna jól kihangolható a hosszabb hullámok tartományában. Beveridge neve nem ismeretlen a rádióamatőrök körében, de nem a talaj vezetőképességének javítása miatt,
hanem amiatt, hogy a többszörösen fél lambda hosszúságú, haladó hullámú vevő antenna találmánya ma is a 160 méteres sávot kedvelők kedvenc vevő antennája. Ezt az antennát Beveridge pont 1921-ben szabadalmaztatta. Megjegyzendő, hogy ebben a korban az akkori amatőrök még a dipolt sem nagyon ismerik. Bár a 200 méteres engedélyezett hullámhossz miatt a dipol méretre már közel jár a gyakorlati megvalósíthatósághoz. A történet a következő részekben folytatódik. Jegyezte Hotel Alpha 2-es Mexikó november.

0: Sora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Szivárvány!
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görög dinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görög dinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és ital mennyiségre tartson igényt. Ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futó záporzivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: És most... óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
7: Hölgyeim, csók, uraim, pacsiém, Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a Hungary Live-ot hallgatja. Nem csak egyet, hanem több fantasztikus hazai előadót is elhozok erre a körülbelül 50 percre. Itt lesz velünk többek közt Zalatnai Korál, Deák Bill Gyula, illetve Balázs Fecó is. A Korál magyar rock együttesnek vezetője ugye Balázs Fecó. Műfajukat tekintve rock, illetve hard rock zenét játszanak. És tudják, hogy mire jött létre a Korál? Elárulom, nem más, mint amikor Koncz Zsuzsa a Kit egylet felbomlása után új állandó kísérőzenekart keresett. Kellett neki tehát egy zenekar, és ezért alapították meg a Korált. A frontember ugye Balázs Fecó, ő Budapesten 1951. március 2-án született. A Bartók Béla a Zeneművészeti Szakközépiskolában tagja volt a Sulib zenekarának, majd 67-ben a Neoton együttes tagjaként kezdett. Biztos, hogy emlékeznek még a Taurus XT-re is, amely hát bizony 74-ben felbomlott. Majd 78-ban megalapította a Korál együttest Balázs Fecó. És itt lesz velünk a magyar blues énekes, akit például Bill kapitánynak, vagy csak egyszerűen Billnak is szoktak szólítani, tehát Deák Bill Gyula. Ő amúgy Chuck Berryvel közösen 1986-ban a Budapest sportcsarnokban is fellépett, aki a következőket mondta róla: ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha is hallottam. Hát szerintem ez maga az elismerések elismerése lehet, illetve lehetett Deák Bill Gyula számára. Az elsők között felcsendül majd Zalatnai Sarolta egyik száma is, aki, hát mint tudjuk, az egyik nagy férfi magazinba is levetkőzött, és ahogy nagyon sokan, ő is a Magyar Televízió Táncdal Fesztiválján tűnt fel 1966-ban. De főszerepben mindenképp a Korál és Balázs Fecó van. Egy olyan koncertből játszok felvételeket, melyet 2000 márciusában a Királyi Televízió is bemutatott. Például meghallgatjuk a Homok a szélbent, de itt lesz a Kevés voltam neked, a Kergesd el a felhőt, a Kölykök a hátsó udvarból, a Ne állj meg soha, ez mind a Korál együttestől, majd jön Kovács Kati és Balázs Fecótól a Forog a kerék, Balázs Fecótól Öreg vagyok már, Fekete Kovács Kornéltól és Balázs Fecótól az Érincs meg, Balázs Fecótól az Évszakok, Gyertyák a téren és Túl az első éjszakán, szintén Balázs Fecótól Maradj velem, és végül Balázs Fecótól a Hazafelé. De elsőként énekel nekünk Deák Bill Gyula, és utána Zalatnai Sarolta. Nagyon jó koncertezést, jó rádióhallgatást!

0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Hölgyeim és uraim, ez volt a Maradj Velem Balázs Fecótól, és a 2000 márciusában leadott koncertfelvételt hallgatjuk meg, melyet a Királyi Televízióban sugároztak, témánk pedig a korál és Balázs Fecó. Balázs Fecó szerintem nagyon sok ember szívét érinti meg dalaival, és ezt természetesen díjakkal is elismerik. Például az év billentyűsévé választották 1979-ben és 1984-ben is, majd Emerton díjat kapott 1987-ben. Ezt követően az Interpop Fesztivál zeneszerzői díját 1988-ban vette át. Rá 10 évre szintén kapott egy Emerton díjat. Ugyanebben az évben, azaz 1998-ban Huszka Jenő díjjal jutalmazták. Szintén ebben az évben kapta meg a Liszt Ferenc díjat, majd 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét. Elismert és fantasztikus művész. Balázs Fecó és a korál koncertjén voltunk, hölgyeim és uraim. A búcsú szám pedig Balázs Fecótól a Hazafelé. Remélem, hogy tetszett. Blaskovics Dávidot hallották. Hölgyeim, csók, uraim, pacsik.

0: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9.775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és észak-keleti ország részben. Az észak-nyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma augusztus 10-e, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló, naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 35.6 fok van. Ma Lőrinc nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1915. Augsburgi csata. Botond, Bulcsú, Lehel és Súr vezetésével 100 000 magyar tört be Bajorországba. Augsburgnál a Lekmezőn Ottó királytól súlyos vérveszteséggel járó vereséget szenvedtek. Csak néhányan élték túl gyászvitézekként. 1113. A spanyolok elárulják Esztergomot. Az idegen várparancsnokok nem voltak olyan kitartók a várak védelmezésében, mint Pélszondi, Loszonci, Zrínyi. Laszkénó és Salamanca, hogy rablott kincseiket kimentsék, már a 14. napon feladták Esztergomot a töröknek, szabad elvonulás fejében, de rakományuktól útközben mégis megfosztattak. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
10: Vasárnap léptől. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
11: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 10-én köszöntjük Lőrinc nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név a Laurens névből ered, jelentése Laurentum vidékéről való férfi, babérkoszorúval díszítve. Ünnepelnek még a lőrincek július 21-én is, valamint szeptember 5-én. Becézése Lőrincke, Lőri, Lőrike, Lőci és Lóci. Jeles viselője ennek a névnek Szabó Lőrinc, költő, valamint ön, kedves Lőrinc. Ugyanezen a napon köszöntjük még Amadea, Amadeus, Amadé, Amadó, Asztéria, Bianca, Blanka, Csilla, Csillag, Enzo, Lórent, Orlandó, valamint Roland nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem! 1397-tel kezdünk. Augusztus 10-én Bécsben megszületett Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. Ugorjunk a 16. századra. 1543. augusztus 10-én első Szulajmán seregeivel elfoglalta Esztergom várát. Egy évszázadot ugrunk előre, 1664. augusztus 10-én a vasvári béke lezárta a török birodalom és első Lipót német-római császár és magyar király között az 1663-ban kirobbant háborút. A császár elismerte a török szultán fennhatóságát Erdély felett, Magyarország megosztott maradt. A Magyarország szempontjából kedvezőtlen békekötés miatt Wesselényi Ferenc nádor vezetésével a magyar főnemesség egy része összeesküvés szőtt a Habsburgok ellen. Folytassuk a 18. század végével. 1792. augusztus 10-én 16. Lajost elfogta a francia forradalom idején a csőcselék. A királyt 1793. januárjában végezték ki, miután bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Ugorjunk a 19. század közepére. 1859. augusztus 10-én született Anna Julia Cooper, amerikai pedagógus, feminista, írónő, a negyedik afroamerikai nő, aki bölcsészdoktori címet szerzett. Tanításaiban és írásaiban a nyugati civilizáció fai előítéletéről és a szexizmusról kialakult modern nézeteket tárta fel. 10 évet lépünk előre. 1869. augusztus 10-én O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. És végül, de nem utolsó sorban, 1945. augusztus 10-én halt meg Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atyja. Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig két szabadalmat is kapott, egy többlépcsős rakétára és a folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőni a világ első folyékony meghajtású rakétáját. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.

0: Üzenet a példabeszédek könyve második részéből.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.

0: Rádió. 2026. augusztus 10-e, hétfő, Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Evangélium Szent János könyvéből 12. fejezet 24-től a 26. versig. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Emelkedés. Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diakónusként, a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt: íme, ezek az egyház kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúságtevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá. Urunk Jézus Krisztus, te Szent Lőrincet megerősítetted a vértanúságban, és példájával tanítasz minket a szeretet erejére. Segíts, hogy én is kész legyek másokat szolgálni és odaadni magamat. Add, hogy ne a világ dicsőségét keressen, hanem a te országod igazságát. Növeld bennem a hitet, hogy az önátadás útja számomra is az élet forrásává váljon. Szent Lőrinc, segíts, hogy ne féljek az áldozattól, és Krisztussal életem bőtermést hozzon. Járj közben értem, hogy Isten kegyelme megerősítsen a hitben, a hűségben és a mindennapok kereszthordozásában. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a 20. századi magyar lovas szakemberek tudása messzeföldön híressé és elismerté vált? A II. Világháború után közismerten nagy szerepet játszottak az USA lovas sportájának fejlesztésében. Közülük is kiemelkedik Németi Bertalan, aki az USA-ban ugró lovasait a háttérből a világ élvonalába emelte. Kivívta a világ legjobb lovasedző címet, és új utat jelölt ki a világ díjugratás sportja számára.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy az MVGOS évtizedek óta támogatja a vak és gyengén látó tanulókat azzal, hogy a tankönyveket hozzáférhető formátumban biztosítja számukra. Olvasható portálunkon, hogy a szervezet munkatársai idén is digitális, braille és nagyított síkírási formátumban készítik el az iskolák által megrendelt tankönyveket, hogy a látássérült tanulók egyenlő eséllyel kezdhessék meg a 2026-27-es tanévet. Kiemeltük, hogy a látássérült szülők gyermeknevelési periódusaiban is számos kihívással kell szembenézniük, amelyekről részletesebben is olvashatnak a weboldalunkon. Emellett tájékoztatásul szolgál, hogy a Hermina Egyesület irodája és ügyfélszolgálata augusztus 10. és 21. között zárva tart. A Magyar Vakok és Gyengén Látók Országos Szövetségének Braille Bizottsága új elnököt választott Magyar Csaba személyében, és Földesi Bendegúz képviseli Magyarországot a Heidelbergi Parajudo Európa Bajnokságon. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja önöket. 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek és érdekességek várnak önökre. Ezt követi 20 órától a népzenei kavalkád Ferenczi István vezetésével, ahol a népzene szerelmesei is találhatnak új kedvenceket. 21 órakor sztárportré Szabolccsal, ahol a sztárvilág legérdekesebb alakjairól lesz szó. 22 órától Turcsányi Sipos Éva Egészségedre című műsorát hallgathatják, amelyben az egészségügyi témák kerülnek terítékre. Végül 23 órától Törtei Takács Kriszta Facsipesz című fogyasztóvédelmi magazin műsorával zárjuk az estét, ahol a fogyasztóvéde...
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Jelenleg hazánk területén 35,6 fokot mutatnak a hőmérők. Holnapra derült égboltot és viszonylag magas hőmérsékletet várnak, a maximum hőmérséklet 34 fok lesz, míg a minimum 27 fok. Az UV-index elég magas, 6 lesz, tehát érdemes védekezni a nap ellen. A szél északnyugati irányból fúj, sebessége legfeljebb 22 km/h lesz. A relatív páratartalom reggel 25%, este 49%-ra emelkedik. A napsütési órák száma 6,5 óra lesz. Az esti órákban 20 óra 3 perc körül nyugszik le a nap. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Kamu reklám.
1: De mondd komám, miről mondanál le a legszívesebben? A borról, vagy a nőkről? Hát tudod, ez az évjárattól függ.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök.

0: főnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: Konyha főnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. Már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os erőleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty Széchenyi, valamint a Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezete mellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. A héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és minikiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió!

Juhász Gyula. Profán litánia. Tűnt Anna, aranyház, te drága csoda, elefánt csontmívű boldog palota. Tűnt Anna, te tünde, te édeni kert, ahonnan örökre sorskardja kivert. Tűnt Anna, mennyország, túlén túli táj, kire messze mélyben gondolni befáj. Mindent, ami kincses, úgy hordok eléd, úrnője elé, mint rabszolga cseléd. S te fönn, szoborárván trónolsz, te örök, mint dór templomok ormán merev isteni nők.

0: Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az öreg sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie. Az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt. Hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott.
1: Ha belejtetted, szedd is ki belőle!
0: Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit tévő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment. Ment, ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint az ápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öreg asszony azonban utána kiáltott.
2: Ne félj tőlem, kedves lányom, maradj nálam. Ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd szálljon a pihéje. Olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok Holle anyó.
0: Az öreg asszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga is volt ám az öregnél, soha egy rossz szót nem hallott, s ehetett, amennyi jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogy ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli, hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyéimhez.
2: Tetszik nekem, hogy hazavágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy terék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba.
0: Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette.
2: Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik.
0: A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján. Fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig.
2: Ez a fizetség a szorgalmatért,
0: kiáltotta Holle anyu a kapun túl, és még a kútbe esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszány dördülve becsukódott, s lám a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze mostohája házától. Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott.
2: Kukurikú, mi történt? Aranyos lányunk hazatért!
0: A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is, meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogy hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is szép mezőn tért magához. Ő is ugyanazon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, ismét kiabálni kezdtek a kenyerek. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a lustalány azt felelte.
1: Hogy is ne, hogy összepiszkoljam magamat.
0: Azzal tovább ment. Csak hamar az almafához ért. Rázd meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa.
1: Hogy is ne, hogy a fejemre essék egy alma,
0: felelte a lány, és tovább ment. Odaért Holla anyu házához, de egy cseppet sem hihet meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és a Holla anyu mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holla anyu ágyát sem úgy vetette meg, ahogy kellett volna. Nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult.
1: Most jön majd az aranyeső, gondolta magában.
0: Holla anyu őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába.
1: Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holla anyu, és becsukta a kaput.
0: A lusta lány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott. Kukuriku, mi történt? Szutykos lányunk hazatért! A szurok pedig rajta maradt élete végéig.
3: Hobbi Rádió.
4: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Most Szupkai Viktor következik, őt a Humor Fesztiválról ismerhetjük. Magán életében tejtermékekkel dílelkedik, tehát ilyen kefír ügynök tulajdonképpen, teipar sötét oldalát ismeri. Saját bevallása szerint szereti az italt, szeret inni, főleg alkoholtartalmú italokat, tehát a másnaposság a hobbija tulajdonképpen, tehát hogy bármi baja van, másnaposságra gyanakszik, és így nem tudjuk, hogy miket hordott már ki lábon, de még köztünk van, és fogadjuk nagy szeretettel és tapssal.
1: Jó estét kívánok! Pest-Lőrincről érkeztem, Dél-Pest. Annyira dél, hogy éjszakai járatom már többször szólítottak Amigónak. Kertészet nálunk használja el a legtöbb motoros kaszát, mert a Damilt kikezdi a sok kaktusz. Éjjelű büfében is csak mexikói kaja van. Tequila plusz tapasz menü. Valaki a múltkor evett egyet, kapott egy herpeszt, visszament, átjavította, hogy herpeszt tapasz menü. Nálunk hát délpesti kórház irányából ez a sok egészségügyi változás is másképp néz ki. Ugye bemondták, hogy mostantól csak egynapos műtétek lesznek. Ez azt jelenti, hogy egy 20 perces normál vakbi műtétet felhúznak egy napra. Előtte 4 óráig csak jódozni fognak. Végén annyi idő lesz összevarni, hogy a doki hímezni fog rád egy gobláját. És nálunk itt Dél-Pesten a kocsmákban 1 perces műtétek mennek, ha verekedés van. Bal csapottal jön egy érzéstelenítő. Jobb horoggal azonnal műtenek. Orrsövényferdülés, fogszúvasodás, azonnal megoldják. És múltkor a legnagyobb bunyóba bejött egy testőr, mondta, hogy kuss, én testőr vagyok. Azonnal ütöttek neki egy Tetris fogsort. És most, hogy több biztosító van, van egy sima kéztörésed, az egyből biztosítási esemény lesz, úgy, mint az autókár rendezés. Baleseti bejelentőt kell kitöltened, hogyha nem lesz hiteles, akkor kijönnek és el kell játszanod. Járdát betonoztunk a sógorral, zárójelben meg volt ott egy üvegpálinka is. Bejtettem a baseball sapkámat, utána nyúltam, recs. Bejön a doki, az lesz a kárszakértő, csinál egy fényképet, de azt mondja, hogy alkoholos befolyásoltságba, meg kézzel belenyúlunk a betonkeverőbe, ez nem rendeltetésszerű használat. Ezt nem tudjuk kifizetni. És utána kétféle ellátást kaphatsz, van az alapellátás, ülsz a folyosón, jó kezeddel fogod a töröttet, a mellettel üdő szerencsétlen szája lábbal festőt kéred meg, hogy mutassa meg, hogy fog közé fogod ceruzával, hogy lehet írni. De se gipszelnek. Kapsz egy ilyen könyvet, hogy csináld magad kézi gipsz, ismerkedj a pólyával. Ha mellé töröd a lábadat, akkor este fürdetés sincs, hanem mint régen a hajókon, a kalózok, ugye kalózhigiénia, ez lesz a címe, egy képeskönyv, és benne van, hogy egy kézzel, egy lábbal, egy bögre vízzel, hogy lehet lefürdeni. Ha meg extra ellátásod van, már olyan porral gipszel ebbe, hogy 2000 gramja. Ha pereg a gipsz, és egy kicsit megszívod, olyan hangulatod lesz, mankók egyből a levegőbe repülnek. Receptedre latinul van fölírva, hogy piña colada. 20 percenként. Nem véscsengő van, ha koktélriasztó, hogyha leesik a szint. Sósolásos alapon benne aludhatsz a nővérszálláson. És a legjobb, hogy bejön egy tetovált, kopasz, fehér köpenyes alak, és bemutatkozik, hogy személyi edző vagyok. Tényleg? Igen, lányokat futtatok. És egy... katalógusból ajánl, porszívóikreket ajánlanám. 3 perc alatt 4 diopriát fog javulni a szemem. Mert nálunk ez a délpes sok a külterület, nagy a dzsungel, nem ritka a kígyómarás. Egyet tehetsz ilyenkor, keresel egy igazi déli lányt, azok gyógyítanak azonnal. Autóban, 3000-ért. A rendőrök mondták, hogy amikor így elkaptak valakit, ez volt a legjobb duma, hogy kígyómarás volt, ki kellett szívni. Normál helyen reggel 6-kor a madarak sírnak fel, nálunk a flex. 7:30-kor mindenki füvet nyír, és alapzajnak ott van a Ferihegyi reptér. Egy időben azzal szórakoztak a pilóták, hogy olyan aracsonyan hozták a gépet, hogy 2 emeletes háznak a tetején biztos volt keréknyom. Mi meg bosszúból üzenetet nyírtunk nekik a fűbe. Jó utat, a csajod már itt van. És akkor úgy ment, mint a darázs. Nagyon jó még a délpesti közlekedés. Múltkor esett az eső, dugó volt, én CD-t cseréltem. Neki koccantam az előttem haladó nagyméretű terepjárónak. Hát annak semmi baja nem lett, nem úgy, mint nekünk, mert velem volt még a legkisebb, legbeszólósabb cimborám részegen. Kiszállunk, én az ajtó mögött voltam, fedezékbe, hát ha egyből lőnek. Fölugrott a terepjáró hátuljára, a lökhárítóra, megkapaszkodott a tetőbe, izomból elkezdte ütni, és kiabált, hogy egy kis festék, és mit ki nem hoznak egy ladanivából? Én azt gondoltam, hogy nem egy nyugdíjas esztergályosé az az autó. De ki is szállt belőle egy zongoraszállító, rögbi játékos, hentes keverék. Én addigra újra a kocsiba ültem. Mondom, mi legyen az utolsó, amit csinálok. Megnézem a Pamela Anderson oplogómat itt a telefonon. Csak legyen már valami szép, amire odafőn emlékezek. Köszönésképpen letört a baloldali visszapillantót. Hát egy egycentirésen kiszóltam, hogy úgyis centizni kellett a garázsnál. Miközben rohadtul imádkoztam, hogy legyen nála egy göndör parók, egy üveg pezsgő, én aláírom, hogy lemet a kéz átverésbe, és tényleg váljunk el. De a barátom az újra bekiabált neki, a lökhárítóról, hogy te, ekkora autó csak teherautósofőr vezethet. Mit húztál dolgozók érettség ilyen platont? És aztán még rátett egy lapáttal, hogy vállalkozó vagy mi, jól fogyott a dinnye? Akkor bemutatkozott, hogy Bivaj vagyok Lőrincről. A kocsiban ül barátom Fullánk, aki még ki se szállt. Hát mondom, miért Fullánk? Azt mondja, csíkos pólóban van. Az áldozatait hátulról szokta megszúrni. De azt mondta, bízunk a szerencsébe, dobok egy kockát, ha páratlan lesz, ide adod a zenét a kocsiból, ha páros, akkor Fullánk kiszáll és lecsendesíti a barátodat, hogyha hatos dobtok, akkor elmehettek. Gurított, hatosra is gurult volna, de a barátom oda kiabált, hogy nem dobtad elég magasról, gurít csúlyat! Úgyhogy még kétszer gurított, hát azóta én csendbe autózom, a barátom egy hétig állva itta a kávét. Másik szép dolog a lőrinci szolgáltatók. Nyáron azzal szórakoztattuk magunkat, hogy felújítottuk a fürdőszobát. Azóta a hideg burkoló meg a vizes nagyobb autóval jár, mint mi. És hazahoztuk a mosógépet, berakjuk, nem ott volt a vízkiállás, ahol kellett volna lennie. Fölhívom a vízszerelőt, borzasztóan örült, mert ebből már megint kinézett egy plazma tévé neki. Eljött hozzánk, méregetett, hümmögött, azt mondja, semmi gond, át kell vezetni a vizet, és meg kell bontani a díszítő sor csempét. Mondom, akkor azonnal meghalsz. Az a rohadt díszítő sor csempe többe került, mint az egész fürdőszoba. Sokan bólogatnak, így van. És mondta, hogy de hát ugye a visszajövő vizet is vissza kell hozni, és úgy látom dugulás van, és a csőgörényt így belengedt a padló összefolyóba. De akkor már tényleg fölé jártam egy szívlapáttal. Ha kell, akkor aktiválom magam. Tekert egyet, bele is tört, úgyhogy akkor sújtottam. Hát tényleg nem nagyot, csak mint hogyha egy madárpók mászott volna föl a szandálamon. Másik aranyos dolog, hogy beszokták dobni, hogy pizza futár. Miért nem azt dobják be, ami a valóság, hogy pizza lajhár? Múltkor hazaérek, olyan éhes voltam, hogy már két köldököm volt, meg kimarta a gyomorsabb. Ennél erre azt mondja a család, hogy ünnepeljünk, rendeljünk pizzát. Jó, előtte nem csinálsz egy hat tojásos rántottát, csak olyan jelzésértékűen? És akkor mondják, hogy 80 perc, mire megjön a pizza. Én bográcsba elkezdtem főzni az egyik nadrágszíjamat. Legyen valami ehető. Jön a fiam, hogy apa, ehetek egy kekszet? Igen, de nem látványosan. És akkor végre megjön a pizzafutár. Hát nem tudom, nálatok milyen szokott járni. Ránézésre olyan szimpatikus arca volt. Az az igazi észlény. Mi activity-be úgy oldja meg a rajzos feladatot, hogy rajzol egy pontot, és addig itt tollal, amíg ki nem találod. És akkor még meg is szólalt, hogy U-S-T. Mondom, mi van csesz meg? Beszédközpontba szúrták a botoxot? Hogy mi? Van? Mondom, ez családi vonás, nem? Apád is úszájszámláló volt a Dunán, csak egyszer jött egy szárnyas hajó, és teljesen összezavarta. És legvégül a család ajánlott festőt. Hát ma az gyanús lehetett volna, hogy 30 percig nem vettük észre, hogy ő megjött, mert ő meg nem vette észre az ilyen ökölnagyságú csengőgombot. Kinyitom az ajtót, ott áll egy alacsony, köpenyes ember, pupos. Hegyes füle van, semmi haj, zöld bőr. Hát mondom, nem versz át Yoda. Mondom is neki pajkosan, hogy gyenge vagy, rosszul is látsz, mit akarsz? Erre nem lézerkardot vett el, hanem egy festőhenger. Azt mondta, ne becsüld le a festőkerejét. És oda kanyarított 40 fekete rózsát a kerítés lécre. Mondom, ez gyönyörű, csak nálunk nem ravatalozót kéne festeni, hanem a nappalit. Bejött, körbenézett, azt mondta, szépen laktok. Végig tapogatta a falat, végig is nyalogatta. Azt mondja, 75-ben vakolták, utána neszelték, aztán kapott egy üvegszálas tapétát. Higított diszperzitellet lekembe. Hát mondom, ez csodálatos. Ez a gyakorlat, azt mondja, hát igen, sokáig helyszínelő voltam nagy festési bűneseteknél. Mondom, az milyen Mona Lisának bajszot rajzolta? Aztán nem ilyen nagy fekete rózsa mintáért már volt, akit megöltek. Aztán utána mondta, hogy klasszikus festő, nappali közepén létrázott, és kikötötte magát biztonsági okból a csillárhoz. El is dőlt, úgyhogy minden konnektorú megkapcsolunk azonnal sűjesztett lett. És ha dolgozott mindig, amikor lefestett egy szakadt teste, akkor jó indulatból odakanyarított festőhengerrel, vagy egy rózsaszín háromszöget, vagy egy zöld négyzetet. Azt mondta, hogy ez retro stílus. Nekünk nem tetszett annyira, hogyha éjszakánként, hogy ne legyen sértődés, én mindig lejavítottam. Tehát gyakorlatilag 300.000 forintért kifestettem a saját nappalinkat. Köszönöm szépen!
2: Hobby Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A nagy melegben fontos, hogy eleget ígyunk, de nem mindegy, hogy kinek mennyi az elegendő mennyiség. A kisgyerekek és az idősek számára különösen veszélyes a kiszáradás. Időskorban csökken a szomjúságérzet. Ezért nagyon fontos, hogy akkor is ígyunk, ha nem vagyunk szomjasak, kortyolgassunk el naponta legalább 1,5-2 liter vizet. Aki aktívan dolgozik, mozog, annak legalább 2-2,5 liter vízre van naponta szüksége, az aktív sportolóknak még akár ennél jóval többre is. Kisgyerekekre nagyon figyeljünk, hogy elég vizet igyanak, legalább 1,5 literre van szüksége egy kisgyereknek is. Az anyateljes csecsemőket ilyenkor gyakrabban szoptassuk, a tápszeres csecsemőknek, illetve a 6 hónapnál idősebbeknek pedig kínáljunk rendszeresen vizet. A testhőmérséklet megfelelő szabályozásához az izzadsággal elveszett folyadékot mindenképpen pótolni kell. Megfelelő vízbevitel segíti a veseműködést, az emésztést, és magunk is hamar észrevesszük, hogyha nem ittunk elegendő vizet, hiszen megfájdul a fejünk, nem tudunk koncentrálni, esetleg fáradékonyabbnak érezzük magunkat. De erre van segítség, ígyunk megfelelő mennyiségű vizet, erre a csapvíz tökéletesen megfelelő.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75-re módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a Tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőiről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, záporzivatar csak kevés helyen alakul. Ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy öreg magyarost hallottunk, Legedi László István és Bálint Erzsébet, moldvai, klézsai adatközlők, Szeretőm a táncba című lemezükről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntjük Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Legedi László Istvánnal több alkalommal szoktam találkozni, úgy mint a táncház találkozókon, valamint a Csángó Bálon, és nyaranként a népzenei táborokban, ahol még oktatni is szokott. Bálint Erzsébetet is sokszor hallottam élőben a Csángó Bálokon, de személyesen még nem volt alkalmam még vele beszélgetnem. Legedi László István nagymestere a moldvai furuja féléknek, úgy mint a hatjukú furuja, a tilinkó, a kaval és a szájharmonika, valamint a szalmasíp. Ez a lemez, amit most fogok önöknek bemutatni, még 2000-ben jelent meg, de csak kazettán, és már évekkel ezelőtt már sajnos nem lehetett megkapni, abból már CD-n is megjelent. Múlt héten jutottam hozzá. Ezen a lemezen magyarországi zenészek is közreműködnek, úgy mint Balogh Sándor, az Óbudai Népzenei Iskola tanára Dorombon, Bolya Mátyás Kobzon, ő egyébként Balogh Sándor egykori tanítványa volt, Draskóci Lídia hegedű, ő az Orgó Együttes hegedűse, ő is szintén Balogh Sándor tanítványa volt, valamint Benke Gráci dobon fog játszani, ő egy moldvából áttelepült népzenész, aki már évek óta Magyarországon él. Tehát az elkövetkezendő percekben Legedi László István és Bálint Erzsébet Szeretőm a táncba című lemezéről mutatok be felvételeket. Este lett a leányságnak, ez a következő felvétel címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

0: Mikor csíkból kiindultam, ez a következő felvétel címe. A felvétel érdekessége, hogy ezt a felvételt még a 90-es években a Deep Forest is feldolgozta Sebestyén Márta énekével. Ez egy erdélyi változat volt.
1: Hobbi Rádió.
2: A jövő hangja.
3: Mikor?

0: El az ajtóig vissza, ez a következő felvétel címe.
1: Tobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Most pedig egy tavasz váró havajgatás következik Tilinkón. A Tilinkónak az az érdekessége, hogy azon nincsenek játszójukak, ez is egy furia féle, és viszont a játékos a fújás erősségével adja ki a különböző hangokat, és a hangszer, vagyis a cső végén lévő lyukat befogva egy félhanggal lejjebb tud játszani rajta.

0: Most pedig az egyik kedvencem következik, ez egy gergelytánc.
1: Popi Rádió!
2: Már megint ezt hallgatod?

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: A 6000 milliárd forintos Európai Uniós forrás át fogja alakítani Magyarországot a miniszterelnök szerint. Keddig tart a másodfokú hőségriasztás, továbbra is marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Olyan beruházásokat indít el a kormány a hazahozott uniós forrásokból, amik az emberek környezetébe pozitív változásokat hoznak. Magyar Péter azt mondta, először indul olyan nagy uniós program az országba, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását szolgálja majd. Az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint uniós forrást tudnak fordítani, ebből jut a házi orvosi ellátás és a helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére is. Megújítják a vidéki intercity közlekedést, de a HÉV előregedett szerelvényeit is korszerűsítik. Több 100 milliárd forint jut a magyar energiarendszer korszerűsítésére. Továbbra is érvényben van a másodfokú hőségriasztás, ez keddé félig tart. Bár valamelyest enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb továbbra is a rendszeres folyadékpótlás. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendje és a csatlakozó buszhálózat. A tervezet a budapesti agglomerációban fél óránkénti elővárosi vasúti szolgáltatást, a távolabbra utazóknak pedig két óránként induló Interregio és Eurocity összeköttetést ígér a Kiskunság városaival és Belgráddal. Számos új csatlakozó buszjárat jönne létre, amelyek a térség településeiről gyorsan elérhetővé tennék a vonatokat. Az egyeztetésre szolgáló honlapon augusztus 14-ig mindenki elmondhatja véleményét, megfogalmazhatja a javaslatot. Mintegy 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain. Az előző hónapban vízbefulladások, hőguta, hőkimerülés, allergiás reakció, anafilaxia, közlekedési balesetek, szülések adtak munkát az egységeknek. A mentők 186 sikeres újraélesztést is végeztek júliusban. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók a rászorulókat a repontautomatákon keresztül az első fél évben. A mosolyra váltó program indulása óta a visszaváltási rendszer 2024-es bevezetését követően már összesen több mint 482 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repontautomatákon keresztül. Olyan alacsony a Duna vízállása, hogy Bulgáriában feltűntek a folyóból a 4. században épült Konstantinus híd egyes részei. A több mint 2 kilométer hosszú építmény az ókor egyik leghosszabb ismert hídja, első Konstantinus római császár uralkodása idején épült. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
6: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
7: Nem.
6: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
7: Hát és tovább állok, vagy meg...

0: megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
1: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
0: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
2: Vagy lázadunk. Nem
0: pont, hogy lázadunk,
2: lehet, hogy lázad.
0: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
2: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
0: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, ez benne van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
2: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
0: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon jöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
2: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
0: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok annyira hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
3: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Most még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy az egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyogni,
2: igen,
1: és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka, és áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa, egy nagy gondolkodó, napjaink nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a Jóistennek egy nagyon rafinált megoldása arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbyradio.hu.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt,
3: igen,
2: vagy
3: igen.
2: Nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán így csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy bulim. Hát annál önállóbb személyiség azért kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
3: Ő is beszélt.
2: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészházban lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudtad befogadni, mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Ropi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát
3: de
2: akkor
3: mogorva.
2: Lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát. Fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad. Csak nagyon szépen kérlek, nem kell vele haverkodni, csak tűrd el. És kinyitottam az ajtót, behoztam a kutyát, és az én kutyám, aki egy antiszociális lény volt, az így fogta magát, így bekúszott a fotel alá, és onnan nézte ezt az egészet, hogy bejön ez a másik kutya, és lényeg az, hogy ott volt a kutya a lakásban, hosszú heteken keresztül, nem találtunk neki gazdát. És már ott tartottunk, hogy már neve volt, nem tudom, már póráz nélkül sétáltak együtt, már úgy, hát haverok nem voltak, de szóval, hogy úgy lehetett a lakásban a másik kutya. És így mindig az volt, amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te.
3: Visszajött?
2: A másik kutya?
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg.
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta, aki, akkor még nem volt ez annyira...
3: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
2: Vissza ne gyere,
3: vagy most lelépsz innen,
2: lehet.
3: Vagy neked annyi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Öt.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
2: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
2: igen, igen.
1: Hadd higgye, amit
2: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
2: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát,
2: tehát, hogy a mogorvaságom mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kirosztom. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Tessék. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most ki nem állhatsz valakit, egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet?
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Dancs Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakinek, tehát ez benne van a pakliban.
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
2: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
1: Mérai Kata.
2: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvasságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanultam.

0: 8-tól. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
6: Szivárvány! Szivárvány!
0: Szivárvány!
6: Szivárvány!
0: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
10: Hobby Rádió. A hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folyamatosan küzd a katasztrófavédelem a szabadtéri tüzekkel. Meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ez már nekünk is sok, és nem látjuk a végét, posztolta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán, utalva arra, hogy szabadtéri tüzek tombolnak országszerte. Bár valamennyi tüzet megfékeznek, de ők is ledöbbentek azon, hogy idén már több mint 9,5 ezer alkalommal kellett szabadtéren pusztító lángokkal megküzdeni. Ezek legnagyobb része emberi mulasztás vagy gondatlanság következménye, vagyis a felelőtlenség áll a háttérben. Felhívták rá ismételten a figyelmet, az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tartsuk be a szabályokat. Augusztus 11-ig meghosszabbította a rendkívüli munkarendet a Magyar Posta a másodfokú hőségriasztás miatt, ezért több hivatalnál is módosul a nyitvatartás. Ma és holnap a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak, a kézbesítők pedig a déli hőség előtt visszatérnek bázispostájukra. A vállalat jelezte, hogy emiatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban átmeneti lassulások előfordulhatnak. Rövidebb tanórákat javasolt a szaktárca az alsó tagozatos diákok oktatásában. A javaslatcsomag célja, hogy a tanulás élményszerűbbé váljon, az iskolai mindennapok pedig jobban igazodjanak a gyermekek életkori sajátosságaihoz. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás lenne a tanóra megkezdése előtt. A tanórák 35 percesek lennének, és megfelelő idő állna rendelkezésre a nyugodt étkezésre. Az alsó tagozatosok házi feladatának mennyiségét és minőségét is korlátoznák. A mindennapos testnevelés pedig élményszerű lenne, tehát nagyobb szerepet kapna a szabadtéri játék, a séta és a néptánc. Hárman alig bírták a mérlegre rakni azt a hatalmas görögdinnyét, ami egy medgyesbodzási gazda birtokán termett. Darvas Tamás nyugdíjas agrármérnök medgyesbodzási birtokán nőtt óriás párdeka hiány 84 kg-ot nyomott. A gazda több mint 30 éve termeszt görögdinnyét, amelyek közül az egyik fajta minden képzeletet felülmúló hatalmas példányokat terem. Nem ez az első rekordja a termesztőnek, 2023-ban egy több mint 63 kilós példánnyal került az újságok címlapjára. Szobabicikli, porcelántányér és fémevő eszközök, valamint sushi és friss saláta is szerepel a Sziget Fesztivál fellépőinek kívánságlistáján. A szervezők szerint régen sokkal gyakoribb volt, hogy egy-egy fellépő például túlzott étel és italmennyiségre tartson igényt, ma már azonban inkább a fenntarthatóság, az egészséges életmód, a hidratálás és a magyar alapanyagok kerültek előtérbe. Az egyik előadó egy magyar nyelvű szakácskönyvet kért, hogy kiről van szó, azt nem árulták el. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk, zápor-zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 16-22 fokra számíthatunk, délután 32-38 fok várható, az alföldön lesz a legmelegebb.
0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, immár másodjára Daróczi Zoltán természetgyógyászt, a Magyar Integratív Medicina Szövetség alelnökét, a Természetes Egészségmegőrző Egyesület, a Terem elnökét, valamint a Mandala Életha Kft. És az Élőfény Oktató Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt a munkahelyeden most már másodjára sor kerülhet erre a beszélgetésre. Zoltán, folytatjuk. Hol hagytuk abba?
1: Ott hagytuk abba, emlékezetem szerint, hogy a embernek ahhoz, hogy változzon, mindig voltak közöttünk olyan idézőjelű misztikus képességekkel rendelkező emberek, mint például a füves asszonyok, javasok, nekünk a táltossaink, vagy a sámánoknak mondott emberek, kenőasszonyok, tudó emberek. Most ezeket a társadalom ugye tisztelte, és egy picit félt is tőlük. Akár a természetgyógyászok közül vegyük például a Bicsérdi Bélát, aki a nagyon sok nyelvre lefordították a munkásságát, valaki nagyon szerette, valaki nagyon unszimpatikusan nyilvánult meg felé, de mindenképpen beszélni kellett róla. Aki egy picit kilóg a sorból, azt a társadalom igyekszik úgy kivetni magából.
0: Magányos farkas.
1: Igen. Ez egy
0: nem
1: emberi,
0: kívánatos.
1: Igen. Ez egy emberi tulajdonság. Az is, aki nagyon jó, és az is, aki
0: külön utakra megy.
1: Hát, hogy a mai világ merre megy, én ezt a hallgatókra bízom, hogy hol tart most az erkölcs, etika és morál Magyarországon.
0: Zoltán, beszéljünk most az apiterápiáról, hisz ezzel is foglalkozol. Mi az?
1: Igen. Családi örökségként folytatva, ugye az apiterápia méhészeti termékekkel való gyógymódot jelent. Ez egy gyűjtőnév, tehát többféle apiterápiás termék van, például a mélypempő, a virágpor, a mélykenyér, a mély szúrás terápia, a méhecskék hangja, a kaptároknak a levegője, a mély méregterápia, ugye, a méz, és lehetne folytatni a sort. Na most mi egy családi hagyományként kifejlesztettünk egy több mint méz termékcsaládot, ami eredetileg méh gyógyszerként indult. Ugye tudjuk azt, hogy a mézben nem szabad, hogy legyen permetszer, vegyszer, származék. Ezt laborokban ki lehet mutatni. Na most, ha beteg egy méhcsalád, akkor ugyanúgy kell neki gyógyszer. A gyógyszernek a maradványai bekerülhetnek a mézbe. Na ez kiváltandó, kettő debreceni bioméhész elkezdte, hogy mi lenne, hogyha a méhecskéknek gyógyteákat adnának. És egy gyógytea ötletet tett követte, és rájöttek, hogy ezt a gyógyteát, ugye hordásmentes időszakban, amikor elvirágzik az akác, a napraforgó, de a méhcsalád erős, enniük kell. Na most vagy etetnek vissza mézet, vagy adnak nekik cukrot, de azt nem szeretik a méhecskék, mert a emésztő csatornájuk a normál kristálycukorból készült oldattól lebetegszenek. Tehát nekik sem jó. És akkor így indult el, hogy olyan növényeket, amihez amúgy nem jutnak hozzá a méhecskék,
0: mert a környéken nincs.
1: Nincsen, vagy nincs nektárképződés, megkínálták a debreceni méhészek. És rájöttek arra, hogy ezt beviszik a lépekbe, ott lezárják, fermentálódáshoz hasonló folyamat indul meg, és a hatóanyag feldúsul. Vagyis, ha egy zöld dió, aminek ugye nincs nektártartalma, de van oldata, a méhecskéket megkínáljuk, az beviszik a lépekbe, és 2-3 hónap múlva lesz egy zöld jó tartalmú méz. de ezt nem lehet méznek nevezni, a magyar jogszabályok szerint ennek lett egy új neve, méhtermék. Tehát hivatalosan méhtermék. A köznyelv azt mondja, hogy zöldió méz, ami ugye nem szó szerint kell érteni, de például a mézharmat az sem méz, hanem egy bizonyos ilyen fán élő tetű, egy kis állatkának a nedve, amikor megfejik idézőjelben a méhecskék, kibocsájtanak egy nedvet, és a méhecskék ezt összegyűjtik, ebből lesz ez a fenyőméz, vagy erdei méz. Mégis a köznyelvben azt mondják, hogy fenyőméz, pedig az nem méz kvázi. No, de visszakanyarodva, ez a gyógyteának a hatóanyag tartalma feldúsul, háromszorosára van, hogy négyszeresére feldúsul, mintha utólag tennénk a mézbe gyógynövényt. Tehát valami olyasmit tudnak a méhecskék, amit mi emberek még nem tudunk megoldani. Tehát az is jó, amikor a piacon látsz, hogy tesznek bele hagymát, fokhagymát, diót, tökmagot. Akkor is oldódik ki. De amikor oldatként kapja meg a méhecske, mintha egy nektárt kapna, akkor ez egy csodálatos,
0: dúsult,
1: zamatos, ízletes, nedű táplálék lesz. És elértük a harmadik fázist, és kijelenthetjük, hogy bár te is, én is úgy tanultam, hogy cukorbetegeknek nem adunk mézet, de képzeld el, és képzeljék el a kedves rádióhallgató, igenis lehet zöld dió méterméket adni, klinikai kettős vak humán pilot kísérletek vannak rá, hogy a zöld dió métermék a vércukor szintet csökkenti. Tehát ez klinikai eredmények által igazoltan a cukorbetegeknek reményt adhat. Reményt lehet, mert igenis a méhek segítenek a cukorbetegeknek a terápiájában is. Ez egy csoda.
0: Németországban azt mondják nagyon sok helyen, te most a kettes cukorbetegségről beszélsz.
1: Így van.
0: Hogy azt egyszerűen kezdetén mondják ők, lehet melasszal gyógyítani. Mi a véleményed?
1: Így van. Ez egy igaz dolog, én is tanulmányoztam ezeket, de az ember, Éva, tudod, gyarló. Illedelmesen, köznyelven lustácska, lusta. És ha elfogadná azokat, akkor nem lenne úgymond ennyi cukorbeteg, bár a cukorbetegség hátterében ma már egyéb tényezők is közre játszanak. A felborulva, itt az előző adásban beszéltünk a parazita terhelésről, nehézfém toxin terhelésről és
0: egyedekről. Mérgek az élelmiszerbe, italba, levegőbe.
1: Mérgező gondolkodás, igen. És lehetne folytatni. Bizonytalanság.
0: Félelem.
1: Félelem.
0: Betegség forrása.
1: Mi csodálatos a magyar? Félelem. Tehát megbillen a jövőkép, megbillen a tudatosságom, munkahelyen, családban, bárhol, ez is okozhat különböző cukorbetegségre utaló tüneteket.
0: Mi az a folterápia?
1: Hát ezt Németországban is ismerik, hogy folterápia. Ez egy olyan biofizikai eljárási módszer összességét jelenti, amit állapotfelmérésben használhatnak orvos és nem orvos természetgyógyászok, például akupresszőrök. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy áramforrás, egy elem bizonyos akupresszórás meridiánok különböző pontjain, nevezzük forráspontokon, egy elektróvával hozzáérek, a másik kezében pedig fogja az elektródának a másik párját. Na most bemegy egy impulzus, kijön egy impulzus, attól függően, hogy ez alul vagy túlműködés mutat, ezt kimutatja a műszer jelleggörbéjét mutató grafikon, egy ábra, és lehet, hogy a hozzá tartozó energiapályában, vagy úgy is mondjuk meridiánpályában, alulműködés vagy túlműködés van. A terapeuta ez alapján összeállíthat egy nagyon jó terápiás tervet. Mert ami alulműködik, tölteni kell, ami túlműködik, fékezni kell. És ezt, ha tudjuk, hogy miben mi van, akkor gyönyörűen lehet ezt a terápiát folytatni. Erről szól a folterápia.
0: Te, mint természetgyógyász, vizuális állapotfelmérést készítesz. Miből áll ez?
1: A vizuális azt mondja, hogy látás. De a látás nem csak egy fizikai látást jelent.
0: Hanem bejön valaki, leül, megnézed a kezét, fejét, járását.
1: Igen. Egyből, ahogy bejön a testbeszéde, ahogy köszön, a mimikája, az arca, ahogy a kezét nyújtja, ahogy megfogja ilyen döglött halként, hogy oda nyújtja, vagy pedig férfiasan kezet fogunk, kezet rázunk, és szemkontaktus van-e. Na most ebből már van egy összkép. Én ezt oktatom is, a vizuális diagnosztikát. Csodálatos világ, hogy arcról olvasás tudománya. Ez minden keleti tannak.
0: Ismered?
1: Persze, ez egy alapműnek számít, vagy Ohashi, tehát lehetne mondani ezeket. Tehát ez nagyon fontos a természetes gyógymódokat gyakorlóknak, hogy a szemöldököt így, most példákat mondok, a mimikai ráncok, a szemnek a íve, a szemek távolsága, az ajkak szélessége, fényessége, ereje, mindene ad egy jelzést, és van egy jelentése. A vizuális diagnosztika ezen repertoároknak az összessége, itt nem csak az arcot nézzük, megnézzük az íriszt, a nyelvet, az orr, a fül,
0: pulzus.
1: A pulzus, az ugye kvázi nem is látás, hiszen érintés, hanem az ujjaimmal érzem, de az ujjaim látnak, mint a masszőröknek kialakul, főleg a vak masszőröknek, hogy látnak az ujjaikkal, érzik az energia blokkokat. Na erről szól a vizuális diagnosztika, vagy vizuális állapotfelmérés, ez egy gyűjtő név.
0: Megtudtam azt is, hogy természetgyógyász alapmodul képzésben is részt veszel. Ez mi?
1: Magyarországon ahhoz, hogy valaki természetgyógyász lehessen, különböző képzéseken kell részt venni. Ennek a képzésnek egyik állomása a természetgyógyászati modul képzés. Mellette van egészségügyi modulképzés, és a természetgyógyászati modulhoz van egy önismereti életmód táborban való saját élményű részvétel.
0: Ez kötelező?
1: Szerencsére igen.
0: Majd kitérek, hogy miért. Mi történik ott?
1: Nem a képzés, az életmód táborról beszélünk. Éppen most lett vége, ugye 4 napja egy ilyen életmód tábornak, a fő cél saját élmény, belső munka folyik. Például mindenki létrehoz egy szociális atomot. A térben megmutatja egy lapon, egy író rajzlapot képzelj el, azt mondod, hogy téged jelképez egy virág, vagy egy levélke. És ami fontos az életedben, a térben elhelyezed. Például lehet, hogy valakinek van egy nehéz szülő-gyermek kapcsolat. Az lehet egy kavics darab, jelképesen. Lehet egy gyász, ez lehet egy eltört levélszár, egy száraz gajacska. Ez rengeteget elárul a szimbolika nyelvén. Ez külön terápiás eljárás, hogy szimbólum terápia, tehát egy testvér rivalizáció, lehet például egy elszáradt gyümölcs, hogy a szeretet már elszárad, de testvérek össze vannak kötve egy életre, és akkor ezeket lehet megoldani. Így kezdődik a tábor legalábbis nálam, hogy ezt mindenki kiteszi, hogy mi az a feladat, mi van a hátizsákjában. Így érkeznek a résztvevők. Este tűzszertartás. Régebben is
0: tűzön kell menni?
1: Nem azt jelenti a tűzszertartás. A tűz nélkül nincs belső átalakulás. Ez egy belső lélek tüze. De mi igazán fizikálisan is gyújtunk egy kis jelképes tisztító tüzet. A tisztító tűz szimbolikája, hogy azokat, amiket szeretnél letenni, elengedni, felírod papírra, cédulára, és amikor itt van az idő, elégetheted, de kérni kell a tüzet. Én, mint aki vezetem a szertartást, köszöntöm a hely lelkét, szellemét, hiszen elve egy tiszta térben vagyunk, tehát én egy tiszta energetikájú helyre viszem a társaságot, például Hortobágy nemzeti park területe, vagy Tisza mellék, vagy Erdély szívébe viszem, ahol tiszta a természet, közel vagyunk. Köszöntjük mind a négy ősellemet, a földet, a levegőt, a vizet és a tüzet, és az ötödik ellen mi magunk vagyunk. Másnap vízszertartás van, amiről majd, ha érdekel, akkor majd küldök át anyagokat neked, hogy egy gyógyvízben, melegvízben, a hangok birodalmával halva megélhetjük a méhen belőli, vagy magzat beli, vagy előző életbeli, vagy köztes létbeli megélésénk is lehetnek. Nyilván fontos, és ez az én felelősségem, hogy tartom úgy a teret, hogy mindenki tudatilag, lelkileg visszajöjjön ebből a csodálatos állapotából. És önismereti gyakorlatok vannak a táborban. Ez a tábor programja, hogy érezd meg lehúnyt szemmel körülötted a teret. Vigyázzál egy másik társadra, aki vigyáz rád, és te lehúnyt szemmel mész a fák között. Érezd meg, hogy hol sűrűbb a tér, mert ott van egy bokor például, hol ritkább a tér, ott lehet menni. A földön érezd meg, hol van egy vakontúrás, ne rúgjál bele, hol van egy tuskó, ne rúgjál bele, fatuskóra gondolok, ne rúgjál bele. Jó? Ezek érzékelő, képességfejlesztő gyakorlatok. És elviszem szent helyekre is. Ilyen például emlékhelyek, ahol táltosok voltak annó, megvannak ezek a helyek nekem, és ott lehet kapcsolódni az ősök szellemiségével, az ősök helyszínével. És azért mondom, hogy szerencsére ez része a képzésnek, mert belső megélés egy utat indít el mindenkiben, amit akár hónapok múlva is még visszaköszön. Na most természetesen az ember gyarló. És tudom, hogy találnak a kedves rádióhallgatók idézőjelbe online életmód tábort is. Én ezt nem javaslom. Ugye felteszek egy kérdést, hogy milyen a tengeren egy csónakban lenni, vagy nézni videón a tengeren a csónakot. Teljesen más a különbség. Mind a ketten voltunk Japánban, láttuk a Fujiyamát közelről, milyen ott megélni, vagy pedig látni. Képen látni a Fujiyamát, vagy egy filmen keresztül. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Tehát itt energiákkal találkozunk, energiákkal kapcsolódunk, és ennek egy részét, amit lehet, haza is visszük. Erről szól az önismereti életmódtábor.
0: Most Daróczi Zoltán második kiválasztott zenéje következik, a címe Áldott

0: használnak a tudásnak. Ezt régen úgy is mondták, hogy Upanishad, közelülés, hogy a mester közelében vannak ilyen pszichikus képességű emberek. Nagyon sokan azt mondják, hogy az én közelemben is ezt meg lehet élni. A gondolatában hallja azt a választ, amit ő gondolatilag feltesz. Ez az kell, hogy módosult tudat állapotba kerüljünk, mind a ketten és a körülöttünk lévő térben lévő emberek is. Azért ajánlott a jelenléti képzésen részt venni, mert hogy ki tud alakulni egy olyan kollektív mező, egy olyan kollektív tanulási energia, amelyből a nem könyvbéli tudáshoz hozzá lehet jutni.
1: Ami a fontos.
0: Ami a fontos lenne. Belső megélések segítségével. Na most itt van az, hogy természetesen találnak majd a hallgatók online képzéseket is, de válasszuk külön. Ott információt olvas, információt kap, mint egy könyvből, de itt nem a könyvet adjuk át, azt át lehet olvasni otthon, hanem ebbe a kollektív mezőhez való kapcsolódás
1: energiát,
0: energiát, és ez jóval több, hatványozottan, exponenciálisan, logaritmusosan több tudáshoz lehet így, szemlélethez lehet így hozzájutni. Érthető ez szerinted, Éva?
1: Szuper.
0: Jó, köszönöm.
1: Kedves Zoltán, a műsor címe Egészségedre, a test, lélek, szellem egészségére hivatott beszélgetésekkel. Mit teszel te egészséged érdekében ennyi okosság után, amit már két órába hallok tőled? Mit teszel te?
0: Én még a hadsereg után 94-ben találkoztam a jógával. Nekem voltak sérüléseim, és a jóga segített. A jóga az életem része. De itt nem ez a hinci-hanci, ugri-bugri gyakorlatokat értem a jóga alatt. Az is fontos. De nyilván én nekem a gerincem már nem olyan hajlékony, mint 20 éves koromban, de önmagamhoz képest nyújtok. De ezek a gyakorlatok csak azt a célt szolgálják, hogy tudjak módosult tudatállapotban lenni, hogy ne menjen el a figyelmem, a tudatom, hogy zsibbad a lábam, zsibbad a hátam, a dereka. Tehát a jógában én azt értem, hogy benne van egy fizikai síkű ászanák gyakorlása, benne van a megfelelő pránajáma légzésterápiák gyakorlása, és a szellemi útra való ráhangolódás. Nagyon odafigyelek a táplálkozásomra, tehát nem, tehát ilyen, ezért is vagyok gondban időnként Budapesten, mert ellenőrzetlen táplálékokhoz lehet csak hozzájutni. Amikor jövök fel Budapestre, akkor mindig hozom magammal a vizemet, a kenyeremet, a megfelelő helyekről azt, amit éppen tudok fogyasztani, és nagyon megnézem, hogy mit, hogyan táplálkozunk. Nagyon fontos, minden nap igyekszek, én úgy hívom, hogy relaxálok, és ez a relaxáció időnként belesiklik a meditatív állapotba. Ez szerencsére én ugye 2000-ben voltam először Japánban, az ott kapott technikák és útmutatások alapján a mai napig gyakorlom, és időnként sikerül is meditatív állapotba kerülni, és ez egy nagyon nagy eredménynek tartom, hogy a ottani japán mesterek által is elfogadott állapotba tudok még kerülni, meditatív állapotba.
1: A betegségek nagy része a lélek megbetegedéséből indul ki. Így látod te is?
0: Igen. Hát ugye, akik lélek, ugye ez nem jó szó, hogy lélekterápia, mert a lélek, ha úgy nézzük, egészséges lenne, ha hagyjuk. Ez egy köznyelv, hogy lélekterápia, vagy tudati, vagy szellemi terápia. Igen, én is így látom, de az emberek nagy részének ez nehezen lehet megfogni, ezért meg kell próbálni valami emberek számára közérthető minőségre lefordítani ezt a szellemi, tudati, vagy idézőjelbe lelki terápiát.
1: A gyógyulás útja és ideje. Milyen tanácsot adnál erről? Hiszen épp annyi idő kell a gyógyuláshoz, mint amennyi a betegség kialakulásához kell.
0: Igen, ez így van. És ezért vagyok bajba, mert így 36 év terápiás múltál a hátam mögött, általános tanácsot nagyon nehezen tudok adni. Alkatilag lehetne mondani tanácsot, vannak persze alapszabályok. Például a lelki tisztaság, a istenhit, a jókedv, a pozitív hozzáállás, a tiszta levegő. A tiszta levegő nincs Budapesten, de ezzel mondom légzés gyakorlatok. Tudatos táplálkozás, asztali áldás. Tehát talán ezeket tudnám mondani, mert ha egy nagyon gyenge minőségű táplálékot is egy asztali áldással, energetikai kezeléssel fel lehet erősíteni. Annak, aki ezt tudja és végzi.
1: Lásd Csernobil.
0: Például.
1: Maradtak ott, vagy visszajöttek családok, akiknek semmiféle sugárzási betegségük nincs.
0: Így van. Na most azért valljuk be, hogy azért ez nem minden embernek van, úgy mondjuk, hogy pszichikus ereje és képessége erre. Én láttam Japánban ilyen mestert, aki tényleg olyan anyagot fogyasztott, amitől más átlag ember meghalt volna. De ő gyakorolt mentális képességeket fejlesztett ki magában. Tehát ez is fontos lenne. Na most a nyugati ember azért mindent igyekszik pénzért megvásárolni, egy mentális képességet nem lehet pénzért. Ez egy illúzió.
1: Most Daróczi Zoltán harmadik kiválasztott zenéje következik, a Magyar Hitvallás.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállamra veszem, ezért magamat is reá feszítettem. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére, ezt, ha belevésed kardot pengéjébe, halottak országát feltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőd veted. Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél. Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. Mert ez a hit az erő. Mert aki hisz, győzött, mert az minden halál és kárhozat fölött az élet urával szövetséget köt. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen. Annak van szíve minden vésszel szemben, minden pokol ellen, mert véle az Isten. Annak lábanyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltiport mező, édes madárdaltól hangos lesz az erdő, napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyere, boldogság tanyája, minden nemzetségén az Isten áldása. Magyar, te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tied a jövendő. Magyar, legyen hited és lészen országod, minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, amit néked címeredbe vágott, szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad azt rebegje reggel, délben, este, véreddé, hogy váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.

0: Zoltán, egészséges étkezésbe mit követsz? Vegán, vegetáriánus vagy mindenevő vagy? Csak az a fontos, hogy te állítsd elő?
1: Hát ez egy illúzió lenne, nem tudok minden táplálékanyagot előállítani. Én Ferencsik Pista bácsival találkoztam, a rádióhallgatók nagy része ismeri. Én akkor mindenevő voltam ifjú legényként, mint minden vidéki legény. Hús, pörkölt, szalonna, kolbász, amit mi termeltünk meg. Mondjuk azok még tisztább ételek voltak.
0: Mert akkor boldog állatoktól.
1: Igen, tárban. Igen, igen. Mindenki megtermelte magának, tehát vidéken mindenki megtermelte magának. Ma arra biztatok mindenkit, aki vidéken él, próbálja meg. Aki városban él, keressen egy ilyen családot, ezáltal a vidéki családoknak munkát lehetne adni, hogy őtőle vegye meg a betevő falatjához az alapanyagokat. Vagy piacon, vagy beszállítók. Az én hallgatóim csinálták azt, lebeszélték, hogy a barackot, a almát, a zöldséget felvitték vidékről, szétszették a parkolóba, szétmérte mindenki, és mindenki jól járt. A mai kor embere gyarló. Ezért könnyebb bemenni és megvenni a génmanipulált élelmiszer alapanyagokat. Én vegetáriánus vagyok, de ha olyan helyen vagyok, például a Hortobágyon, a Tiszta, és megkínálnak, ami ott nevelődött húsáró, akkor én elfogadom, megköszönöm, mert jó szívvel adják áldott ételt. De alapjában én igyekszem a vegetáriánus minőséget tartani, de van, amikor kúraszerűen vegán táplálékot tartok, de ez is alkat és élet, helyzet és évszak függő. Tehát terápiásan kell erre is rátekinteni. És a nagyon sarkos táplálkozási irányzatokkal nem értek egyet.
0: Mi a véleményed a böjtölésről?
1: Nagyon jó, de a böjtöt tegyük hozzá, hogy ez mindig kell, hogy szellemi tartalom is kísérje. Tehát ez nem egy fizikai jellegű folyamat, hanem egy lelki, tudati, szellemi tisztulás is a böjt. Én is böjtölök rendszeresen, és arra biztatok mindenkit, tegye meg. Ennek különböző fajtái vannak, már az is böjt, hogy valaki 2-3 napig, és vannak 20-30 napos nagyobb böjtök is, de ez mindig egy szellemi, tudati ráhangolódás is kell, hogy legyen.
0: Németországban nagyon dívik most az intervall böjtölés. Ez azt jelenti, hogy reggeliznek, aztán esznek valamikor 2 óra körül, és utána a következő nap reggelig nem esznek, csak folyadékot vesznek magukhoz. Mi a véleményed? Tehát 16 órás étkezési szünet van.
1: Igen, időszakos böjtnek is hívják ezt. Ha valakinek bevált, akkor ezt tegye. Egyébként én is így, hogy reggeli és ebéd van nekem, vacsora már nincsen, tehát nekem is megvan. Én ezt nem hívom böjtnek. Nekem a böjt azt jelenti, hogy gyógytea és semmi más. Vagy esetleg gyümölcslé és semmi más. És nem eszünk szilárdat, nem eszünk húst, meg semmi állati eredetűt. Inkább azt mondom, az áhimsza elve, a nem ártás elve alapján böjtölni. Az ájurvéda nagyon szépen megfogja ezt a fogalmat, és én inkább a tradicionális utakat követem a böjt rendszerében is.
0: Persze, ez az intervall böjtölés városi embernek emellett lehet még dolgozni, meg így sportolni, van. Tehát nem.
1: Én is mellette sportolok böjt, illetve nem sportolok, hanem mozgok a jóga szintjén, de ez az életem része. Igen, vannak ilyen újabb kori elnevezések.
0: Minden ember más és más, vallom én, nincs két azonos ember, nincs két azonos betegség, és nincs két azonos gyógymód sem. Így látod te is?
1: Így van. Abszolút. Nincs is. Egyetértünk. Alkati jellemzők vannak.
0: Mit tehet egy egészség tudatos ember ma? figyeljen oda az étkezésre, beszéltünk a mozgás fontosságáról. Légzés, mit tudsz mondani? Mert a mai modern ember csak piheg. A tüdejének a felső részét használja, az alsó tüdőlebenyekbe meg panga levegőt.
1: Igen. Van is olyan gyógyító eljárás, hogy pránajáma, pránajáma. A prána a finom szubtilis energiának a szanszkrit elnevezése. Az ajáma az ezzel való cselekményt jelenti. Én mindenkit szeretnék erre biztatni, de ezt jól kell megtanulni. Tehát keressen meg ezügyben egy szakembert, nézze meg, hogy az a szakember tanítja, vagy éli is. Az a jó, hogy éli is, és aki éli, annak csillog a szeme, szép a bőre, fénylik a haja, szép a hangja, vidám a tekintete, és sugárzik belőle az életerő, vagy lélekerő. Olyanokhoz menjenek el tanulni, aki nem csak tanítja, éli is azt, amit beszél. Tehát olyan, hogy már bocsánat, hogy különböző szépítészeteket használó jogoktatók, az nem az a kategória. Pont, és nem mondok többet erről.
0: Zoltán, hobbid? Csak nem a munkád?
1: A kérdésre megadtad a választ. Azon szerencsés ember vagyok, hogy én nem munkám van, hivatásom van. Istentől adományozott hivatásom.
0: Mi a kalappal?
1: Nem érzem munkámnak, szeretem csinálni, ha úgy nézzük, ez a hobbim, és ez az életem. És ezt sugárzom ki, aki megkeres, az tudja, aki ismer, tudja.
0: Terveid. Kérdezhetek ilyet?
1: Igen. Szeretnénk a Terem Egyesülettel, amire utaltam az előző rendszerbe, egy országos hálózatot kialakítani. Szeretnénk, hogy a népi gyógymódok visszanyerjék a társadalmi elismertségüket. Ez elég nehéz a mai világban, mert ma már a mesterséges intelligencia is ferdít, huncutkodik, és elhallgat bizonyos népi gyógymódokat, vagy megmásítja a népi gyógymódokat, például a mesterséges intelligencia. Tudom, sokan a rádió hallgatók közül a mesterséges intelligencia bűvöletében élnek. De van nem egy olyan példa, hogy például nekem vannak régi két háború közötti lassan 100 éves irodalmaim is, és ezeket elhallgatja, vagy megmásítja a mesterséges intelligencia, például bizonyos gyógynövényekre, ami gyógyhatások, ma már azt mondják, hogy nem szabad őket használni, mert mérgező hatású. Igen. Régen is lehetett odafigyeléssel, tudatossággal. Tehát ne higgyünk el mindent üzenem, nem szabad mindent elhinni a mesterséges intelligencia könyvtárának, hiszen abból építkezik és táplálkozok, amit bizonyos emberek neki betáplálnak, és tudjuk, hogy most hol van a legtöbb pénz, drága Éva és kedves rádióhallgató
0: a világban.
1: Így van, tehát nyilván nagyon nagy erővel a nem én, hanem az Éva által említett lobbik adják a mesterséges intelligencia tanulói táplálékát. Így az egy jó diák, és azt mondja, amit neki megtanítanak. Tehát éberség, tudatosság, népi, józan, paraszti ész.
0: Igen, ez az én mottóm is, hogy mindent próbáljunk egyszerű paraszti ésszel megérteni. Erre nagyon jó példa a mesterséges intelligenciára, amit most mondtál, Németországban azt hirdeti a mesterséges intelligencia, hogy a keserű baracmag, amiben B17 vitamin van, abban van kéksav, tehát arzén, és ezért ne együnk kettő darab baracmagnál többet. Holott a keserű baracmagot lehet marokszámra enni, mert nagyon jó rákos betegeknek.
1: Hát kinek mekkora marka, kedves Éva, az attól függ.
0: Hát abban van mondjuk 16 szem.
1: alkat függő, ma már egy városi ember annyi sok toxikus anyaggal találkozik, hogy valóban megterhelhető lehet neki egyszerre ennyi barack mag. Ugye azt tudom mondani, hogy a mai kor emberének olyan kihívásokkal kell szembenézni, amit ezelőtt néhány év egy emberöltővel nem volt ennyi elektromágneses terhelés, nem volt ennyi parazita terheltség, nem volt ennyi génmanipulált táplálék, nem volt ennyi szennyezett ivóvíz, nem volt ilyen rossz levegő. Tessék?
0: Ez a véletlen?
1: Hát nem véletlen. Tehát ez egy folyamatban vagyunk. Úgy mondják a rigvédák, Káliuga, vaskor, akit érdekel, utána nézzenek, tehát ma egy fejlődési lehetősége van az emberiségnek. Ha tudatosodunk, szép jövőt hagyunk gyermekeinknek, ha nem, akkor ez az emberiség elvész, elpusztul, mint ahogy már előttünk jó néhány civilizáció.
0: Állítólag mi vagyunk a hetedik.
1: Igen, ezt nem és tudom pontosan, de tény is való, hogy halladunk, mert a Föld természeti kincseit feléjük felhasználjuk. Például én azért költöztem el Debrecenből, és egy kicsit el is érzékenyülök, mert még mindig itt van bennem a fájdalom, hogy az ország legjobb földjeit, kedves Éva, kedves rádióhallgató, talán tudják, hogy 40-40 aranykorona feletti feketi föld mit jelentett. Több ezer hektár le van szennyezve, betonozva, akkumulátor és egyéb ipari gyárak szempontjából. Állítva. Plusz a kiszolgáló létesítmények, ez több ezer hektárt jelent egy olyan világban, ahol az élelmiszer kincs lenne.
0: Állítólag az akkumulátorgyár levegőt is mérgezi, és a Debrecen és környékiek tüdőbetegséggel számolhatnak.
1: Ez így van, kedves Éva, de ez megint egy tabu. Én ennek utána mentem, utána néztem, kínai kapcsolatokat is megmozgattam,

0: anyag szinte a vérében, a szervezetében. És említettünk a munkásságomról, szerencsére kaptam olyan lehetőséget a Jóistentől, hogy be tudtam szerezni olyan orvostechnikai vizsgáló berendezéseket, amivel ezen nehézfémek és egyéb szennyező anyagoknak a szintjét lehet ma már mérni, és akkor fel lehet ezekre készülni. Talán ennyit tudnak tenni az emberek.
1: Árszpoétikál, Zoltán, hitvallásod.
0: Egy tudás, ami biztos. Feletted az ég, alattad a föld, bennünk a létra. A cél az, hogy Isten emberekké váljunk, és fényt mutassunk a szellemi sötétségben.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Daróczi Zoltánnak, hogy még érdekesebbé tette a második felvételt. És ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
0: Minden jót kívánok, Isten áldjon bennünket.
1: Tehát Daróczi Zoltán és Túcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bussi Éva.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hőt táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik, miután 2011-ben az országgyűlés fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 házi orvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9.775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatok. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Igaz, még javában tombol a nyár, de a foci rajongók fogadok, hogy már az őszi szezon meccseinek időpontjait nézegetik és azt tervezgetik, melyikre szeretnének jegyet venni. Mindezek okán ma abban igyekszünk majd segíteni, hogy milyen oldalakról szabad jegyet rendelni. Mert hogy sajnos sokakkal megesett már, hogy azt hitték, van jegyük egy rangadóra, ki is utaztak, és aztán nagyon nagyot koppantak. Mint utóbb kiderült, kamu oldalon vettek jegyet. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Mit tehet az ember, ha a szállodába külön díjért befizetett tévécsatornákért csak a pénzt kérték el, és nem kapott érte egyébként semmit, vagyis nem tudta nézni azokat az adókat. Amikor pedig reklamált, annyit mondott a recepciós, hogy hát sajnálja, de a számlából ugyanakkor nem vonta le a nem vett igénybe szolgáltatás díját. Na mi van ilyenkor? Ezt is megfejtjük ma. Aztán egy hallgatónk történetéről is beszélünk ma, rendelt egy nagy takarítást az otthonába, eddig rendben is van minden, de nem volt elégedett az eredménnyel. Reklamált, de elhajtották. Milyen szabályok vonatkoznak egy ilyen szolgáltatásra, egyáltalán hogy lehet megállapítani azt, hogy rendesen kitakarítottak, vagy nem? Erről is beszélünk, mint hogy arról is, hogy hogyan lehetséges, hogy hiába fizette ki valaki a később felhasználható utalványát, a beváltóhely mégsem fogadta el. Aztán mit lehet tenni olyankor, amikor nem adják oda a számlát egy munka végeztével, azt ígérik, elküldik majd e-mailbe. Ám a számla sose jött meg, a hallgatónk pedig kicsit sem elégedett az elvégzett munkával, ráadásul hiába próbálja őket utolérni. Aztán egy megtörtént eset kapcsán azt is megfejtjük, hogy Antik Csillár felújítása a történet, ez egy tényleg megtörtént eset, hibás teljesítésnek számít ez az én kérdésem, ha a javítás után hiányzik a kristálycsilláron lógó díszekből, ami egyébként rengeteg volt, de majd részletesen végigbeszéljük, és még ha marad időnk, egy tömegközlekedéssel kapcsolatos vitás ügy megoldásáról is szó lesz. Ezek lesznek tehát a mai műsor témái, és már is belekezdünk. Annyira nagy szerencsém van, illetve nem csak a nekem, hanem szerintem a kedves hallgatóknak is, ugyanis végre sikerült egy igazi békéltetőt becsalnom a stúdióba. Nagyon sokat beszélgettünk már az elmúlt évek során is a budapesti békéltető testületről, egyáltalán a békéltető testületekről, és hogy látom a levelezést, azért már el is mennek, tehát használják is ezt a lehetőséget, aminek nagyon örülök, de hogy azt gondoltam, hogy nincs annál tanulságosabb, mint megtörtént esetekről beszélni, mert annak kapcsán mindenki a saját dolgába jobban el tud járni. Na, ez a hosszú lózunk után nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Farkas Éva ügyvédet, aki békéltető is, és hálásan köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
6: Köszönöm, köszöntöm a hallgatókat.
5: Szóval, lehet, hogy valaki furcsálott, egy Antik Csillárról fogunk beszélgetni, de nekem ez annyira megütötte a fülemet ez az ügy, hogy mindenképpen beszéljünk. Ugye azt mondtam, hogy itt aki látott már Antik Csillárt, van sok olyan, aminek vannak ilyen millió kis logói, amivel jól lehetett gyerekkoromban zörögni, mert szép hangot adott. Szóval ezen kezdődött a vita, ha jól tudom, és úgy elfajult, hogy már a békéltető testülethez mentek. Mesélj már erről.
6: Egy kedves idős hölgy egy antiknak nevezett csillár, ő maga Antik Csillárnak nevezte, felújítását rendelte meg egy üzlettel rendelkező vállalkozástól. Ő úgy mondta, hogy megbízta, de hát nyilvánvalóan arról volt szó, hogy egy munkával elérhető eredmény, tehát, hogy csillogjon-villogjon a csillár.
5: Igen,
6: ez volt az ő célja. Ezen a csilláron szerintem olyan 200-250 kristály fityegő volt, az volt a hölgy panasza, hogy felújítás után szerinte nem megfelelően és nem teljes számban pótolták a fityegőket.
5: De hát ezt lehetne látni, nem? Vagy fotók voltak?
6: A már a kérelemhez becsatolt fotókból, még igazi kézzel írt kérelem volt sok-sok kinyomtatott papírképpel, csillál alulról, felülről, társaságban, működés közben, bevilágítva, esküvőkor, minden, tehát látszódott. De ebből ugye értelemszerűen nem lehet megszámolni, hogy hány darab fityegő van rajta, csak azt láttuk, hogy sok. A hölgynek ugye azt mondta, a hölgynek az volt a panasza, hogy nem megfelelően voltak ezek a felújítás után rögzítve, illetve hiányoztak is belőle. Egyébként pótolni is kellett néhány sérült fityegőt, kristályt. A vállalkozás válaszíratából egészen más tényállása rajzolódott ki, sőt, bár a békéltető testület a meghallgatásaink különösebb bizonyítási eljárás nem tud ugye lefolytatni, nyilatkozatokból, papírból, képekből, szakvéleményből tud dönteni, de egyszer csak megjelent a Security két munkatársa az irodaházból, felciperve az antik csillárt, korrekten becsomagolva.
5: Oda a békéltető testületi ülésre?
6: Bebizony, ott volt. A hölgy azt mondta, hogy számoljuk le, hiányoznak a fityegőkből, nem tudom én, 13 darab. A vállalkozás elővette a megbízási szerződésnek nevezte, de hát nyilvánvalóan egy megrendelés, egy vállalkozási szerződésről szólt a dolog, amin korrekten rajta volt, hogy ez egy esztétikai típusú villamosságot, húzalozást nem érintő felújítás, nyilatkoztatta a hölgyet, hogy ugyanem műtárgy, mert hogyha ilyen kulturális érték, akkor sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, akkor erősebb a dokumentáció, és mivel bár ez javító, karbantartó szolgáltatásnak a kötelező jogszabályi rendelkezések folytán nem minősül, ő ettől függetlenül a munkájára fél év jótállást vállalt, önkéntes, sőt, az is így van, önkéntes jótállást, igen. Sőt, az is benne volt, hogy a hölgyen leegyeztették, hogy ő Ausztriából meg fogja rendelni, mert Magyarországon nem kapható a kristályfityegőket, a hiányzókat. Ott ültünk, egyezkedtünk, a hölgy azt mondta, hogy ez a csillár így 13 fityegő hiányában, amit úgy elsőre nem lehetett látni, hogy ez így hiányzik, ez szinte értéktelen, tehát kéri vissza a teljes szerinte bekerülési értékét ennek a csillárnak, ami ugye felbecsülhetetlen érték, de ettől függetlenül a vállalkozási díjat is kérte vissza. Hát ekkor ugye...
5: Énkor mit lehet tenni? Egyáltalán hogy lehet komolynak maradni?
6: Megnyugtatjuk a fogyasztót, tájékoztatást adunk a szavatossági jogok igényérvényesítési sorrendjéről, a hibás teljesítéssel okozott kárról.
5: De magyarul, mert én értem, mi az, hogy hibás teljesítéssel okozott kár, csak azt gondolom, egy idős néni nem érti jó.
6: Abszolút, abszolút.
5: Tehát lefordítva a populáris.
6: Teljesen,
5: jó,
6: teljesen.
5: Ez fontos.
6: Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Battonyától nemes medvesig, Tejföldtől az űrakétáig mindenhez értenünk kell, és mindenkinek kell tudnunk elmagyarázni.
5: De ilyen ügyed még nem volt, pedig már nem most kezdted a békéltetést.
6: Ez így van, ez így van.
5: Mi lett a vége most már nagyon?
6: Egyesség lett a vége. A legalsó körben leszámoltuk a fityegőket, kibontottuk a csillát, óra 47-kor, egy órás a tárgyalás, tehát még volt hátra 13 percünk, leszámoltuk, nem hiányzott fityegő, csak az új fityegők közül kisebb volt a nagy fityegőnek is fityegő.
5: Jaj, ezt én már nem is tudom.
6: Olyan volt a kialakítása, hogy egy nagyobb kristályon lógott egy kisebb kristály. Igen, de hát ugye értelemszerűen olyat nem lehetett már kapni még Ausztriában sem, amit mondjuk 60 évvel ezelőtt legyártott. Vagy 160 évvel ezelőtt, és akkor lett egy napfényes egyesség a vége, ez a legjobb a békeltető testületi eljárásokban, hogy azért, hogy a hölgy elégedett legyen, a hazaszállítási költséget vállalta a vállalkozás, hogy hazaviszi a hölgynek a csillárt.
5: És föl is szerelíteti, vagy azt már?
6: A hölgynek lakásfelújítása volt, tehát volt mindenki ilyen, saját mestere volt, és azt is vállalta, hogy ha a hölgy fél éven belül újra hozzáfordulna, akkor egy ingyenes tisztítást kap a hölgy. Tehát egy rendkívül korrekt vállalkozásról volt szó.
5: A vállalkozás korrekt volt, a hölgy megnyugodott?
6: A hölgy teljesen megnyugodott, nem volt kevés munka, hogy megnyugodjon, de hát ezért csináljuk.
5: Hát ez egy jó sztori volt, de gondolom, hogy azért vannak ennél sokkal, de sokkal komolyabbak is.
6: Bizony.
5: Már ahol az ember még mosolyogni se tud. Én azt gondolom, hogy, és nem is engedlek el, vannak olyan témák, aminek kimeríthetetlen a tárháza, ilyen a tömegközlekedés. Mert hogy mindig, én például most már az 5000 fokban nem, de egyébként szívesen tömegközlekedek, és én ott hagytam abba, mikor felszálltam az egyik villamosra, és nem volt klíma, viszont volt húzat, utána átszálltam a másikra, ahol olyan klíma volt, hogy a rutinosak előszedtek sálat, és letakarták a vállukat, szóval nekem innentől lett elegem a közösségi közlekedés, ez egy napon belül, egy úton belül történt meg, de gondolom, hogy ennél sokkal, tehát ez az én kínom, meg az én döntésem, ennél sokkal komolyabb tömegközlekedési ügyek is kerülnek hozzátok, mert hogy azok is hozzátok kerülnek, ugye?
6: Bizony, hiszen ez egy szolgáltatás. Szokott ügy lenni a késéssel, a pótdíjazással kapcsolatban. Érdekes esetek is vannak, hiszen ugye nekünk is ilyenkor el kell olvasni az üzletszabályzatot. Ha akarjuk, felszállunk egy villamosra, ha akarjuk, ha nem vonatkozik ránk 150 oldal üzletszabályzat. Például olyan eset is volt, amikor egy kinyitott energiaitalos doboz miatt kapott bírságot egy hölgy.
5: Már hogy fogta is a buszon vagy a villamoson kipöccintette?
6: Igen, mert nem volt betekerhető, és ilyenkor szennyezheti a többi utas ruházatát, mi egyebet, és éppen akkor ott voltak az ellenőrök, és ezért megbírságolták.
5: És ő elment a békértetőhöz?
6: Bizony.
5: De mennyivel bírságolták meg?
6: 25 ezer forintot.
5: Ja, azt hittem, az húzós.
6: Igen.
5: És akkor kikötött a békértetőn. Mi lett ennek a mesélyről a történetről?
6: Sajnos a vállalkozásnak volt igaza. A hölgy ugye azt mondta, hogy egy kis energiaital volt az ő dobozában, és olyan kicsi volt, hogy még az ő ridikülje se szennyeződött össze. Tehát egy kinyitott pam-pam, nem mondok márkát, energiaitalos dobozról volt szó, amiben azonban volt, és nem volt visszazárható. Tehát jogosan...
5: Nem visszazárható itókát nem lehet fölvinni a tömegközlekedési eszközökre. Ez fontos.
6: Bizony. Hát ugyanúgy, ahogy erről most egy kampányt is láttam, ahogy étkezni sem lehet nyilvánvalóan.
5: De úgy étkeznek, mint a...
6: Az nem, biztos, igen. Azóta, amikor villamosozok, mindig eszembe jut, amikor látom, hogy valaki eszik-iszik velem szemben, hogy ezt a szegény hölgyet ugye pont elkapták. És
5: meg is bírságolták, és akkor ki is kellett fizetnie?
6: Ki is kellett fizetni, és ugye mivel ez olyan bevétel, erről nem mondhat le erről a bevételről a közlekedési cég, tehát még méltányosságból sem tudta ezt elengedni.
5: Milyen más tömegközlekedési ügyed volt?
6: Hát volt egy rendkívül érdekes. 13 percet késett egy villamos. Tulajdonképpen erről van szó. 15 perc után kell ugye késési igazolást adni. Gondoljunk, a gyerek elkésik egy óráról.
5: Ez se köztudomás, hogy 15 perc után kinek kell... Akkor álljunk meg.
6: Oké.
5: Kitől lehet beszerezni a késési igazolást? Ma MÁV-nál már tudom, de a BKV-nál nem.
6: A BKK, BKV-nál van, online is be lehet szerezni, tehát lehet írni egy e-mail címre, illetve személyesen az ügyfélszolgálati irodában is eljárva. Tehát, hogyha a gyerek igazolatlan órát kap, akkor ezt ki lehet váltani egy igazolásra.
5: Aha, ez például egy fontos dolog, amit csak nézünk egymásra, nem tudtunk. De akkor vissza a történethez, tehát valakinek 13 percet késett a micsodája, busza vagy a villamosa?
6: A villamosa késett, és ugye ő próbálta nézni a saját applikációján, meg a futár jelzőtáblán, ami már ugye van, de azt
5: ami
6: mondja,
5: vagy működik, vagy nem,
6: hát
5: igen.
6: Hát igen, és ő azt mondja, hogy ellentmondó információkat kapott, és ez az ő munkába jutását jelentősen megnehezítette. És nem is, ugye ennél az üzletszabályzat kizárja a különböző kártérítéseket, tehát ha én el akarok késni, vagy elkések a színházból, akkor az én taxi költségemet nem tudom ráverni a közlekedési szolgáltatóra. De itt az úr azt mondta, a fogyasztó azt mondta, hogy én jelképesen 1000 forintot kérek, mert nem megfelelően tájékoztatott engem a közlekedési szolgáltató.
5: Hát ez egy úri ajánlat, igaza van, mert nem a pénz volt számára a lényeg, hanem a valamiféle elégtétel, ugye ilyet nem lehet csinálni.
6: Ez így van. Na most ugye kiderült az üzletszabályzat rendelkezéseiből a meghallgatáson, hogy a időpontok, a meghirdetett indulási időpontok és menetidők tervezett értékek, amelyektől a forgalmi és a műszaki körülmények függvényében eltérések lehetnek, és a városi közlekedés sajátosságaiból eredő menetrendi eltérések, járat kimaradások okozta esetleges kárira szolgáltatók felelősséget nem vállalnak.
5: Ez nagyon édes. Tehát gyakorlatilag semmiért nem vállal a felelősséget.
6: Hát tulajdonképpen azért, hogy késik 13 percet a villamos, ezért nem volt felelőssége, de, és itt jön ugye a békéltetés lényege, hihetetlenül felkészült volt a fogyasztó, és rettenetes affinitása volt a közlekedéshez. Ez az első 5 perc után lejött, ugye a békéltetésnek van egy ilyen mediációs része, és végig ott motoszkált a fejemben, hogy ez így nem jó, hogy egy tulajdonképpen sérelmet szenvedett fogyasztót, még ha proforma jogalapján nem is jár neki semmi. Egyébként egy szimpatikus közlekedési szolgáltatós jogtanácsossal nem jutnak el egy nyugvópontig ebben az ügyben. Az lett a vége, hogy egyességet kötöttek a felek. Ilyenkor ugye a békéltető is javasol.
5: De akkor örültök
6: egy? Jaj, nagyon, tehát ezért csináljuk. Az lett a felek egyessége, hogy a vállalkozás A futárközpontban egy ingyenes látogatási lehetőséget biztosít a fogyasztónak.
5: De, és ezt örömmel elfogadta.
6: Abszolút, abszolút, abszolút.
5: De jó, de csak erre ráment egy csomó idő, energia, bár néha megéri, én is azt gondolom. Tehát akkor ezek szerint nagyon fontos dolgot mondtál, megint ezen fogok rugozni, 15 perc után.
6: Késési igazolást lehet kérni.
5: Késési igazolást, és mit azt elfejtettem megkérdezni, mit kezdhetünk a késési igazolásra, csak annyi, hogy a munkahelyünkön, az
6: így
5: iskolában.
6: Van, így van, így
5: tehát
6: van.
5: Tehát kártérítés az
6: nem,
5: kizárt.
6: Az nem, az kizárt, igen.
5: Aha. Jó, egyébként szerintem a legnagyobb baj a budapesti, nagyon jó egyébként a közösségi közlekedése Budapestnek, ez tény. Ami nagyon nagy bajnak gondolok, az, hogyha valami baj van, akkor ott szárítják az embereket a bezárt ajtajú buszon vagy villamoson, és semmi információt nem adnak. Márpedig, ha van információ, és pedig tudják a vezetők, ha van információ, akkor sokkal jobban el vannak az emberek nyugton, vagy megkérik, hogy nyissa ki, és elmennek gyalog. Ez az egy hibája van, de egyébként tényleg egyre jobb a főváros, nem tudom, te szoktad elhasználni a
6: közösség? Hát én passzionátus tömegközlekedő vagyok, tehát már amin én nem közlekedtem Budapesten, az nincs is. Egyébként ebben igazad van, nagyon rossz információ nélkül lenni. Még a Covid ideje alatt ugye voltak különböző járatkiesések, és itt még az előző esetben a fogyasztó azt mondta, hogy ő már olyan ideges volt, hogy elvárta volna, hogy azonnal pótlóbuszok és megafonos emberek menjenek ki, és tájékoztassák.
5: Ez a lényeg, hogy tájékoztassák az embert, én is azt gondolom, azt mondja, hogy 8 perc múlva jön a pótlóbusz, akkor az ember nyugton elácsorog 8 percig, de az, hogy vakon vagyok, szóval ez borzasztó.
6: Javulást érzek ebben, tehát viszonylag sok utaskoordinátor van már a közlekedési csomópontokon, úgyhogy, úgyhogy szerintem jobb lett a helyzet.
5: Meg tartják a kapcsolatot a sofőrökkel, villamosbuszvezetőket, tehát azonnal kiszólnak nekik rádión. Van még közlekedési szép történeted?
6: Hát tulajdonképpen csak késéssel, pótdíjazással kapcsolatos ügyek vannak. Ugye pótdíjazásnál nagyon nehéz azt beláttatni azokkal, akik a másik kabátomba maradt a bérletem típusú hozzáállással állnak hozzá. Miért kell engem ezért megbírságolni, meg pótdíjazni, hogy hát bizony ez olyan bevétel, amiről a közlekedési cég nem mondhat le. Illetve nagyon sokáig sok panasz volt az automatából vásárolt bérletre jegyre, hogy nem tudták kivenni.
5: A pénz ellenjárt, tehát ez erre külön egy olyan banda.
6: Így van.
5: És szakosodott, és lopták a pénzeket.
6: Ennek kapcsán igen, hihetetlen horror történeteket hallottunk. Ebben is már javuló tendencia van, tehát egyre kevesebb ilyen ügy van.
5: Amit én láttam, én sokat utazok a kis föld alattival, mert nekem az a gyerekkorom emlék, és még mindig nagyon tetszik, szép is, hogy ott már vannak olyan automaták, hogyha lejön a külföldi, bármilyen kártyával tud jegyet vásárolni, tehát ott már utolértük a 21. századot igazából.
6: Ez így van, így van.
5: Szóval, amíg közlekedünk, addig lesznek közlekedési panaszok. Egyébként nekem is volt, nem nekem, a gyerekemnek egy 5-6 éve, és azt például nagyon jól lekezelték. Az ő nevét valószínűleg ellophatták, mert nem tudom, a diákigazolványát. A lényeg az, hogy az ő nevére, lakcímére kijött egy bírság, egy vaskos bírság. Na most, aki ismer, azt tudja, az én gyerekem ingyen utazik, mert autista, tehát neki nem kell semmiféle bérlet. És akkor megkérdeztem, fölhívtam a BKV-t, az ügyfélszolgálatot, kedvesek voltak, és megkérdeztem, hogy mi az anyja neve, és mikor született a gyerek, és olyan vadságokat mondtak, tehát ezt valaki felhasználta a gyerekemnek a nevét és a lakcímét, úgyhogy így aztán azt kérték, hogy írjak egy e-mailt, és azonnal törölték. Tehát, hogy sok ügy el se jut hozzátok, gondolom, mert azért van egyfajta rugalmas, egyre jobban van rugalmasság.
6: Persze, másképp egyébként a békéltető testülethez való fordulásnak az a feltétele, hogy megkísérelje igazoltan a vállalkozással rendezni a panaszát a fogyasztó.
5: Tehát előbb oda kell futkosni,
6: így
5: és
6: van,
5: utána.
6: Így van.
5: Mindjárt folytatjuk.
4: Facsipesz.
5: Ugyan néhány hete már megígértem, hogy mindenkit kiművelünk a klímahasználat ügyben, okos klímahasználat ügyben, de hát az élet mindig elsodor minket. De nem baj, mert most pótoljuk, ugyanis Zentai András óvége.hu főszerkesztője már itt is ül a stúdióban, és azt ígérte, hogy felfedi. Az két dolog érdekel, az egyik, hogy hogy lehet olcsóban klímázni. Nyilván akkor lehet, hogyha okosabban klímázunk. Nagyon sok helyen van klíma, szerintem már több lakásban, mint nem, de valahogy soha senki nem tanított minket a helyes használatra. Én például kibekapcsolgattam, még klímám volt, és nem mással hűtök. Ezt jól csináltam?
7: Szervusz Kriszta, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Nem.
5: Már mi, nem Kriszta, nem szervusz, vagy nem jól csináltam?
7: A válasz a kérdésedre, hogy nem igazán. Ugye attól is függ, hogy milyen klímaberendezésről van szó. A lakásnak a benapozottságától nagyon sok minden függ, tehát hogy milyen elhelyezkedésű. Egészen más, hogy érdemes egy tetőtéri lakásban használni a klímát.
5: Hát ott
7: egy,
5: szigetelni.
7: Mint egy nagyon vastag falu belvárosi bérház földszintjén, ahol ugye egyébként is hűvös van. Azt lehet mondani, hogy igazából a modern inverteres klímák, tehát mondjuk amik nem 15-20 évesek, hanem az utóbbi néhány évben vásárolták őket, azok akkor működnek a legjobban, hogyha nem kibekapcsolgatják őket, hanem amikor még nincsen túlzottan felforrósodva a lakás, tehát éjszaka érdemes minél inkább kiszellőztetni, amikor hűvösebb van.
5: Igen.
7: A hajnali órákban ugye nagyon jó hideg lesz, ahhoz képest, hogy később milyen meleg lesz. Reggel pedig becsukni az ablakok többségét, behúzni azokat a függönyöket, ahol közvetlenül besütne a nap. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy a napnak a hője az egy sugárzás jellegű hő, tehát felmelegíti a tárgyakat a lakásunkban, és azok utána, mintha egy radiátor lenne, úgy fűtenek. Tehát az asztal, a szék, meg a konyha.
5: A fal.
7: A fal természetesen, de hát ugye azt kevésbé tűk, viszont mondjuk a hiába klímázunk nagyon erősen, ha az ablakon közben betűz a nap, akkor ugye ez a kettő egymás ellen dolgozik, hiába van csukva az ablak, akkor is valamennyire. Tehát az az érdemes, hogy éjszaka kinyitni mindent, reggel pedig becsukni mindent, és bekapcsolni a klímaberendezést még akkor, amikor még nem elviselhetetlen a forróság a lakásban.
5: És ha elmegyünk otthonról, akkor is hagyjuk bekapcsolva.
7: Hát ez attól függ,
5: például nem szeretek semmit bekapcsolni.
7: Ugye attól függ például, hogy mennyire mész el otthonról. Tehát ha leviszed a kutyát 10 percre, akkor szerintem igen. Hogyha egy fél napra elmész, akkor például már ez mérlegelés kérdése, hogy érdemes-e vagy nem. De azt lehet mondani, hogy ha beállítunk egy klímát egy állandó hőmérsékletre, és nem piszkáljuk, hanem úgy hagyjuk egész nap, akkor feltehetőleg, és anélkül, hogy most itt márkákat meg különböző ízeket kiemelnék, kapcsolgatnánk magunktól, jobban fog fogyasztani, mint hogyha kapcsolatjuk. Akkor fogyasztanak a legtöbbet a klímák, amikor teljes kivezérlésen működnek, ez teljesen logikus.
5: Az mi az a teljes kivezérlés?
7: Akkor működnek teljes kivezérlésen, hogyha nagyon nagy a beállított hőmérséklet és a meglévő hőmérséklet közötti különbség.
5: Ezt akartam még.
7: Tehát amikor átforrósodik a lakásod, bekapcsolod turbófokozaton, akkor gyorsan lehűti, akkor rengeteget fogyaszt. Kikapcsolod, hagyom megint fölmelegedni. Bocsánat.
5: Igen, megpróbálom föltenni a kérdésem. Szóval, hogy én azt tanultam, hogyha kint 36 fok van, akkor ne 21 fokra tegyem a klímát, mert az egy nonsens, hanem ugye azt mondják 5 fok különbséggel, de hát én 31 fokba se szeretnék élni, tehát mi az optimális, hány százalékkal lejjebb?
7: Maximum 10 fok. Tehát 10 foknál nagyobb hőmérséklet különbséget ne állítsunk be a kinti hőmérséklet és a klíma beállított hőmérsékletek között. Jellemzően, ha folyamatosan klímázunk ilyen nagy melegben napközben, akkor 24-25 fokos beállítás az optimális lesz.
5: Aha.
7: És ez nem csak ugye azon múlik, hogy hány fok van, hanem hogy mekkora a páratartalom. A klíma az üzemelése során folyamatosan páratlanítja a levegőt, ezt nem mindenki tudja, de ez így van. Sőt, a legtöbb klímán van páramentesítő fokozat is. Például, hogyha nincs nagyon meleg, de olyan nehéznek érezzük a levegőt, akkor lehet, hogy érdemes arra kapcsolni a sima hűtés helyet.
5: De kell, hogy kint az utcán nem lehet arra bekapcsolni,
7: hát,
5: mert
7: igen.
5: Sokszor kint borul.
7: De mondjuk egy 35-38 fokos hőségriadós nagy melegben, ott akár ugye 25-27 fok is nagyon nagy megkönnyebbülést jelent a szervezetnek, de ne legyen óriási különbség. 21 fokra úgysem tudja lehűteni a lakást a klíma, viszont nagyon megterheli a szervezetünket. Aha. Ez az óriási különbség. Ekkor lehet ugye könnyen megfázni a klímában. Például, vagy nagyon kiszárad a torkunk, stb.
5: Mennyit lehet spórolni, okosan használjuk a klímát? Tehát vannak erre valamiféle statisztikák, hogy 5-10 százalékot is elérheti akár a, a energiamegtakarítás.
7: Annál többet
5: nem csak
7: szerintem.
5: A pénzről van szó, hanem arról, hogy legyünk tudatos energia.
7: Annál többet. Tehát, hogy ennél lényegesen többet lehet spórolni, hogyha a legkevésbé tudatosan és a legtudatosabban használjuk a krémát, ennél lényegesen többet. Tehát 30% különbség biztos van a között, hogy kapcsolgatjuk kibe, tehát hagyjuk fölmelegedni, megint bekapcsoljuk, aztán megint kapcsoljuk, bekapcsoljuk. Ez nem annyira jó, mikor már reggel kezd melegedni a hőmérséklet, érdemes bekapcsolni, és este pedig még lehűlt, akkor már
5: 30% azért az egy tetemes már szemmel.
7: Így van, nyilván nagyon sok múlik azon, hogy milyen az adott klíma, tehát rengeteg féle klímaberendezés létezik, de hogyha tényleg ilyen modern inverteres készülékünk van, ami az utóbbi pár évben került beszerelésre, akkor ez biztos, hogy így van.
5: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, megfontolandó szerintem.
7: És nyilvánvalóan egyébként a klímának az élettartamát is növeli az, hogyha nem folyamatosan a legnagyobb teljes kivezérlése működtetjük.
5: Így van. Egyébként még az is növeli az élettartamát, ha minden évben kihívjuk a szakszervizet.
7: Az nagyon fontos szintén a karbantartás. Ugye fulldoklik a klíma, nem is csak a karbantartót kell kihívni. Tehát ha az ember csak nyáron használja, akkor évente egyszer kihívja, azt kitisztítják, megnézik. Igen. Az nagyon fontos. De hogyha mondjuk télen is használjuk kiegészítő fűtésre, akkor érdemes mindkét szezon előtt kihívni a klímakarbantartót, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy rendszeresen a porszűrőjét a klímának mi magunk tisztítsuk ki, akár hetente vagy két hetente, igen, hogyha folyamatosan használjuk, mert ugye azon keresztül szívja ő be a levegőt, tehát hogyha ott az apró porszemek eltömik, főleg nálunk például kutyák, macskák vannak, tehát a levegőben száll mondjuk az állatszőr, az rátapad, beletapad, akkor az nagyon tudja a klímának a teljesítményét, tehát a komfortérzetet is rontani, illetve nagyobb az energiafelhasználás. Tehát rendszeresen poroljuk ki a porszűrőjét a klímának magunkban nyugodtan. Ez nagyon egyszerű, kinyitjuk, kivesszük, kiporoljuk, és akkor visszatesszük.
5: Megint tanultam valamit, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
5: Eljöttél, elvárunk máskor is, Zentai András, hovege.hu főszerkesztője volt a vendégünk. Egyébként a Hóvégén is nyilván erről lehet majd olvasni. Köszönöm még egyszer.
4: Facsipesz.
5: És akkor folytatjuk is a műsort. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő lesz, akit következő kérdéssel nyaggatom. Szia, Máté!
8: Sziasztok!
5: Ugye felolvastam, hogy egy nagy takarításról van szó, hogy valaki rendelt egy nagy takarítást, nem volt vele elégedett, és próbált reklamálni egy cégtől, magáncégtől, hogy hát ez nem úgy van az. 50 ezeret fizetett egyébként egy 50 négyzetméteres lakás takarításáért, azért azt gondolom, ez elég borsos, de csúnyán elhajtották, azt mondták, hogy hát izé. Na most a kérdés nyilván az, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ilyen szolgáltatásra, és azért kezdtem el ezen egyébként én is gondolkodni, mert úgy nagyjából tudom, mi a szolgáltatások szabálya, de az, hogy valahol rendesen kitakarítanak, vagy nem, az mennyire szubjektív és mennyire objektív. Mondjuk az ablak foltos, az egy objektív tény. Nem tudom, mik voltak a problémái, mert sajnos ezt nem írta le, de válasszuk ezt valahogy le, jó? Köszi.
8: Én bevonnám egyébként a gépjármű, az autótakarítást is, ahol szintén iszonyatosan nagy árkülönbségek vannak. A belső takarítás a 10.000 forinttól a 100.000 forint föléig biztos, hogy terjed. Hát azokban már többféle extra is van, pont azért akarom végigvenni. És a lakástakarításokban, ahol nekem is van tapasztalatom, hiszen volt, hogy bérlő úgy adott vissza nálunk lakást, hogy nagyon jól fizető külföldi bérlők voltak keletről.
5: De nagyon hosszú.
8: De ahogy átadták a lakást, az a mindennek az alja volt, és ott is kaptunk egyébként egy ajánlatot, ami körülbelül ez volt. Sőt, amikor megérkezett a főnökasszony, és fölmérte, akkor nagyon korrektül azonnal felhívott minket, hogy ez biztosan nem fog abba az időkeretbe beférni, amivel amire ők az ajánlatot adták. Tehát itt is azt gondolom, hogy abban érdemes javulnunk nekünk fogyasztóknak, és egyébként a cégeknek is, hogy mérjük föl pontosan azt a munkát. Lehet, hogy egy árajánlatot adott információ alapján meg tudunk kapni, hogy egy 50 négyzetméteres lakás, és hogy egy általános takarításról van szó, és azt fogják mondani, hogy 35.000 forint. De lehet, hogy amikor megjönnek és látják, hogy a sütőben ilyen vastagon áll a zsír, hogy az ablakok mindegyike össze van tapperolva, hogy a WC, a fürdőszoba az mondjuk akár teljesen össze van kritikán messzesedve. Így van, nem mindegy, ugye, hogy mi van rajta, kő, vízkő, milyen mennyiségben van rajta, milyen anyagok vannak, hogyan, miről, miképpen lehet levakarni azt, ami jelen van. Tehát ez az eset is mutatja, hogy nyilvánvalóan ezek hogy mondjam, jelentősen órákkal tudják változtatni azt az időt, amiatt ki tudunk takarítani.
5: Jó, oké, rendben alapos... van, de kell-e, de ilyenkor rögtön szólni kell a megrendelőnek, nem? Tehát tájékoztatni kell, vagy vele kell áttekinteni.
8: Én azt gondolom, hogy a legkritikusabb részek lefotózásával ajánlatot kérni az egyik legjobb ötlet. Tehát tényleg a leggányosabb pontokat, sütő, fürdőszoba, egyéb, ami tényleg tudjuk, hát mi is takarítunk, hogy sok idő, amíg meg csinálnánk, azokat fotózzuk be az egész lakással együtt, alaprajzal együtt, berendezésekkel együtt, és úgy kérjünk ajánlatot. Ha ezek után látványosan nem azt a munkát kapjuk, mert egyébként valljuk be, hogy mindegyikünknek kicsit más az igényessége. Tehát vannak emberek, akik egy alap porszívózással, amikor ott maradnak szöszök a szőnyegen, egész elégedettek. Én például a saját gyerekeimet, akik egyébként kocsit vagyok. Takarítanak, csak akkor fizetem ki, hogyha nincs fehér szősz a kárpiton.
5: Mert hogy a gyerekeknek ez egy fizetett munka.
8: Így van, tudnak ugye pénzt szerezni vele, de igyekszem megtanítani őket. Letaglózó volt az a történet, amikor egy Németországból Magyarországra érkezett borász mesélte, hogy mikor egy év után teljesen csődbe voltak a dolgozókkal együtt, akkor utána kitalálták, hogy nagyon előről kezdik a történetet, és megtanítják az embereket felsöpörni. Utána megtanítják az embereket mosogatni, mert hogy rájöttek, hogy az ő mosogatási és felsöprési igényességük más, mint azoké az embereké, akik velük ott voltak. Tehát én is azt gondolom, hogy ebben ezt tud azért reklamációkat szülni, hogy én szerintem a porszívózás az jelent egy adott minőségű dolgot, és akit sikerül felbérelnem takarítani, annak meg jelent egy másik minőségű dolgot.
5: De ilyenkor
8: dolgot.
5: Fotózzuk le a problémáinkat, például a sarokban ott a porcica, például az ablak az csíkos, csak így példákat mondok, hát én is... Aktívan űzöm a takarítást otthon.
8: Én azt hiszem, a reklamációkat hatékonyan úgy lehet átvinni, hogyha jelen vagyunk. Tehát az a baj, hogy ugye lakáskiadások, főleg ilyen rövid úton történő lakáskiadások mellett az emberek többnyire online akarnak mindent intézni. Online kitakarítanak, kapnak 3 fényképet, online átutalják a pénzt, majd utána azt mondják, hogy hát ez mégsem volt az a színvonal, akkor kérem vissza a pénzt. Mennyivel egyszerűbb ugye azt tenni, hogy ott vagyok, átveszem a munkát, és azt mondom, hogy na de hát porcica, na de hát zsír, na de hát vízkő, és akkor mondani azt, hogy oké, ha nincs több időd, akkor rendben, de ezért 50-et nem fizetek, csak 30-at.
5: Oké, a másik probléma az ezzel kapcsolatban, hogy mikor ott megérkezem, és ott topognak a takarító lányok, hogy ők már mennének, tessék odaadni cashbe a pénzt, és a számlát majd rendezi a főnökkel, azt tehát az ember olyan helyzetben, hogy kifizeti, pedig nem szabadna, igaz?
8: Hát persze a számlát hivatalosan abban a pillanatban ki kellene állítani, amint a pénzt ugye átadjuk.
5: Tehát akkor ne adjuk át a pénzt.
8: Igen, ugye? Egy normál ügymentnek így kéne kinéznie, de nem válaszoltam egyébként a kezdőkérdésedre, és elnézést, mert egy nagyon összetett téma, és sok felől meg lehet közelíteni, de azért mondjuk ki, hogy panasz természetesen a takarítás minősége miatt bármikor tehető. Aha. Tudunk panaszt tenni, tudunk minőségkifogást tenni, vissza tudunk igényelni pénzt, ki tudjuk őket hívni újra reparáló takarításra. Tehát ezer és ezerféle lehetőség
5: de
8: van,
5: hogy,
8: ami csak az agyunkba jön.
5: Mit csináljunk lépésről lépésre? Először náluk reklamál.
8: Csak ezért mondtam, hogy a legelső és a leghatékonyabb lépés, ha ott vagyok, átveszem a munkát, és úgy fizetek, vagy nem fizetek, mert akkor nálam van a pénz, akkor még ugye van erőm. Amennyiben online vettem át, megtörtént a baj, nem az igazi a takarítás, és már ki is fizettem, akkor ugye futunk a pénzünk után, de a menet lényegében ugyanez. Reklamálok, bizonyítékkal reklamálok, lefotózom a problémát, átküldöm nekik, és elmondom, hogy 2 vagy 3 megoldást tudok elképzelni. A magyar fogyasztók panaszkodásában én egy nagyon nagy hiánynak érzem, hogy nincs meg az igény. Nem gondoljuk végig, hogy mi az, amit kaphatunk reálisan cserébe ezért a problémáért. Gondoljuk végig. Szerintem, hogyha van egy rossz minőségű takarításom, és már kifizettem a pénzt, akkor vagy azt mondom, hogy kérek vissza pénzt, arányosan ennyit vagy annyit, és aztán majd alkuszunk,
5: igen.
8: Vagy pedig azt mondom, hogy gyertek ki újra, és végezzétek el ezt és ezt a részét még egyszer. Ugyanezért a pénzért, és nem fizetek többet. Aha. Tehát én azt gondolom, hogy itt például ez a két lehetőség eléggé adekvát, de meg kell nézni minden esetben, lehet, hogy az lesz lesz, hogy nekem kell másik takarítót hívnom, és akkor azt a pénzt próbálom visszakérni tőlük. Tehát, hogy itt ténylegesen azt kell kitálni, hogy mit szeretnék tőlük, ezt meg kell írni egy panaszban. Nekik ugye 30 napjuk van válaszolni egy panaszra. Itt ugye nem klasszikus minőségkifogásról beszélünk, amikor elromlik a telefon, az asztal, az ing, hanem egy szolgáltatásról. Itt klasszikusan panaszt tudok írni, nem tetszik a szolgáltatás minősége, és 30 napon belül elvárhatom a választ, amire aztán további reakciók lehetségesek, és ha már szokott ugye ebbe a műsorba a kiválóképpen járni békéltető testületi képviselő, akkor említsük meg megint, hogy a békéltető testületekhez fordulhatunk ilyen ügyben, de mi kell hozzá mindenképpen, amit ugye kérdezte az előbb, számla, ugyanis a szolgáltatást és a szerződést nem fogom tudni igazolni, hogyha nincsen valamilyen számla.
5: De ha megtagadja a számlaadást, akkor mi van, akkor a NAV-hoz szaladgálja?
8: Ebben lehet a NAV-hoz szaladni, és ők is indíthatnak eljárást, de nyilván egy panasz tartalmazza, hogy nem adnak számlát, amit azért szerintem egyébként viszonylag kevesen mernek megtenni, legfeljebb az, hogy majd küldöm, és aztán nem küldi. De akkor lesz bizonyítékom arról, hogy a szolgáltatás megtörtént, hiszen ő is elismerte, hogy küldenie kéne a számlát, és ezzel a bizonyítékkal már tudunk békéltető testületi eljárást indítani, hiszen van igazolásom arról, hogy a szolgáltatási szerződés megkötöttük, megtörtént, csak ő elfelejtette. Lehetett véletlenül számlát küldeni.
4: Facsipesz.
5: És Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és itt van már a stúdióban. Köszönöm, hogy megint sikerült eljönnöd. Szia!
9: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
5: Több olyan téma van, ami rád várt. Például az, hogy mit tehet az ember, ha a szállodájába ugye külön díjat kértek azért, hogy bizonyos tévécsatornákat nézzen. Egyébként egyre több helyen úgy van, hogy nézhetsz négyet, aztán ha te most pont a sportot szeretnéd, akkor fizes. Szóval a történet az volt, és ez egy hallgatóval megtörtént, lehet, hogy többel is, hogy kértek külön díjat, hogy ő nézhessen egyébként sportcsatornát akart nézni. Hát vannak olyanok, akik nem bírják egy napig se sport nélkül, meg tudom érteni, de a lényeg az, hogy kifizettették vele, de annyira nem jött meg a szolgáltatás, vagyis továbbra is le volt tiltva, viszont ugye, amikor a recepció ment reklamálni, akkor széttárta a kezét az úrfiót, és azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, a számláról viszont nem voltak hajlandók levenni. Mi van ilyenkor?
9: Hát három dolog jutott így első körbe eszembe, amikor így említetted ezt a sztorit. Egyrészt, hogy én is idegbajt kapnék, hogyha a sportcsatornán nem lenne visszavasom. Különösen korábban ugye labdarúgó világbajnokság is volt, tehát ha az alatt történt volna ilyen, akkor pláne.
5: Hát hajjaj.
9: De hogy komolyra fordítsuk a szót. Egyrészt, hogy milyen szolgáltatás nyújt egy szállás, szálloda, teljesen mindegy, hogy miről van szó, azt nyilván előzetesen tájékoztatni kell a fogyasztót. Ő nyugodtan arra rákérdezhet, mert nyilván arra nem szoktak tájékoztatni minket, akár szállásfoglaláson, online platformon veszük igénybe azt a szállást, akár a szálloda honlapján, hogy mondjuk hány csatorna nézhető, 16, 28, aha, és azok közül melyik, tehát ez nem feltétlenül, de nyugodtan rákérdezhetünk előzetesen, hogyha tényleg nekünk azért az nagyon fontos, és előfordulhat nem csak sportcsatorna más tekintetben is, hogy van egy csatorna kell, akkor azt előzetesen megkérdezzük. Még az is lehet egyébként, hogy bizonyos plusz szolgáltatásokért plusz díjat számol fel a szálloda, hogyha erről minket előzetesen tájékoztat. Tehát olyan nincsen, hogy mi most bekapcsoljuk a tévét, jön a plusz csatorna, és aztán utólag kifizettetik velünk. Tehát
5: a
9: ilyen nincsen.
5: Szép baleset lenne, ha. De persze, az eset... életszerű, nem? Hogy mondjuk, hogy pár csatornája van, és én mást akarok, azért pénzt kér.
9: Abszolút, és mondom, hogyha ezt előzetesen elmondja, és mi ezt vállaljuk, akkor ez oké. De akkor viszont nyújtani is kell azt a szolgáltatást. Hát, tehát ugye itt volt a probléma, hogyha jól értettem, ez egy hibás teljesítésnek minősül, teljesen általános jogi értelmen hibás teljesítés, nem nyújtotta azt a szolgáltatást, amiért az utas, vagy a fogyasztó megfizetett.
5: Hogy tudta utólag bizonyítani, mert ott a számla, azon rajta van az összeg. Na, itt a csavar a dolog.
9: Itt a csavar, és ezért kell mindig már rögtön ott azonnal fellépni, és mindenről jegyzőkönyvet felvenni. Ugye ez mindig elmondjuk, bármilyen probléma felmerül, azonnal vetessünk föl jegyzőkönyvet.
5: Mert egy ilyen szolgáltatásnál is ugyanúgy kell jegyzőkönyv, mint mondjuk ha a cipőm kilukad, mert
9: természetesen. És bármiről van szó egyébként, és bármilyen szolgáltatásról, de ez a leggyakoribb egyébként az utazásnál, szállodai szolgáltatásnál, hogyha nem felel meg a szoba, akár más tekintetben, és azonnal ott vetessünk föl jegyzőkönyvet, azt írassuk alá, legyen ott egy igény, hogy mit akarunk adott esetben, hogy nyújtsák ezt a szolgáltatást, vagy fizessék vissza azt a külön összeget, amiért ezért fizettünk, mert hogyha utána nem is sikerül megoldani ezt a problémát, utána vihetjük mi ezt jogi útra, a békéltető testület, akár Európai Fogyasztói Központ, hogyha egy külföldi szállodáról van szó, de ahhoz kell lenni valami, amivel tudjuk ezt bizonyítani, és erre szolgál a jegyzőkönyv.
5: De külföldön is kérhetünk? Tehát ott is Európai Unión belül ugyanez a formula megvan, hogy jegyzőkönyv?
9: Persze, természetesen ugyanazok a jogi kötőerők vonatkoznak ezekre a külföldi szállodákra.
5: De már Európai Unión kívül nem, ugye?
9: Hát ez ugye mindig az adott országtól függ, és utána jogilag is nehéz fellépni vele szemben, és most teljesen mindegy, ugye az Európai Fogyasztói Központ se tud segíteni, mondjuk egy amerikai szállásról van szó, vagy a békeltető testület se, ha mondjuk egy mexikói hotel szobáról mondjuk. Tehát ilyen szempontból ez sokkal nehezebb, de azért az Európai Unión belül tudjuk ezt érvényesíteni.
5: Jó, de az Európán belül is vannak olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, mert a Mexikót hoztat föl például, de azért közelebbi országokat is lehetne, így, ami azért már dühítő, mert ugye azt gondoljuk, hogy például nagyon sokan mennek most, meg mentek most a nyár folyamán Montenegróba, meg Albániába is. Most ez az új őrület, az Albánia. Például a barátnőmnek én szóltam, hogy az nem Európai Uniós, és például ne felejtsen el, tehát, hogy ott a tarifák, a mobil tarifák.
9: Teljesen más, így van, pontosan így van. De egyébként akár Szerbiát is mondhatjuk, ami szintén egy nagyon népszerű desztináció, nem csak nyaraláshoz, hanem bármifajta utazáshoz. Nyilván ilyenkor nekünk azt előzetesen realizálni kell magunkban, hogy esetleg felmerülhetnek ilyen kockázatok, hogy mondjuk nagyobb a roaming, hogy az egészségügyi ellátás más adott esetben. Vagy például, hogyha bármilyen fogyasztóvédelmi problémák felmerül, nem biztos, hogy olyan könnyen tudjuk azt az igényünket érvényesíteni. Az más kérdés, hogy nagyon sok országgal már folyamatban vannak csatlakozási tárgyalások, próbálják az Európai Unió joganyagát átvenni. Egyébként kifejezetten például a Szerbiával van is egy ilyen, folyamatosan ültetik át például a fogyasztóvédelmi törvényünkhöz hasonló jogszabály, már hatályos.
5: Montenegró?
9: Hát szerintem ők is még próbálkoznak, de azért még ők annyira nincsenek elő.
5: De hát mondjuk azért Albániában ott még kicsit sem, meg ott éppen forr az egész.
9: Nyilván ezek a kockázatok benne vannak, és tényleg, ha eldöntjük, adott esetben családdal megyünk, akkor előzetesen, hogy hol vagyunk nagyobb biztonságban, mondjuk egy Európai Uniós államban, vagy azon kívül.
5: Jó, nem engedlek el, mert van egy másik témánk is, hogy ugye azt mondtam a műsor elején, hogy javában itt a nyár, de aki foci őrült, vagy foci rajongó, itt szebben mondom, az már az őszi rangadókat nézegeti, és próbál arra angolodni, hogy tudna oda eljutni, és ami a legfontosabb, hogy tudja jegyet venni, és ugye azért manapság ez már nem ritka, hogy a magyarok is fogják, úgy szervezik a pihenést, a nyaralást, vagy a szabadságot, hogy mennek, de nem egyedi történet, amikor sokszor lukra futnak az emberek, nagyon sok a kamu oldal, inkább én így mondom, hogy lehet ezeket fölismerni, és szerintem nincs annál borzasztóbb. Én is szeretem a focit, azért tudom megérteni, mint hogy ki akar menni, mondjuk az ember egy Liverpool találkozó meccsre, és kimegyek, és akkor jegyhelyet nincs semmi, mert eltűnik az, akitől én nagy pénzért megvettem a jegyet.
9: Hát így van, ez a legrosszabb eset, mondjuk fizettünk ráadásul az utazásért, fizettünk a szállásért, és mondjuk a gyermekünk álma, hogy lássa Szoboszlai Dominiket az Anfielden, de nem látja, mert nincs a kapunál az az ember, akivel megbeszéltük, hogy odaadja egyet.
5: De azt látja, hogy a szülő örjön, viszont.
9: Így van. Viszont itt aztán nagyon fontos tényleg, hogy honnan vásárolunk ilyet. És azt tudni kell, hogy általában három metódus van, csak nagyon röviden elmondom. Az egyik nyilván, hogyha a klubnak a honlapján van egyáltalán ilyen lehetőség. Itt azért szoktak lenni plusz feltétel, klubkártya, évesdíj, stb. Tehát itt nem olyan könnyű az eset.
5: Sőt. Lehet, mondjuk a Liverpool esetében én tudom, hogy lehetetlen.
9: Igen. A második eset talán a legkönnyebb, ez kicsit plusz költséggel jár, de sokkal alacsonyabb kockázattal. Ugyanis rengeteg olyan utazási iroda van most már, kifejezetten futball és sporttúrákat szervez, számtalan egyébként. Tehát ha beírják a kedves hallgatók is akár a Google-ba, hogy futballmeccs külföldön, vagy egy, rengeteg ilyen van. És ugye ez azért biztonságosabb, mert ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelniük ezeknek, mintha egy átlag utazási irodával utaznának a kedves hallgatók, vagy a foci rajongók külföldre, vagy nyaralás, vagy bármi. Tehát ugyan, hogy vagyoni biztosíték, tájékoztatási kötelezettség, ha ne adj Isten, majd van, akkor fogyasztóvédelmi fellépés. Nyilván ezek közül is azért vigyázzunk, hogy melyiket vesszük igénybe, de nagyon-nagyon hosszú listát kiad egyébként a bármelyik kereső ezzel kapcsolatban. Vannak jó tapasztalatok. Adott esetben lehet, hogy egy picit drágább, hiszen nyilvánvalóan
5: az utazásnak ára van.
9: De biztonságnak ára van, ráadásul sok esetben megszervezik nekünk a repülőt is, a szállást is, akár még külföldi idegenvezetőt is, és hát most, amikor tényleg a fapadosok elvinnek minket bárhova, nem csak Liverpoolba, tehát Madridtól, Barcelona, hát Milánon, München, bármit mondhatnék, Párizst, akkor sokkal könnyebb utazni. Viszont ami a legkockázatosabb, és amivel a sok probléma van, amikor úgynevezett továbbértékesítő oldalakon vásárolunk más magánszemélyektől.
5: De honnan tudom, hogy az továbbértékes? Mindig ezt mondjátok, és én nem veszem észre.
9: Ezt onnan, hogy talán a két legnépszerűbb oldal, ahol tényleg minden jegy megkapható, és ami a legkockázatosabb, és most nyugodtan megmondhatjuk ezeket az oldalakat, ez a Viagogo és a Ticketswap. És a Viagogo oldala szemben egyébként Európai Uniós fogyasztóvédelmi eljárások is indultak már korábban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt. Itt azt tudni kell, hogy itt más magánszemély ad el jegyet. Tehát ez csak egy platform, nem egy vállalkozástól kapunk, mint mondjuk az utazási irodától, nem is a klubtól. Valaki megvette azt a jegyet, bármilyen módon hozzájutott,
5: és drágábban
9: mondjuk, nem akar elmenni. Eladhatja drágában adott esetben, de lehet, hogy egyszerre öt embernek adja el, lehet, hogy nem is létezik ez a jegy, és itt van nekünk, ami nehézkes. És ezek most az oldalak már figyelnek arra, hogy ők próbálnak legálisan működni, például egy belső vitarendezési fórum utólag. De mondom,
5: hol, melyiken? A Viagogon?
9: Például a Viagogon kifejezetten van, szerintem a Ticketswap-en is, de hogyha tényleg az van, hogy kifizettük az utazást, a szállást, és ott vagyunk a stadionban, és nem jutunk be, akkor az már kicsit sem vigasztal minket szerintem utólag, hogy visszakapjuk mondjuk a vételára.
5: És akkor se, annak se ígyünk, hogyha keresek jegyet, és akkor följön valaki, hogy ő ezt pont most eladná, mert ez is kamu lehet.
9: Így van. És egyébként ezeken az oldalakon ezt nagyon jó, hogy beszélünk, hanem nem csak sporteseményekre, koncertekre, és színházakba is, és igen, tényleg Londontól New Yorkon keresztül minden megkapható, még egyébként a foci VB-n is lehetett jegyeket kapni, most hogy mennyire volt legális, azt nem tudjuk.
5: Azt majd megkérdezzük, aki hoppon
9: marad. Igen, igen.
5: De az is nagyon veszélyes, hogyha beütöm azt, hogy mit tudom én, Liverpoolba akarok menni egy meccse, akkor eleinte nem azok, tehát eleinte lejön egy csomó, hogy mondjam, bizonytalan oldal.
9: Hát persze, meg
5: és
9: olyan oldalak. Igen, igen, és nagyon jól néz ki az, hogy tényleg az Anfield-en a kapu mögötti szektorban a két jegy, még talán meg is fizethető áron, csak egyáltalán nem biztos, hogy van az a jegy, és tényleg mondom, fogyasztóvédelmi szempontból, mivel egy másik magánszemélytől vásárolunk, ez nagyjából olyan, mintha a Facebookra kitennénk valamit, és akkor ott vásároljuk.
5: Tehát akkor nem szabad elhinni azt, hogy valakinek eleve gyanakodni kell, nem szabad annak felülni, hogy persze neki van jegye, és pont mit egy héttel előtte úgy dönt, hogy nem megy el.
9: Nyilván előfordulhat ilyen eset, hát de azért tipikus, ezek sokkal kockázatosabbak, mint ha mondjuk az általam említett utazási irodától vennénk igénybe.
5: És akkor, de azt mondtad, hogy van az utazási irodák között is olyan, amelyik korrekt. Na hát erről hogy tudunk tájékozódni?
9: Hát itt mindenképpen például elolvassuk az ASF-et, az elérhetőségeket, fogyasztói kommenteket, ezeknek az oldalaknak vannak azért Facebook oldalai, ott nézzük meg, ahol hirdetik, rengeteg hozzászólás van, és ezek esetek többségében nem arról van szó, hogy ők maguk írják a hozzászólást.
5: De hogyha neki látunk, törli a rosszat, nem?
9: Előfordulhat, de azért általában, amire van oldalra panasz, és nincs ilyen sok egyébként, tehát itt az esetek többségében ezek az utazási irodák megfelelnek a jogszabályoknak, megfelelnek az előírásoknak.
5: Ezek hazai utazási irodák?
9: Többnyire igen. Én magam is utaztam már ilyennel egyébként. Ha az utazást nem is ők szervezték, de a jegyet, igen, teljesen korrektű voltak.
5: Volt.
9: Abszolút, meg ott volt időre a szálláson a jegy, a két jegy, amit rendeltünk.
5: De akkor te is már használod ezt a lehetőséget.
9: Én ezért is merem ezt ajánlani, viszont Ticketswap, illetve Viagogós esetben már voltak rossz tapasztalatok közeli ismerősöknek, akik tényleg megvették a szélt, aztán nem jutottak be az adott meccsre.
5: De ezen kívül vannak még ilyen oldalak, ez a kettőn kívül?
9: Természetesen, meg ráadásul külföldi oldalak is vannak. Ugye maga a Viagogo, meg a Ticketswap is
5: az
9: külföldi
5: magyar,
9: fenntartású. Igen, de hát nyilván külföldi utazási irodák is ugyanígy szerveznek ilyen utakat. Ezekkel jobb azért óvatosan bánni, mert nem biztos, hogy fogyasztóvédelmi szempontból utána fel tudunk velük szembe lépni, meg ne sokkal nehezebb elérni őket.
5: Aha, de mondjuk, hogyha egy ilyen Európai Unión belüli cégtől vásároltam, mondjuk maradjunk a Liverpoolnál, hogy én Liverpoolba kimegyek egy meccsre, és nem jött össze, akkor én nekem az Európai Fogyasztói Központ

0: az egyesülettől jegyet venni, és akkor azt értékesítik tovább. Ez elképzelhető?
1: Ez elképzelhető,
0: szabályos?
1: Egyébként szabályos. Ami nem szabályos, hogyha valaki informatikai módszerrel szerez nagyon sok jegyet magának.
0: Az mit jelent?
1: Hát például olyan chatbotokat használ, ami automatikusan lehív mondjuk 100 jegyet, amikor piacra dobják az adott, mondjuk koncertnél szokott előfordulni, és ő azt a 100 jegyet elkezdi árusítani, mondjuk nagyobb összegért. Tehát az nem szabályos, és egyébként kockázatos is lehet, mert ki tudja, hogy hány embernek terjeszti ezt az informatikai rendszeren keresztül ezt a jegyet. Tehát ilyen előfordulhat. Ami még érdekes lehet, és ezért érdemes bekövetni a kedvenc klubunk oldalát, ugye nagyon sok a bérletes. De nem minden bérletes szokott minden meccsre elmenni. És van, hogy egy héttel előtte jelzik, hogy felszabadult az adott konkrét meccsre két bérlet hely a nem tudom melyik szektorba, és azzal mi élhetünk. Nyilván előzetes regisztráció, stb. Stb. Tehát ez igénybe vehető. Nyilván itt az utazás költsége, meg az egyebek, azt mondom, az utolsó pillanatra adódik, mert ezt azért hónapok előtte nem lehet még tudni, de ez is egy ilyen lehetőség.
0: De egyébként mi a javaslatotok, körülbelül mennyivel előtte kezdjen el az ember kutakodni, mert túl korán se jó, meg túl késő?
1: Hát nyilván nem is, hogy már ez nem fogyasztóvédelmi kérdéskör olyan szempontból, hogy ráadásul néha pakolgatják is a meccsek időpontjait. Tehát lehet, hogy mi azt mondom, hogy ez még külföldön is előfordul, Magyarországon meg pláne, de külföldön is, hogy mondjuk a tévés közvetítés miatt átteszik két nappal későbbre, miközben a mi visszaútra szóló repülünk már az előtt megjön. Tehát erre is figyelni kell, de én azt gondolom, hogy két hónappal előtte az már így egy reális. Aha. Nagyjából nyilván fél évre előre nem, akkor még nincs is meg a program, de egy-két hónap az.
0: És a koncertekre azokat is fél évvel előtte már ki szokták hirdetni, és ha van valakinek valami nagy kedvence, én megértem, hogy elmegy egy másik országba egy jó kis koncertért.
1: Az abszolút, és a koncert ilyen szempontból más, hisz egyedi. Nem az van, hogy minden héten fellép a kedvenc együttesünk ugyan abban a stadionban, vagy két hetente. Tehát ilyenkor, de ebben az esetben is nagyon-nagyon fontos, hogy a hivatalos jegyértékesítőtől vásároljunk csak. Ugye ez nem mindig az adott együttesnek a honlapja, ez van, amikor egy jegyiroda...
0: De honnan tudjuk, hogy melyik a hivatalos jegyértékesítő?
1: Ezt mindig jelzi az adott koncert szervező, illetve a fellépő. Aha. Tehát a hivatalos kommunikációban benne van, hogy a jegyek elérhetőek ezen is az oldalon, most nem mondok egyet se, nagyon sok magyar cégnél ez kapható, és akkor csak onnan vásároljuk. És én teljesen megértem a rajongókat, mint foci rajongó is, mint koncertre járó, vagy régebben járó is, hogy nagyon idegesítő, amikor mondjuk a kedvenc együttesünknek elfog a jegy, de akkor se a Facebookról, meg az egyéb csatornákról vásárolunk, mert egyáltalán biztos, hogy azt nem adták előtt másik embernek meg.
0: Hát elég szomorú, de ez a valóság. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy eljöttél, és azt is, hogy most azért szerintem alaposan körbejártuk ezt a témát. Mert hogy ezzel a mai műsorunk végére értünk, természetesen elmondom, hogy hol tudnak panaszt tenni, illetve elpanaszolni problémáikat. facsipesz2025@gmail.com, írjanak ide nyugodtan, csak kérem szépen egy kicsit legyenek türelmesek, mert rengeteg kérdés, panasz észrevétel érkezett, és ezeket ugye átlimitált az időnk, folyamatosan próbáljuk feldolgozni. És ezzel tényleg most már befejezem a mai műsort, amelyet, mint mindig, most is Bicó Tomival készítettem. Nevében is köszönöm figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Jövő héten ugyanebben az időben elvárom önöket. Viszont hallásra!
2: Hobbi Rádió műsorajánló.

0: Írás, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Szombaton döntött arról a Tisza párt, hogy Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének. Dr. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi bírói tapasztalattal rendelkezik. Miután 2011-ben az ország és fideszes többsége jogellenesen idő előtt eltávolította hivatalából, kúriai bíróként folytatta munkáját. Mintegy 27 milliárd forintot fordít a kormány a betegségmenedzsment programra. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a program nagy segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség szervezett hosszú távú gondozásában. Az első évben 621 háziorvosi praxis 57.080 beteget vont be a programba. Hárman haltak meg szabadtéri tüzekben a múlt héten. 2026-ban eddig 9775 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, pedig másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, azaz tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hív. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korláttalanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakulhat ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, valamint Tiborcz nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsuzsanna név jelentése, Lilium, ókori egyiptomi eredetű névről van szó, amely olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni és keresi az új lehetőségeket. Becézése Zsuzsanka, Zsuzsanna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zúza, valamint Zuzi, jeles viselői a névnek, Csonka Zsuzsanna, operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna, tévés, valamint rádiós, Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos húga, Lóránfi Zsuzsanna, első Rákóczi György, erdélyi fejedelem felesége, valamint ön, kedves Zsuzsanna. Ugyanezen a napon köszöntjük Tiborcz nevű hallgatóinkat. A latin eredetű név a Tiburcius névből ered, jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborcok ünnepelnek még április 14-én és augusztus 11-én is. A név becézése Tiborcka, Tibi, Tibike, Tibcsi, Tibus, valamint Tibuci. Jeles viselője a névnek Katona József, Bang Bang című operájának a szereplője, valamint ön, kedves Tiborcz. Ezen a napon köszöntjük még Dulcinea, Filoméla, Filomén, Fiona, Ince, Kiara, Klarina, Klarinda, Clarissa, Klaris, Klára, Klárabella, Lilian, Lilianna, Lilibella, Lilian, Lilium, Liliana, Luisa, Sanna, Tarján, Tibor, Trajanus, Tullió, Tícia, Zsanka, Zsana, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuska, valamint Zsuzsanna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 11-én. Üdvözlöm Önöket. Lássuk csak mára, milyen érdekességekkel készültem. 1456-tal kezdünk augusztus 11-én, Hunyadi János hadvezér meghalt Zimonyban. Nándorfehérvári diadala emlékére hallható a déli harangszó. 1456-ban a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed szultán seregét győzte le, amellyel megállította a törökök további előrenyomulását Európába. Ez a győzelem a keresztény Európa győzelme is volt, emlékére Kallixtus pápa elrendelte a mindennapi déli harangszót. Nem sokkal a nándorfehérvári diadal után halt meg pestis járványban. Népszerűségét, amelyet a törökök elleni harcokban szerzett, valamint az ország leggazdagabb birtokosaként hatalmas vagyonát fiai örökölték. Folytassuk a 19. századdal, 1860. augusztus 11-ével. Ekkor tatán megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor szülőatya. Bláthy Otto Titus a Bécsi Műegyetemen szerzett diplomát, majd a MÁV-nál, később a GANZ villamossági osztályán dolgozott. Itt ismerte fel a mágneses ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, így gépeit már számítások alapján méretezte. 11 évet ugrunk előre, 1871. augusztus 11-ére. Ekkor Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő. Leghíresebb művei a Néma Levente és az Álmok háza. Kossuth Díjas drámaíró, költő, újságíró volt. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának volt a mestere, aki műveiben könnyedén alkalmazta a humoros, ironikus hangnemet, s a különböző tálaló jellem és helyzetkomikumokat, de vidám alkotásaiban is mindig ott rejlett a társadalmi bírálat, a valós ember ábrázolás igénye. 1877 a következő időpontunk, augusztus 11-én Asaph Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját, amelyeket Phobosnak és Démiosnak nevezett el. Ugorjunk a 20. századra, 1919. augusztus 11-én meghalt a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie, az amerikai acélbirodalom megalapítója. Továbbra is a 20. század, 1942. augusztus 11-én Pierre Laval nyilvánosan bejelentette, hogy akkor jön el Franciaország szabadságának órája, amikor Németország megnyeri a háborút. És végül, de nem utolsó sorban, 4 évvel később, 1946. augusztus 11-én megszületett Marilyn Vos Savan író, újságíró, akinek a világon a legmagasabb az IQ-ja, mégpedig 228-as. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Máté evangéliuma 11. részéből.
1: Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az ozon réteg vékonyodását a tudósok először a 70-es években vették észre, és azt is tudta, hogy ennek oka összefüggésbe hozható az emberek által gyártott kémiai anyagokkal. Ilyenek például a hűtőberendezésekhez, kozmetikai és háztartási sprék hajtógázához, neoncsövekhez használt gázok.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Becsinált báránysültet fogunk készíteni. Hozzávalók 1 kg bárányhús, 3 tojássárgája, zsíros füstölcsonka, vöröshagyma, liszt, 2,5 deci száraz fehérbor, őrölt bors, citrom, petrezselyem, majoránna és kakukkfű. Az elkészítése a következő. A bárányhús kockára vágjuk, mert a felaprított zsíros füstölcsonkával és hagymadarabokkal együtt gyengén átpirítjuk. Vigyázzunk, a hagyma meg ne égjen, mert különben keserű lesz. Egyébként a római ételeknél sosem szokásos, a ragunkat megszórjuk finom liszttel, és amikor a liszt barnulni kezd, ráöntjük a fehér borunkat. Amikor a bor elpárolgott, a húsdarabokat vízzel felöntjük, és edényben megborsozzuk, fűszerezzük az ismert fűszerekkel, őrölt borssal, citrommal, petrezselyemmel, majorannával, kakukkfűvel. Mérsékelt lángon az egészet tovább főzzük. Amikor a hús már megpuhult, a leve is megsűrűsödött, egy külön tálban keverjünk fel 3 tojássárgáját, adjunk hozzá egy citromlevét, keverjük bele a finomra vágott petrezselyemet és majorannát. A tojásos mártást néhány perccel a tálalás előtt keverjük a húshoz, amelyet melegen tartunk, de ne hagyjuk felforni, mert különben a tojások kicsapódnak. Eképpen a mártás egyenletes sárga marad, a tojások pedig nem mennek össze.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
2: Bocsánat, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
2: Június végéig meghosszabbítják a krónikus betegségmenedzsment programot. Több mint 116 ezer beteget láttak elemendők júliusban, még marad a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75-re módosítják. Több mint 116 ezer beteget láttak elementők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a Tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánláscsomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol nyugaton és északkeleten alakul ki futózápor zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután 32 és 39 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.

0: away to heaven.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Szivárvány. Szivárvány.
3: Szivárvány.
4: Szivárvány.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Magyar vagyok, tévejgő vándor. A nagyvilágban helyem nem lelem. Bármilyen jó,

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.